0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják jól, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életre. Halász Arankát köszöntöm a lehető legnagyobb tisztelettel és szeretettel.
2: Köszönöm szépen.
1: És szívből gratulálok. Köszönöm. Már az elején, hiszen a Rátonyi Róbert Színház alapító tagjáról
2: így
1: beszélünk,
2: van.
1: Társulati tagjáról, aki hát most egy életmű díjat, nem bizony. Is akármit kapott. Bizony. Egyébként egy igen súlyos díjat. Szép, nagyon szép díj.
2: Benne van az egész életem. Olyan, azért ilyen nehéz. Azért
1: nem volt egyszerű?
2: Hát nem, kicsit komplikált volt. Ezt már elmondhatom ennyi idősen.
1: De a komplikáció az ilyenkor szépül? Nem esedik?
2: Nem esedik, így van. Megérett a gyümölcs, nagyon finom ízű, és nem esedik, így van.
1: Nagyon örültem a díjnak egyébként.
2: Hát még én.
1: Nem tudott róla?
2: Nem, nagyon
1: remekül. Teljesen meglepetés?
2: Ah, szuperül meg volt szervezve, olyannyira, hogy egész idő alatt arról volt szó, hogy egy házas pár ünnepli ott a házasságának az évfordulóját, és fel lettünk kérve, hogy amikor a tapsnak vége, akkor még maradjunk egy kicsit, és ezt a házas párt fel fogja köszönteni Trixi, ugye a színház igazgatója, és szóval ne szélegyünk gyorsan ki a színpadról. Így is történt, fel is lettek köszöntve, de a Trixi nem ment le, látszott még a szituáción, hogy még ott állunk, nem tudjuk, hogy mi legyen, és akkor Rátonyi Hajnival együtt, ugye Rátonyi Robert lányával, Rátonyi Hajnival együtt, akivel szintén sokat játszottam már, átadták nekem ezt a díjat, nagyon szép felvezetővel, életút, magyarázattal, minden, szóval nagyon csodálatos volt, és hát én tudtam, hogy ő a Rátonyi díjról beszél, de hát én nekem eszem ágában nem jutott, hogy én járt az agyam, hogy kollégák közül, hogy ki lehet az, és aztán a végén én voltam, hát elsírtam magam, ez az igazság.
1: Megértem.
2: Annyira boldog voltam.
1: Megértem. Olvasgattam én sokat, ezt mondtam önnek is,
2: igen?
1: Amikor most még nem éltek a mikrofonok a díjakról meg önnel,
2: igen,
1: kapcsolatban.
2: Igen.
1: Most hogy volt az annak idején, az eredben, hogy fel lett terjesztve?
2: Hát fel lettem terjesztve, de kétszer Jászai díjra, akkor, amikor ez koromhoz képest kellett volna, de valahogy mégse kaptam meg. Valahogy nem kaptam meg.
1: Ez bántotta?
2: Hát igen, mert akkor egy olyan időszakban voltam, amikor ugye jó lett volna, jól esett volna, de hát sajnos ez nem jött létre, se az Őze díj nem jött létre, úgyhogy nem tudom, hát nyilván megvoltak az okok, akkor egy egész más világban éltünk, én akkor más helyzetben voltam, nyilván nem tetszett a fizimiskám, vagy nem tudom mi a véleményem, vagy a jellemem, vagy bármi.
1: Volt mindig vélemény?
2: Volt.
1: És hangoztatta is?
2: Tessék?
1: Hangoztatta is?
2: Hát, ha megkérdeztek, akkor elmondtam a véleményemet. Aha. Mai napig is ilyen vagyok.
1: Na, helyes. Önazonos.
2: Önazonos, igen, ez a mai kifejezés, hogy önazonos, igen.
1: Ez fontos. Szóval ez valahol elégtétel is ilyenkor?
2: Igen. Hát nagyon boldog vagyok, mert ugye, mint mondtam, alapító tag vagyok 2017 óta, és szóval, hogy is mondjam, nagyon-nagyon megbecsülnek a színházban engem a gyerekek, a Rátonyi Róbert Színházban. Nagyon megbecsülnek, nagyon szeretnek, nagyon vigyáznak rám. Pici apró jelek, hogy kiveszik a táskát, vagy nem kérek-e valamit. Szóval egyáltalán olyan előzékenyek, ha takarásba ülök, ugye nekem szokásom, hogy ha szerepelek többször egy felvonásban, vagy nem, akkor is én ott ülök, és várom a jelenetemet. Én nem szeretek közbe privatizálni. Én ezt
1: világos.
2: Így tanultam, és én ott szeretek lenni a takarásba, hiszen Jászai Mariról is tudjuk, ugye az életmű könyvében írta, hogy a mosdóból nem lehet a színpadra menni. Tehát ott lehet pontosan ülni, várni a jelenetet, ami egy nagyon érdekes dolog a színész számára, mert ugye ott várakozik, és aztán egyszer csak be kell menni, mert se nincs, át kell az árkot ugrani, és be kell menni a színpadra, és részt venni a jelenetbe, de én azért szeretek ott lenni, mert hat rám.
1: Hát meg része.
2: Az a légkör. Én része akarok lenni, hiába a felvonásban csak négy jelenetem van, kimegyek, bemegyek, de én a része akarok lenni, és ez engem segít.
1: Csak hogy értsék a hallgatók, igen? A takarás az azt jelenti, hogy ott függöny mögött.
2: Függöny
1: ugye?
2: Mögött, igen.
1: Tehát oldalt vagy hátul.
2: Uh-huh. Így van.
1: Ott az egy külön világ.
2: Külön világ, külön így van, ott külön dimenzió, így van, igaza van.
1: No, azért ennek van egy rendkívüli bája, és én is szeretnék vigyázni, csak kérdezem, nincs hideg a stúdióban?
2: Nincs.
1: Örülök, ne szóljon, mert akkor lekapcsolom.
2: Nem, nagyon jó.
1: No, tehát, hogy van ennek egy bája, hogy akkor ezek szerint 9 évvel ezelőtt elkezdtek.
2: Így van.
1: Valamit közösen álmodni.
2: Így van.
1: És ez az álom hol tart ma? Ahhoz képest, ahogy elkezdték.
2: Hát nagyon-nagyon. 10 évesek leszünk jövőre egyébként, úgyhogy remélem lesz egy kis buli, egy kis megemlékezés, és hát ez csodálatos dolog. Na most hozzátartozik a dologhoz, hogy mi nem a Rátonyi Róbertben ismertük meg egymást, hanem az Operett Színházban.
1: Igen, gondoltam.
2: Ugye? És ismertük egymást, tudtuk

0: aztán a Németh Sanyi és a Szinetár, azt hiszem a Szinetár Miklós idejébe jött ez a dolog, ugyanis alakult egy magántársulat, mikor bejött ez a önállóan élünk és számlázzuk a fellépéseket, ugye jött ez a rendszerváltozás, és akkor szerveződött egy kis művészház néven egy társulat, jártuk a külföldöt, ott is ismertük egymást, szóval a Trixiket tökéletesen tisztában volt azzal, hogy ő milyen csapatot akar összehozni a férjével együtt, Hábel Feribel, ugye aki az ügyvezető igazgatója a színházunknak, és ők tudták, hogy milyen csapatot szerveznek, és ők érzik ezt a dolgot, szóval rettenetesen jó érzékük van ehhez, hogy hogy válasszák ki az embereket, mert hát ugye mi nem csak itt Magyarországon, hanem határtúlon is játszunk, és ismernek bennünket, hogy mi ezt szívbe lélekkel csináljuk, és egymás iránt is pozitívek vagyunk, tehát nincs az a torzsalkodás, ami általában a színházakban szokott lenni.
1: Egyébként az operetben volt?
0: Hát előfordult, régen is előfordult, hát én már nagyon régen voltam ott, már nem tudom, hogy most mi a helyzet.
1: Hány évet?
0: Én hány éve voltam?
1: Hány évet?
0: Hány? 26-ot. 26 évet voltam.
1: Hát negyed évszáz, dehogy negyed, de jól mondod, de jól mondom,
0: 26 évet voltam, és 59 éve vagyok a szakmában körülbelül, szépen, ugye 68-ba kezdtem a Tánzel Fesztiválon, és aztán onnan mentem be a színházba, mert a Vámos megkérdezte tőlem, mert akkor elég jól indult a szekér a Tánzel Fesztiválon, és akkor megkérdezte a Vámos László, hogy maga tánzel énekes akar lenni, vagy színésznő? És akkor mondtam, hogy színésznő, és akkor felvett a iskolába, és elvégeztem, és aztán ott ragadtam.
1: Azon szokott gondolkodni, hogy mi lett volna, ha megy végig a tánzzal énekesi?
0: Hát előfordul.
1: De ez a harangozó teri...
0: Így van, pontosan az az éra. Pontosan szokott eszembe jutni.
1: De nagyon nem voltak, tehát azt hiszem ő volt, meg nem tudom, hogy Ambrus Kiri az az a korosztály.
0: Ambrus Kiri is volt, igen, Toldi Mária, a Szörényi Levente zenekara, Máté Péter.
1: Jó, tehát ez a ezek, korosztály,
0: igen,
1: értem,
0: ez a korosztály.
1: Mit tetszett énekelni a...
0: Én Bágya Gédénesnek a dalát énekeltem, egy régi monda, ezt énekeltem. Aha. Nagyon szép volt, televíziós felvétel is készült belőle, nem is egy, és de az volt a hátulütője, egyébként egy szavazattal nem kerültem be a döntőbe,
1: egy szavazattal,
0: igen, és az a helyzet, hogy akkor a Toldi Máriának is volt egy hasonló dala, és ütötték egymást ezek a dolgok, és hát én még annyira nem voltam felfutva, hogy ez sok minden sztori van, ehhez is el lehetne beszélgetni, sokat erről
1: majd
0: is.
1: Majd egyszer írunk egy könyvet.
0: Írunk egy, persze, Trixikén mondja mindig, mikor a kocsiba mesélek az életemről egy-egy dologról, mert az embernek sokszor eszébe jut már pillanatnyi dolgokról egy régi, és akkor az felhozza, és mindig mondja, Arikám, írjál egy könyvet, hát mondom, az már elkéstem, mert az már jegyzetelni kellett volna.
1: Vissza lehet emlékezni, na és akkor pont erre kérem most, mert ha 26 év, hát akkor a Rátonyit jól kellett, hogy ismer.
0: Hogyne Rátonyi Robert, a személyesen. Hogyne a névadót.
1: Hát ennek a színháznak, vagy a társulatnak.
0: Hogyne.
1: Milyen ember volt ő?
0: Csodálatos ember volt.
1: Tényleg?
0: Okos, intelligens, nyugodt, művelt. Az ember, hogyha beszélt vele, akkor picinek érezte magát, mert annyira lehetett érezni a tudást, amögött, akár egyszerű mondatok mögött is, amiket ő mondott. Nagyon-nagyon szerettem, sokat szinkronizáltam vele.
1: Tényleg? Még ő szinkronizált? Ezt nem is tudtam.
0: Én?
1: Ne, azt ön tudtam, de azt, hogy a Rátonyi szinkronizált, azt nem tudtam.
0: De, hát akkor régen nagyon komoly színészeket hívtak, ugye, szinkronban nem volt ilyen.
1: Ugye az, hogy én önt már láttam színpadon, de Rátonyit én sose láttam színpadon.
0: Nem, hát sokat veszített.
1: Én a könyveit olvastam.
0: Könyveit, operettek.
1: Arizona Színház, operettek, igen,
0: van,
1: ezeket én
0: van,
1: mind olvastam.
0: Bal négyes páholy, így van, igen. Így van.
1: És az, most pont ezen most a színpaddal kapcsolatban, amiről beszélünk, hogy az például nem esedik idővel a színpadra lépés varázsa?
0: Hogy
1: nem esedik-e, vagy más-e a színpadra lépés most, igen, napjainkban, mint annak idején?
0: Hát nézze, a fiatalok egészen mások, hát szóval ezt nem kell ecsetelni.
1: Hát oké, de önnek is más az érzése?
0: Nekem nem.

0: ugyanaz?
1: Én nekem ugyanaz. Tehát csak tökéletes szövegtudással, felkészültséggel beleérezni, azért is ülök ott hátul a takarásba, beleérezni a dologba, akármit játszik az ember. De ez nem kell azt gondolni, hogy ha valaki drámát játszik, akkor ott ül a szav, és nyomja magába, jaj, most micsoda szomorú. Nem. Felkészültnek. Tudni kell, hogy mit játszom. Ugye régen az volt a szokás, hogy volt egy olvasópróba, volt egy visszaolvasópróba, akkor volt még egy olvasópróba. Arra,
0: hogy nem is hallottam
1: na,
0: már.
1: Ugye. Akkor volt egy másik, amikor volt egy elemzőpróba, most már a harmadiknál tartunk. Aha. Az elemző próbán a rendező beszélgetett velünk, megkérdezte, hogy mi a véleményed, miért mondod ezt a mondatot, vagy miért mondod azt, vagy miért mész most ki, vagy miért akarsz leülni, vagy miért vagy ideges. Ezeket mind el kellett mondani. Tehát a szövegkönyvet tudni kellett, ismerni kellett. Ezért, hogyha például már előfordult nálunk is, hogy egy kollega nem annyira top, nincs annyira toppon, és valamit rosszul csinál, akkor az ott lévőnek kell ezt helyrehozni. De ha nem ismered a darabot, és nem ismered a kollégának a szerepét, hogy hogy viszonyul a darabhoz, akkor nem tudsz kimászni. Akkor segíteni kell neki, és mondani, hogy például már ilyen előfordult, hogy azt kellett mondani a kollégának, hogy jó, most már nagyon sokat beszélt, most már menjen ki. Szóval van ilyen. Vagy például valaki nem mond valamit, akkor azt mondom neki, hogy te azt akartad kérdezni, hogy voltam-e már én ott házas? Azt akartad? Jaj, tényleg, voltál már ott házas? Szóval vannak ilyen dolgok. Aha. De ha nem ismered a darabot, a másik szereplőt, a kollégával, akivel beszélsz, akkor nem tudsz mit csinálni.
0: Igen, jogos.
1: Hát ma már nincs ilyen. Ma már sietünk.
0: Na most tessék már azt...
1: Igen?
0: Mondom, most hallottam először erről, hogy ilyen létezett műfajilag, hogy
1: igen.
0: Visszaolvasó próba, az mit jelent?
1: Az, hogy az olvasó próbán a rendező olvassa el. Akkor hazamegyünk, akkor elolvassuk mi, és az, mi mondjuk a saját szerepünket.
0: Tehát tehát az olvasó próbán a rendezőnek kell, vagy kellene normál esetben felolvasni.
1: Így van az egész darab.
0: Jön, azt hittem, hogy ott már a színészek is.
1: Hát ma már így van, képzelj el, hogy ma már így
0: én
1: van.
0: Én azért tudok ilyen egy-két dolgot, mert képzelj el, hogy
1: igen?
0: 25 évvel vagy 30 évvel ezelőtt budapesti karrierem kezdetén egy színház művészbüféjében helyezkedtem el.
1: Azt
0: másfél évig színészeket etettem, itattam.
1: Á, remek.
0: És akkor beleláttam valamennyire, de már ott is az volt, hogy, hogy olvasgatták. Jó, nem, lehet, hogy 25 igen. most,
1: igen.
0: De,
1: igen.
0: de hogy akkor ez változott az idővel?
1: Igen, hát felgyorsult. Hát felgyorsult.
0: Most és akkor régen nem is 6-7 volt a próbaidőszak?
1: De 6-7
0: az volt.
1: Körülbelül 6-7 volt, igen. És hát ugye az utolsó hét, ami ugye a főpróba hete, hát az volt a nagyon gyilkos, ugye. Hát
0: de az operetben is?
1: Operetben is, igen. Hát hogyne.
0: És hogy akkor ne. Mindenki feszült volt?
1: Hát persze, hát attól független, meg azt tudom mondani ki, hogy volt felkészülve. És főleg a rendező, hogy volt felkészülve.
0: Ja, mert olyan is volt, hogy a rendező nem volt.
1: Hát olyan is előfordul, de ez a legritkább eset, mert mégiscsak tudja, hogy mit akar csinálni a darabból, ugye?
0: Őrület.
1: Még valami eszembe jutott a visszaolvasó
0: próbán. Na most próbán. Akkor tényleg, és akkor a visszaolvasó mi történik pontosan?
1: A visszaolvasó próbán ugye már a szerep szerint olvassuk föl.
0: Tehát akkor jönnek a színészek.
1: Akkor jönnek aha. a színészek, de ott kifejezett ki, legalábbis az én időmben, mikor én csináltam ezelőtt, ugye 21 néhány évvel ezelőtt, akkor direkt kifejezetten kérés volt a rendezőtől, hogy nehogy úgy olvassuk a szerepet, mintha játszanánk. Tehát, hogyha, mit tudom én, volt egy olyan mondat, hogy hova mész, mit csinálsz? Akkor ne így olvassuk, hanem úgy, hogy hova mész, mit csinálsz.
0: Aha.
1: Tehát nem volt szabad a
0: de miért?
1: Szerepet. Mert az alakulhat.
0: Ja, értem.
1: Hát az alakulhat. Hát attól nagyon sok minden közre játszik. Lehet, hogy közben jön egy kellék, ami egy külön műsort megérdemelne, a kellék használat. Ugye, szóval...
0: Azért merek, meg beszélgettünk igen, is igen, most sokat igen. a múltról, hát ez egy életműdíj.
1: Ez egy életműdíj.
0: Összegezhetünk.
1: Igen.
0: De beszélünk mindjárt a Rátonyi Róbert igen. Színház mindennapjairól igen. is, mert...
1: Ez a fontos.
0: Minden fontos.
1: Minden fontos.
0: Az, amit eddig letett az asztalra, az mind fontos.
1: Igen.
2: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, halászolunk el. Még inkább örülök, mert még nem találkoztunk, és nagy tisztelője vagyok egyébként régóta a távolból.
2: Köszönöm.
1: Úgyhogy őszintén gratulálok az Életmű díjhoz. Ez egy Rátonyi Robert díj.
2: Igen.
1: A Rátonyi Robert Színház társulatától kapta, nem tudott róla.
2: Nem tudtam. Nagy meglepetés volt.
1: Méltán, és végre akkor, de most ez az első díj, vagy voltak azért
2: nem,
1: kisebbek?
2: Van egy, a szinkronba is kaptam egy életmű díjat már. Ugye a szinkron kollégáktól ugye volt egy szavazás, és akkor
1: több a mai napig volt. Sokat szinkronizál?
2: Nagyon sokat. Na, ma is onnan jövök, a Mahírból jöttem ide, úgyhogy itt Óbudán fönn a hegyekben van, és nagyon sokat szinkronizálok.
1: Szereti?
2: Szeretem.
1: Az egy más az egy dimenzió más. Megint, mint az egy a színházi. Más.
2: A privát ember nem is tudja elképzelni. Azt nem is tudja elképzelni, hogy ez hogy lehet. Ugye ez is régen másképp volt, ma is már másképp van, ma már egyedül ülünk egy stúdióban.
1: Jön egy
2: kép, és egy monitoron a szöveg, és hát rögtön csinálni.
1: Én vagy kétszer-háromszor bemehettem Kárpáti Levente.
2: Igen, Kárpáti Levente, hogy ne levi, rendezett is egy darabba. Igen.
1: Na pláne, ugye egyszer ő elvitt meg mutatni, meg a Várkonyi Andris,
2: hát hogy
1: és akkor mutatta ő is, hogy itt ez hogy megy.
2: Igen.
1: Hát az egy gyár.
2: Az egy gyár. Na, de az egész világ egy gyár.
1: Jó, az is igaz. Nagyon lehet hibázni. Na, ez
2: nem.
1: A lényeg ott.
2: Lehet hibázni, hát azért hibázunk.
1: De nem az van, hogy ha nagyon sokat, akkor többször nem hívják az
2: embert? Nem. Ez nincs ilyen. És hát ugye például egy szövegalámondás, ahol dokumentumfilmeket, vagy a Spektrum TV, vagy bármelyik, hoppá, nem szabad ilyet mondani.
1: Itt szabad.
2: Szóval valamelyik olyan csatornán, ahol ugye ilyen tudományos filmek állatokról, vagy emberekről, vagy krimiről, vagy autókról, vagy bármiről van szó, ugye az egy úgy hívjuk, hogy szövegalámondás, tehát kicsit halkan lehet hallani az eredeti szöveget, na de ott viszont nagyon kell tudni blattolni. Hát ott kapsz egy ismeretlen szöveget, és azt rögtön nyomni kell, másodpercre.
1: Ezt jelenti a blattolás?
2: Én tudom nagyon. Aha. Én tudom, bírom, hála jó Istennek,
1: na,
2: bírom.
1: Hát a lényeg. Jó, mennyi darabba játszik most?
2: Most mennyi darabban? Hát csak a Rátonyi Róbert Színháznál játszom, mert nagyon sok helyen voltam, hogy Operett Színházból ugye nyugdíjba mentem, szakmai nyugdíjba. Nagyon sok helyen voltam, nem tudom, lehet-e mondani. Karinti Színházban voltam, a Pesti Művész Színházban, Turay Ida Színházban, ez a művészház, amit már említettem, hogy külföldön jártunk, és aztán Operett Színházban 68-tól voltam 94-ig, ez ugye 26 év, ha jól számolom, és...
1: Hát ez a hős korszak.
2: Ez a hős korszak, igen, és ugye utána jött, 89 után jöttek ezek a külön színházak, nagyon sok helyen játszottam, de most nem is tudom, mit kérdezett, elkalandoztam.
1: Nem, most végigvettük azt, hogy...
2: Igen, a színházakat.
1: Hol tettél a Karinti, ott még a Marcinál?
2: Még a Marcinál voltam, igen.
1: Meg az Operett időszak, hogy most számolgatom, akkor még a Latinovics éra is megvolt?
2: A Bodzi úrra gondol?
1: Igen.
2: Igen, ott is játszottam egy kisebb szerepet, igen. Ott
1: tehát
2: is
1: gyakorlatilag, amiket így lehet olvasni utólag,
2: igen.
1: Ilyen legendás előadásoknak mind a
2: rengeteg szerepelje. Van egy papírom arról, hogy hány, egyszer bementem a titkárságra régen, és ott volt egy könyv, amiben fel voltak vezetve, hogy ki mit játszott, név szerint, aha. Tehát nem az összeset kellett, hanem Halász Aranka, ezeket is, és azt kiírtam, és az mindig nálam van, hogy tudjam, hogy mégis miben voltam. Na, nagyon sokat játszottam az Operett Színházban, de legjobb a Hegedűs volt, ugye, ami a Golde szerepe volt, aha. Aztán végül is. Úgy kaptam meg, mert az idősebb lányt játszottam, de aztán megkaptam a Goldét is később. De hát most a Rátonyi Robert Színházban teljesedett
1: ki. Igen, ez volt az eredeti,
2: ki. Igen. Igen, ott teljesedtem
1: ki. Mennyi darabban játszik most?
2: Mennyi darabban játszom? Játszom a Mágnás Miskába, az volt az első 2017-ben, utána jött a Sibyl, abban utána jött a Istenem, most vagyok a legnagyobb zavarban, mert ezt nem írtam
1: nem
2: föl.
1: Nem baj, majd.
2: A Sibyl, most játszom a nem jut az eszembe.
1: Vagy inkább úgy kérdezem, mennyit játszik egy hónapban?
2: Hát most kicsit kevesebbet játszom, de körülbelül 3-4-et.
1: Jó, tehát mindig van.
2: Mindig van.
1: Az majdnem
2: egy
1: heti.
2: De minden, nekem elég is, mert az utazást is ugye rettenetesen nehezen viselem már ugye az autózás meg minden, de hát hoznak, visznek, szállítanak, értem, jönnek, hazavisznek, szóval itt nincs probléma, csak gyere. És most azon gondolkodom, mit játszottunk. A nagymamába, ez a legutolsó, a nagymama, tehát a Mágnás Miska, Szibil, nagymama, és van egy negyedik is, nem jut az eszembe, hát látja,
1: majd,
2: ez,
1: majd
2: eszembe jut, és bemondom
1: tessék,
2: még egyszer, így van,
1: mondani.
2: Persze.
1: De hát utazni meg kell.
2: Utazni ugye? Meg kell. Hát szóval
1: mert a színház is ugye itt Budapesten kívül van.
2: Csákváron van a székhelyünk. Csákváron van a székhelyünk.
1: De jönnek, mennek mindenfelé.
2: Jövünk, megyünk mindenfelé az országba, és határon túl is.
1: Na, hol dobban meg igazán a szíve? Melyik környéken, melyik városban, melyik színpadnál? Van ilyen? Ezt úgy is kérdezem, hogy mit tudom én, ha a 11. kerületbe jár a Karinti felé, akkor ott megdobban-e a
2: szíve? Igen, meg.
1: Ha a Pesti Broadway-en jár, megdobban-e
2: meg,
1: a szíve?
2: Meg, ez igaz. Hát hogyne, hát nézze, az ember, ugye, egyszerű ember megy az utcán, és el egy olyan helyre kerül, ahol mit tudom én, megismerte az első szerelmét, vagy megismerte a haverját, vagy iskolába járt. Az ember, így van, pontosan így van, megdobban a szívem, de hát ez már elmúlt, és én nem foglalkozom azzal, ami elmúlt.
1: Na, nem néz hátra?
2: Nem nézek hátra, megyek előre. Én elég pozitív vagyok.
1: Az is volt mindig?
2: Igen.
1: Az azért jó, mert akkor ezek szerint ösztönösen az.
2: Ösztönösen.
1: És nem könyvekből tanultak.
2: Nem. Ösztönösen vagyok előre.
1: Egyébként régi játszótársakkal tartja a kapcsolatot?
2: Hát nem nagyon, mert a régi játszótársak részben ugye a Rátonyi Róbert Színházban is benne vannak, szegény drága jó Jankovics Józsi, ugye, aki hát már nincs köztünk, ugye ő is operaszínházi tag volt, vagy a Zsoltika, aki nem régen hagyott itt minket, Benkószi Zoli, aki még már nem nagyon játszik, vagy a Kokas Laci, aki már szintén nem nagyon játszik, tehát vannak itt régi játszótársak is bőven.
1: De hogy illik-e egymást elmenni, megnézni, megnézik-e egymást?
2: Ritkán. Én legalább magam nevébe beszélek, ritkán, nincs nagyon kedvem hozzá, a televíziót is csak nagyon-nagyon ritkán nézem, vannak kedvenc műsoraim, de inkább az ilyen szórakoztató, de amiről előbb meséltem, az ilyen állatfilmek, vagy utazások, például van egy nagyon jó vonattal a világ körül, ugye azok az utazások nagyon érdekelnek, vagy nagyon érdekelnek a házépítők, akik a házakat keresnek, vagy ingatlanvadászok, vagy nem tudom mi a címe, azokat megnézem, de én nem nagyon, inkább a rádiót szoktam hallgatni, megmondom őszintén.
1: Milyen jó, hogy most egy rádióban.
2: Igen, a rádiót szoktam hallgatni, mert az kedvesebb nekem. És az segít otthon is, ha tudom én, pihenek, vagy
1: hát
2: főzök.
1: Persze, meg mellette mindent lehet csinálni.
2: Nem kell nézni, igen. Pontosan.
1: No, de a színházat megnézni kell.
2: Amikor nézett
1: előadás korában, igen? Tudott civillé válni? Tehát ha más nézett pályatársat.
2: Ez egy érdekes kérdés. Ez nagyon érdekes kérdés, mert az ember tud civillé válni, de ha észrevesz egy hibát, mert az előfordul,
1: hát, nehogy észreveszi.
2: Ez nagyon érdekes dolog, mert a hibákat azt észre lehet, nem tudsz annyira civil lenni, hogy ne vedd észre a hibát. Ez nagyon érdekes dolog, ez egy ilyen szakmai ártalom, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ez nagyon érdekes. Mindahogy a saját előadásunkban is észreveszi az ember a hibát. Például van egy olyan nagyon érdekes dolog, amit tanultam még a régiektől, hogy akkor vagy igazán ura a szerepednek, hogyha látod magad kívülről. Ez egy nagyon,
1: milyen igaz, de milyen,
2: ez nagyon érdekes dolog. Például én szoktam, ha készülök egy új darabra, és már olyan 80%-ban vagyok, akkor mielőtt elalszom, akkor szoktam magam, mint amikor az ember bármiről álmodozik, becsukja a szemét, és bármiről álmodozik, szoktam magam látni, és akkor jutnak eszembe gondolatok, például ötletek, hogy mit lehetne csinálni, ugye, hogy inkább ezt mondom, vagy inkább azt mondom, mert hiszen ugye ezek az operettek azért nem Shakespeare darabok, itt szabad mondani, tehát ezt egyet szót be lehet mondani, aha, aminek aztán sikere van, ugye, és ezt úgy éjszaka szoktam, úgy hívjuk, hogy mozizunk, egy éjszaka mozizunk, igen, és igen, akkor azóta is gondolkodom ezeken a darabokon, de olyan buta vagyok, hogy egyszerűen nem jut az eszembe.
1: Nem baj, én most akkor visszamegyek más? Még a kezdetekhez, már mint a Rátonyi kezdeteihez.
2: Igen.
1: Ugye 9 évvel ezelőtt, tehát amit valamit álmodtak, de az hol tart ma ez az álom, aminek az alapító tagja
2: volt? Értem. Én szerintem egyenletesen és a nehézségeket leküzdve megyünk fölfelé.
1: Tehát jó itt társulati tagnak lenni?
2: Nagyon, nagyon. Hát én ilyen jól soha nem éreztem magam.
1: Komolyan?
2: Soha nem éreztem magam. Azért, mert ez család. Itt mindenki a másikért dolgozik. Itt nincs az, hogy most én más csinálok, vagy most kitalálom azt, hogy most elé állok, vagy... Szóval itt nincs ilyen dolog. Itt mindenki egymásért dolgozik, és szeretetbe, és békességbe, itt nincs kiabálás, nincs kihaénnemség. Szóval ez egy csodálatos, és hálás vagyok az életnek, hogy ezt adta nekem így végezetül, mert hát ugye ez semmi nem tart örökké, hogy ez hagyta nekem végezetül, hogy itt tudom lecsengetni a pályámat ezzel a kis szoborral.
1: De még sokáig.
2: Igen, és remélem még sokáig. Bár szoktam mondani a Trixinek, hogy gondolkozzál azért, mert ez egyszer vége lesz minden jónak.
1: Van még ott.
2: Van még idő. Van még.
1: Mi járunk ezzel a legjobban?
2: Remélem.
1: A közönség.
2: A közönség.
1: Minél tovább.
2: Nagyon szeret a közönség, és mindig olyan kitűnő tapsokat kapok, annyira boldog vagyok, hogy a Marica grófnőt felejtettem el, ami a legkedvencebb darabom is, a Marica grófnő, és nagyon jó lett megcsinálva itt a Trixikéjéknél, nagyon örülök neki, úgyhogy ez a 4 darab, amiben játszom, a Szibil, Mágnás Miska nagymama és a Marica grófnő.
1: És a Rátonyi Róbert Színház weboldalán minden pontos.
2: Minden ott van, igen, azt meg lehet keresni, Rátonyi Róbert, tökéletes a weboldal, ott vannak a művészek, hogy kik vannak, milyen előadások vannak, szóval azt érdemes felkeresni, és hát gondolom a név az a Rátonyi Róbert, az igazán nem nehéz megjegyezni.
1: Abszolút, abszolút.
2: Igen.
1: Van, hogy ezt már kérdezt, nem?
2: Igen.
1: Tehát akkor ezek szerint Feleki Kamillal is.
2: Jó, Feleki játszott. Kamill partnere voltam. Na, de vagy hát ő volt.
1: Jól emlékszem, hogy a Feleki mondta azt,
2: igen,
1: hogy ott van a színpad, vagy a színház, ahol ő van?
2: Latabár.
1: Latabár?
2: Latabár.
1: Bocsánat, Latabár. Latabár,
2: Latabár, igen. Feleki... Latabárral is dolgoztam.
1: Na, pláne. Okay.
2: Fantasztikus.
1: De tényleg hangoztatta ezt?
2: Hangoztatta, igen. Igen,
1: tehát
2: igen.
1: Ez azt is jelentett, hogy ha 2 sörösre kesz, akkor az is a... színház.
2: Hát igen, én már szerepeltem egyébként széken is, széken énekeltem, emlékszem, aha, még régi dolgokból, hogy egy székre kellett felállnom, mert nem volt színpad.
1: Aha.
2: Szóval azért vannak itt körülmények.
1: Minden volt.
2: Minden volt. Például a Latabár, egyszer vidéken voltunk, én dolgoztam a Latabár Kálmánnal, segédasszisztense voltam egy számába, ahol ételeket és állatokat utánozott, és, de nem is azt akarom róla mesélni, hogy egyszer vidéken voltunk fellépni, és oda jött egy nénike, aki akkor nekem még nénike volt, ma már én vagyok a nénike, és azt mondta, jaj latyikám, de jó, hogy itt van, aztán nekem itten nagy igény van, vegye ám a szárnyai alá közönséget, itt nagy igény van a humorra. És akkor azt mondta a szegény Kálmánkám, Isten nyugosztalja, mert hát olyan helyen is voltunk, hogy igen, látom nénike, hogy van igény, de tető az, aha, nincs a színpad fölött. És aha, ez így volt.
1: Aha.
2: És ez így volt, bizony. A Feleki Kamillal például, mikor a kabarét játszottunk, én voltam a Schneider kisasszony benne, akivel hát ugye kapcsolatba léptek egymással, és ő tanította meg nekem a bizonyos dolgokat oly annyira, hogy még a saját lakására is elhívott minket a Kovács Zsuzsi kolléganőmmel, és ott próbáltuk be azokat a jeleneteket, amelyek nehezek voltak. Szóval hatalmas élményeim van.
1: Na, az a Kovács Zsuzsi, aki a Szörényi Leventének
2: Szörényi, volt. Igen, ő a Kovács Zsuzsi. Igen. Ugye nemrég emlékeztünk meg róla, mert 9 év azt hiszem nincs közöttünk.
1: Pont amikor alakult a színház?
2: Nem.
1: Vagy a Rátonyi?
2: Ja, nem. Hát lehet, hogy rosszul emlékszem.
1: Lehet, hogy jó?
2: Lehet, hogy rosszul emlékszem, nem
1: de
2: tudom.
1: De róla beszélünk.
2: De róla, ő róla, igen.
1: Na, nagy idők voltak meg, sok sztori van, tessék azt a könyvet elkezdeni.
2: Jaj, nem. Na, látja, hogy vannak olyan dolgok, amik nem jutnak az eszembe.
1: Hát de közben még eszébe jutott ez is.
2: Hát aztán eszembe jutott majd ez ügyesen meg. Hát a szinkronról nem beszéltünk, de hát mindegy.
1: Valamennyit beszéltünk.
2: Beszéltünk.
1: Vannak olyan filmek, vagy sorozatok, amiket különösen szeret?
2: Hogyne, hát a Disney sorozatokban benne vagyok. A Vajánába, a Vajánába, az Encantóba, a Kokóba. Most is csinálok egy, nem tudom még mi lesz a címe, például az egyik rajzfilmet megcsinálták igazi színésznőkkel, és ott például verseny van, ott meghallgatások vannak, ott casting van.
1: Na igen, ott igen. Bizonyítani kell, ott akárkit nem engednek oda.
2: Akárkit nem engednek oda.
1: Na, megmondom őszintén, igen? Én utána olvastam tisztességgel, igen? Önnek, de egy valamit nem néztem meg szándékosan, az életkorát. Igen. Nem kell elmondani.
2: Hát elmondom szívesen.
1: Na, de csak azért mondom, hogy és sose életkor alapján ítéltem meg senkit.
2: Persze, nem érdekel annyira.
1: Ha szeretném, mondja el egyébként, mert nem, de hogy olyan kortalan.
2: Köszönöm mondani, szépen.
1: És valószínűleg azt tartja, vagy azt konzerválja, hogy folyamatosan van feladat.
2: Igen, ez nagyon fontos. Ez a legfontosabb. Bár el tudnám mondani olyan embereknek is, akiknek nem az a foglalkozásuk, hogy színészek, hanem tudom, egy irodába ül, vagy bármi igazgató, vagy titkárnő, hogy ne hagyja abba, ha nyugdíjba megy. Nem szabad abba hagyni. Hiszen nagyon sok olyan hely van, ahol összejönnek az idősek, de én ott nem érezném jól magam.
1: Elhiszem.
2: Én ott
1: alkotni
2: nem.
1: Kell.
2: Alkotni kell. Na, ez fontos, bizony alkotni kell. És a Rátonyi Róbert az a színház, ahol lehet alkotni.
1: Na, akkor
2: és szabad van adva.
1: Kedves hallgatóink, akkor Rátonyi Róbert színház weboldalát keressék, kövessék, és Halászalánkát nézzék meg bármelyik darabban, ami
2: köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És szívből gratulálok a díjhoz, ez a fotón rajta lesz.
2: Ó, remek,
1: meg tudják,
2: remek,
1: meg
2: remek,
1: tudják
2: remek.
1: Nézni
2: a
1: hallgatók, és jó egészséget kívánok.
2: Nagyon szépen.
1: Sok csillogó szempárt.
2: Köszönöm szépen.
1: Mert akkor nagy baj nem lesz, ha néző, akkor az öné is csillogni fog.
2: Az biztos. Nélkülük nem megy.
1: Megyünk tovább.
2: Köszönöm szépen.
1: Halász Alankával beszélgettem, kedves hallgatóink. Igen, aki életműdíjat kapott a Rátonyi Róbert Színházban, egy Rátonyi Róbert díjat. És Alankától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatónak a slágerek a legnagyobbak változatosan, és egy elköszönés erejéig még visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Halász Arankának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendkívüli ülést tart ma a kormány. Károkat okozott a vasárnapi felhőszakadás Budapesten. Már 11 gyanúsított van a Szőlő utcai ügyben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Rendkívüli ülést tart ma a kormány, azután ülésezik a Tisza párt frakciója. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán. Azt írta, 13 órától a parlamentben ismerteti a bábok eltávolítását és a vajon visszaszerzési hivatalt, valamint még egy témában tesz bejelentést. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztet, hogy a kánikula idején fokozottan vigyázzunk magunkra és egymásra. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, a tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlás. A szakember szerint a napi másfél-két liternél jóval több vízre is szükség lehet, különösen a szabadban tartózkodóknak. Kiemelt figyelmet kért az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan emberekre, akik a hőségben fokozott veszélynek vannak kitéve. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy kerülni kell az alkoholfogyasztást, mert az növeli a kiszáradás kockázatát. Az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Károkat okozott a vasárnapi felhőszakadás Budapesten. A viharos időjárás rengeteg munkát okozott a tűzoltóknak. Jellemzően kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongált tetőszerkezetek miatt riasztották őket. A katasztrófavédelem közleménye szerint leginkább a 13., 14. és 15. kerületben adódott dolguk. A Sáfrány utcában villanyvezetékre dőlt fát távolítottak el. A Váci úton kidőlt fa akadályozta a forgalmat két sávon. A Nagy Lajos király útján pedig egy kémény döntött le a vihar. Már 11 gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek, köztük 4-en jelenleg is letartóztatásban vannak. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak száma az elmúlt hetekben tovább emelkedett. Az ügy középpontjában a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál áll, aki többek között emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más súlyos bűncselekményekkel gyanúsítanak. Az intézményt még januárban bezárták, az épületet pedig időközben értékesítették. Az ügy újabb fordulatot vett, miután az egyik áldozatként ismerté vált koronatanú ismét vallomást tett, és egy Zsolti bácsiként emlegetett személy kilétéről is beszélt a nyomozóknak. A hatóságok továbbra is vizsgálják az ügy részleteit és az esetleges további összefüggéseket. A közlekedési és beruházási miniszter szerint még idén megteremthetik annak feltételeit, hogy 700 milliárd forintnyi forrást fordítsanak új, légkondicionált hévszerelvények és intercity motorvonatok beszerzésére. Vitézi Dávid a hétvégén arról beszélt, hogy a jelenlegi járműállomány állapota egyre nagyobb terhet jelent az utasoknak, főleg a hőség idején. A miniszter szerint a korábbi években több fontos vasúti és hévfejlesztés elmaradt vagy leállt, emiatt jelentős késésben van a járműpark megújítása. Útra kell a mobil kormányablakbusz június végén Fejérvár megyében. Június 23-án Velencére, 25-én Seregélyesre, 26-án Igarra, 30-án pedig Cecére érkezik a mozgó ügyintézés. A buszokban személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és más hivatalos ügyekkel kapcsolatos kérelmek intézhetők. A szolgáltatás főleg azoknak jelent könnyebbséget, akiknek nehéz eljutniuk a legközelebbi kormányablakig. Ezen a héten is folytatódik a kánikula, de zivatarok is lehetnek. Ma a több órás napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, elszórtan csapadék is jöhet, a szél többfelé megélénkül, délután 33 fok várható. Kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, utána ismét viharok jöhetnek. A csúcshőmérséklet 30-35 fok körül alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Város Majori Szabadtéri Színpadon június 25-én este 4:09-től mindörökké flamenco, a nagy sikerrel való tekintettel ismét Magyarországon. Ez egy élőzenés tánc show Andalúziából, egyenesen Spanyolországból. A flamenco a spanyol kultúra ugyanis egyik legizgalmasabb és legkifejezőbb műfaja. Tavaly hatalmas sikert aratott az országban, mármint itt nálunk. A teltházas előadásokon a közönség együtt lélegzett a zenészekkel, a táncosokkal, miközben a színpadon megelevenedett Andalúzia szenvedélye, ritmusa és érzelmi ereje. Most 2026-ban a mindörökké flamenco újra elhozza ezt a felejthetetlen élményt élőzenével, énekesekkel és lenyűgöző táncosokkal. A program célja, hogy a nézőket elrepítse a napsütötte dél-spanyol tájakra, ahol a flamenco nem csak tánc és zene, hanem életérzés, történetmesélés és színtiszta érzelem. Aztán nem teketóriáznak sokat, mert másnap, vagyis június 28-án, vasárnap 19 órától jön a Lili Bárónő, méghozzá a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház budapesti vendégművésze, vagy vendégeskedése, azt hiszem ezt tájolásnak mondják itt a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A Lili Bárónő a magyar operettirodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A történet középpontjában a büszke arisztokrata hölgy Lili és a jóképű, de elszegényedett gróf Illésházi szerelme áll. A gróf áruhában próbálja meghódítani a bárónő szívét. Na mondom a szereposztást: Lili Bárónő, Vajda Boróka, aztán itt lesz Koltai Nagy Balázs, Sipos Imre, Magyar Éva, Csapó Virág, Járai Máté, Szabó Dorottya, Farkas, Fazekas Géza és Hegedűs Zoltán. Tehát a kecskemétiek beveszik Budapestet, és a Városmajori Szabadtéri Színpadon remélhetőleg egy teltházas, hatalmas sikerű előadást adnak.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Holnap lesz a V4 találkozó Gödöllőn. A rendkívüli hőség és a vasárnapi zivatar több vasútvonalon is fennakadásokat okozott. Kezdődik az Óbudai Világzenei Hét. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Mint írta, Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedd délután fogadja Gödöllőn, a Grassalkovics kastélyban, hogy újraindítsák a négy ország szoros együttműködését, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért. A miniszterelnök korábban arról is beszélt, hogy a visegrádi együttműködés megerősítése mellett szélesebb regionális partnerségek kialakítását is támogatná. A rendkívüli hőség és a vasárnapi vihar több vasútvonalon is fennakadásokat okozott. A dél-balatoni vonalon Balaton-Lelle és Balaton-Boglár között váltóhiba miatt jelentősen megnőtt a menetidő. A hibát estére sikerült kijavítani. A Dunakanyarban Verőce és Nagymaros között kigyulladt egy tehervonat mozdonya, ezért átmenetileg leállt a közlekedés a Szobi fővonal egy szakaszán. Emellett Csomád és Veresegyház között egy felső vezetékre dőlt fa akadályozta a forgalmat, az utasokat pótlóbuszok szállították. A MÁV tájékoztatása szerint estére fokozatosan helyreállt a menetrend. A budapesti közművek 20 mosó-locsoló járművel végzi a közterületek hűtését a kánikulában. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is. A BKK emellett bevezette a hőkeretmenetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. Forgalomba állt 10 osztrák vasúti kocsi a MÁV-nál a nyári szezonra. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, az ÖBB-től érkezett szerelvények a balatoni Kék Hullám és a Békés Intercity járatokon közlekednek, enyhítve a járműhiányt. A tárcavezető szerint a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek mintegy negyede jelenleg nem áll forgalomba. Hozzátette, hogy az osztrák segítség nélkülözhetetlen a nyári főszezonban, még a vasúttársaság a karbantartási problémákat kezeli. Vitézi arról is beszélt, hogy uniós forrásból új intercity motorvonatok beszerzését készítik elő, miközben a dunakeszi üzem megmentésén is dolgoznak. Június 22-e és 27-e között tartják a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kobuci kertben, ahol a fesztivál történetének egyik legerősebb programja várja a közönséget. A programsorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják az érdeklődőket, mondta el a Sláger FM-nek Nagy Krisztián, a Kobuci marketing vezetője.
3: Egy nyílt nappal kezdünk, Nové Soma és Csóri Sándor és a Mordály közös kavalkádja mutatja meg a világzene, a műfaj minden értékét a nagy érdeműnek. A szerdán a Budapest Class Bar Band és a Budapest Bar nagy közös produkciójára kerül sor. Az este kuriózum, ahogy a Dohány utcai zsinagóga főkántora is a vendégünk lesz. Csütörtökön egészen biztos, hogy a széna egyik legfontosabb kortárs világsztárja Natasa Atlasz látogat el. A Racka Maratonon Ferenci György összezenész barátja mindenféle formációjával szíre lép. De lesz még kertmuzi, táncház és mindenféle DJ szettek, amik a műfajnak az oltárán mutatják a nagy érdeműnek, hogy mik az értékei a helynek és a hely szellemének.
2: Folytatódik a forró nyári idő, de a hét eleje még viharos lesz. Ma sok napsütés várható, de főleg délután megnövekedhet a felhőzet, és zápor zivatar alakulhat ki, megerősödő széllel. A forróság nem enyhül, 33-34 fokot mérhetünk. Kedden is nagyon meleg lesz, a zivatarok átmeneti enyhülést jelentenek, de már 36 fok lesz a maximum. A hét második felében semmi sem zavarja a perzselő napsütést, és az UV-sugárzás is extrém erős lesz.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri színpadon július 3-án pénteken este 19 órától érkezik a Loop Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, az Emberek, Helyek és Dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról, hogy milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal. Szerintem sokaknak fog tükörként szolgálni. Az előadás hossza 140 perc, egy szünettel. Emmát Lovas Rozi alakítja, az anyát Udvaros Dorottya. Molnár Ánon Márkot formálja meg, ez Namenák István Pólt, az apát. Aztán ott van Baksa Imre, Starenki Dóra, Brezovszki Dániel, Albert Zsófi, Formán Bálint és Szilvási Anna is. A díszlettervező Fekete Anna, a jelmeztervező Kaszás Nina, míg a zeneszerző Farkas Zazi Virág és Fekete Giorgio. Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról, kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a slágerkultban is gyakran megfordul. Nem üdvözöljük őt egyébként, a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, Helyek és Dolgok címmel tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop Színházi Társulás közös produkcióját.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendkívüli ülést tart ma a kormány. Károkat okozott a vasárnapi felhőszakadás Budapesten. Már 11 gyanúsított van a Szőlő utcai ügyben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Rendkívüli ülést tart ma a kormány, azután ülésezik a Tiszapárt frakciója. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán. Azt írta, 13 órától a parlamentben ismerteti a bábok eltávolítását és a vajon visszaszerzési hivatalt, valamint még egy témában tesz bejelentést. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztet, hogy a kánikula idején fokozottan vigyázzunk magunkra és egymásra. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, a tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlás. A szakember szerint a napi másfél-két liternél jóval több vízre is szükség lehet, különösen a szabadban tartózkodóknak. Kiemelt figyelmet kért az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan emberekre, akik a hőségben fokozott veszélynek vannak kitéve. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy kerülni kell az alkoholfogyasztást, mert az növeli a kiszáradás kockázatát. Az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Károkat okozott a vasárnapi felhőszakadás Budapesten. A viharos időjárás rengeteg munkát okozott a tűzoltóknak. Jellemzően kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongált tetőszerkezetek miatt riasztották őket. A katasztrófavédelem közleménye szerint leginkább a 13., 14. és 15. kerületben adódott dolguk. A Sáfrány utcában villanyvezetékre dőlt fát távolítottak el. A Váci úton kidőlt fa akadályozta a forgalmat két sávon. A Nagy Lajos Király útján pedig egy kémény döntött le a vihar. Már 11 gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek, köztük 4-en jelenleg is letartóztatásban vannak. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak száma az elmúlt hetekben tovább emelkedett. Az ügy középpontjában a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál áll, aki többek között emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más súlyos bűncselekményekkel gyanúsítanak. Az intézményt még januárban bezárták, az épületet pedig időközben értékesítették. Az ügy újabb fordulatot vett, miután az egyik áldozatként ismerté vált koronatanú ismét vallomást tett, és egy Zsolti bácsiként emlegetett személy kilétéről is beszélt a nyomozóknak. A hatóságok továbbra is vizsgálják az ügy részleteit és az esetleges további összefüggéseket. A közlekedési és beruházási miniszter szerint még idén megteremthetik annak feltételeit, hogy 700 milliárd forintnyi forrást fordítsanak új, légkondicionált hévszerelvények és intercity motorvonatok beszerzésére. Vitézi Dávid a hétvégén arról beszélt, hogy a jelenlegi járműállomány állapota...
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Eddig még nem féltem, szívem a sötétségben vált.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Mi akkor is itt vagyunk, amikor még kora reggel van. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: álmodtam.
1: Veszprémben és környékén is szóljanak a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendkívüli ülést tart ma a kormány. Károkat okozott a vasárnapi felhőszakadás Budapesten. Már 11 gyanúsított van a Szőlő utcai ügyben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Rendkívüli ülést tart ma a kormány, azután ülésezik a Tisza párt frakciója. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán. Azt írta, 13 órától a parlamentben ismerteti a bábok eltávolítását és a vagyonvisszaszerzési hivatalt, valamint még egy témában tesz bejelentést. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztet, hogy a kánikula idején fokozottan vigyázzunk magunkra és egymásra. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, a tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlás. A szakember szerint a napi másfél-két liternél jóval több vízre is szükség lehet, különösen a szabadban tartózkodóknak. Kiemelt figyelmet kért az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan emberekre, akik a hőségben fokozott veszélynek vannak kitéve. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy kerülni kell az alkoholfogyasztást, mert az növeli a kiszáradás kockázatát. Az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Károkat okozott a vasárnapi felhőszakadás Budapesten. A viharos időjárás rengeteg munkát okozott a tűzoltóknak. Jellemzően kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongált tetőszerkezetek miatt riasztották őket. A katasztrófavédelem közleménye szerint leginkább a 13., 14. és 15. kerületben adódott dolguk. A Sáfrány utcában villanyvezetékre dőlt fát távolítottak el. A Váci úton kidőlt fa akadályozta a forgalmat két sávon. A Nagy Lajos Király útján pedig egy kémény döntött le a vihar. Már 11 gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek, köztük 4-en jelenleg is letartóztatásban vannak. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak száma az elmúlt hetekben tovább emelkedett. Az ügy középpontjában a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál áll, aki többek között emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más súlyos bűncselekményekkel gyanúsítanak. Az intézményt még januárban bezárták, az épületet pedig időközben értékesítették. Az ügy újabb fordulatot vett, miután az egyik áldozatként ismerté vált koronatanú ismét vallomást tett, és egy Zsolti bácsiként emlegetett személy kilétéről is beszélt a nyomozóknak. A hatóságok továbbra is vizsgálják az ügy részleteit és az esetleges további összefüggéseket. A közlekedési és beruházási miniszter szerint még idén megteremthetik annak feltételeit, hogy 700 milliárd forintnyi forrást fordítsanak új, légkondicionált hévszerelvények és intercity motorvonatok beszerzésére. Vitézi Dávid a hétvégén arról beszélt, hogy a jelenlegi járműállomány állapota egyre nagyobb terhet jelent az utasoknak, főleg a hőség idején. A miniszter szerint a korábbi években több fontos vasúti és hévfejlesztés elmaradt vagy leállt, emiatt jelentős késésben van a járműpark megújítása. Útra kell a mobil kormányablakbusz június végén Fehérvár megyében. Június 23-án Velencére, 25-én Seregélyesre, 26-án Igarra, 30-án pedig Cecére érkezik a mozgó ügyintézés. A buszokban személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és más hivatalos ügyekkel kapcsolatos kérelmek intézhetők. A szolgáltatás főleg azoknak jelent könnyebbséget, akiknek nehéz eljutniuk a legközelebbi kormányablakig. Ezen a héten is folytatódik a kánikula, de zivatarok is lehetnek. Ma a több órás napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, elszórtan csapadék is jöhet, a szél több felé megélénkül, délután 33 fok várható. Kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, utána ismét viharok jöhetnek. A csúcshőmérséklet 30-35 fok körül alakul. Ma reggeltől sávlezárás nehezíti a közlekedést a Hungária körúton az Árpád híd felé, itt torlódásra lehet számítani. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkület okoz fennakadást a Baros utcában kifelé a Bátori utca után, vízvezetékjavítás miatt. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slá-

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: volna,
1: hogy... Én csak gondoltam, hogy ja, ezzel
2: tényleg, be kellett volna mondanom, ja Istenem, ilyenkor, ja, mint az Opus Dei korbácsolom.
1: Nem Petra és Zoli vannak most.
2: Mautner Zsófival itt vagyunk a stúdióban.
1: És Drága Cilával.
2: És ezen a héten... Ezen a héten, hétfőtől péntekig minden reggel, reggel 6 és 10 óra között Mautner Zsófival együtt leszünk, és együtt fogjuk ezt a műsort vezetni, és képzeljétek el, hogy nagyon gondolkodtunk, hogy mivel lepjük meg a hallgatónkat, és akkor így gondolkodtunk, hogy kéne egy kicsit utazni, kéne barangolni, ugye tavaly ugyanúgy ilyenkor ugye nyáron voltunk Spanyolországba, Görögországba, Franciaországba, mindenfelé, és idén úgy döntött, hogy itt maradunk Közép-Európába, és bejárjuk az osztrák-magyar monarchiát, ugye a Habsburgok monarchiáját, úgyhogy a héten leszünk Horvátországba,
1: Erdélyben, Lengyelországban, Csehországban, Szlovéniában, Trieste környékén, szóval, hogy folytatódik ugyanúgy a megőrülés, és utazunk, főzünk, piacozunk, kultúrával merítkezünk, szóval minden lesz, ami megszokott, úgyhogy senki ne jegye meg, hogy itt nem egy ilyen történelmi óra következik, bár professzor Cila ebben is természetesen brillírozik.
2: De egyébként nem feltétlen, csak egy, gondoltam majd egy picit így bevezetjük ugye mindenkit. Egyébként nem volt annyira régen az osztrák-magyar monarchia, mint amilyen réginek tűnik, mert ugye azóta ma volt nekünk egy tanácsköztársaságunk, egy Horthy Miklósunk, egy Rákosink, egy Kádárunk, sőt még egy Orbán Viktorunk is, úgyhogy ez nem volt annyira régen. Igen, de mégis annyi minden történt a magyar történelemben, hogy érdemes visszatekinteni, hiszen az osztrák-magyar monarchiát ezt úgy képzeljük el, hogy itt minden volt. Itt lehetett lovagolni, lehetett síelni, lehetett gyógyfürdőbe járni, lehetett a tengerparton üdülgetni, szóval mindenfelé járhattunk, és ugye ez a monarchia, ez több mint 11 nyelvet beszélt, tehát ez egy olyan patchwork volt, képzeljük Elder Zsófi, ahol több mint 10-11 nyelvet beszéltek, ezek mind a hivatalos nyelvei voltak, tehát hogy amikor például egy uralkodónak meg kellett szólalnia, akkor ő köszöntötte a népét először is németül, aztán magyarul, aztán horvátul, aztán bosnyákul, aztán szlovákul, aztán csehül. Ezt el kell árulnom a hallgatóknak, hogy Zsófia ugye tökéletesen beszél csehül.
1: Tehát, majd a csehnapo lett, hogy ebből felvillantunk egy-kettő kis mondatot.
2: Amikor egy gyekúje, egy dobrivécsének el kell durrani, akkor Zsófi az
1: ezt
2: mindig...
1: Ezt tartogatjuk holnap. Holnap lesz egyébként, holnap van a lengyel csehnapunk.
2: Az is nagyon érdekes. Igen. Ez is ma mi lesz?
1: Ma ugye szépen ráhangolódunk az osztrák-magyar monarchiára. Egyébként ugye szerintem az is fantasztikus, hogy nem csak, hogy egy elképesztő olvasztó tégely volt ez az időszak, hanem tényleg az aranykor, ugye? Tehát, hogy ez az úgynevezett boldog békeidők, amikor minden szuper, tehát tényleg ekkor van ugye óriási nagy felemelkedés minden szempontból, építészetileg ekkor ugye Budapestnek rengeteg ikonikus épülete, ekkor alakul ki az Andrássy úttól kezdve egy csomó minden más, szóval, hogy ez egy fantasztikus időszak.
2: Hát meg pont az jutott eszembe, tudod, hogy ez az idő volt, amikor ugye föllázadunk Ausztria és a Habsburg birodalom ellen, és azt mondjuk, nekünk, te ne mondd meg, hogy merre van az előre, és utána rájövünk, hát azért nem olyan rosszan megmondják, és akkor lendültünk be, tehát ez kb. Olyan, mint legutóbb, az utóbbi 16 évben, örjöngtünk, hogy nekünk az Unió ne mondja meg, aztán rájöttünk, hát ha megmondja, nem olyan nagy baj, mert akkor tudjuk, hogy merre van az előre, tehát hogy pont ugyanez az időszak volt, ugye 48 a szabadságharcig, ugye örjöngtük, nem akartuk, nem jó nekünk, nem mondják meg, és megszületik 1867-ben a kiegyezés, és akkor ugye Ferenc József császárral a magyarok kiegyeznek, és onnantól kezdve bedurran a gazdaság.
1: A Kánoán.
2: És hát tulajdonképpen, ahogy mondod, igen, akkor felépül az Andrássy úttól kezdve.
1: Például ahogy Budapestet ma ismerjük, a gyönyörű várost, az tulajdonképpen ugye akkor alakul ki minden szempontból. Tehát a város tervezés, a városkép, a legtöbb ikonikus gyönyörű épület, szóval itt elképesztő vendégjárás lesz, azt is mondjuk el a hallgatóknak, szóval tényleg, hogy itt majd mindenki is jön, kérlek szépen. A héten hát jönnek majd művészettörténészek, várostörténészek, építészek, gasztró természetesen nem marad.

0: adhat el, úgyhogy itt jönnek, mennek majd a séfek, a szakemberek, úgyhogy minden lesz, itt lesz piacpercek, mint ahogy a hallgatók megszokták ugye mindig. Természetesen azt már is gyorsan mondom, hogy hablacs játék minden nap, ja, ugye már igen. Készülsz, remélem hangolodsz már, nem tudom, a mozárti magasságokkal.
1: Én már szóval nagyon abba vagyok.
0: Igen, hogy... hablacs lesz, úgyhogy már is mondom, hogy akár már most is lehet jelentkezni a 06303958-as számon.
1: És a mai napon egyébként képzeljétek kell, hogy nem egy kisebb ember fog hozzánk érkezni, mint a Habsburg Otto alapítványnak az igazgatója, Prőle Gergely, és nekem ehhez egy ilyen nagyon szép emlékem van, képzeljétek el, hogy ilyen tini voltam, és én úgy voltam vele, tudod, hogy anyukámnak mondtam, hogy nekem kell találkoznom Habsburg Ottóval, mégiscsak ő lenne az uralkodó, és akkor az anyukám megszervezte Andréval, aki egy európai uniós képviselő volt, de ez ilyen 89-88 felé lehetett, ilyen kiskamasz voltam, mert ő ismerte, és ugye ebbe a Pán-Európai Uniónak volt ugye az alapítója Habsburg Otto, hogy találkozzunk, és én a Calvin téren találkoztam ő felségével. Anyám mondta, mert metróztunk. A Calvin téri metróval, azt mondta nekem a Habsburg Otto,
0: hogy... Kb. Akkor metróztál utoljára, szerintem.
1: Valószínűleg akkor... És azt mondta, ha gondolja, akkor jöjjön, és akkor üljünk fel egy metróra. És én azonnal felültem egy metróra. Genau. És akkor az autóval felültünk egy metróra, és az anyám azt mondta, egy lépcsővel lejjebb állját. Ő az uralkodó. És akkor mondtam, ez tud mi lajt? És akkor egy lépcsőves úr mondta, álljon itt mellém. De hát mondom, mert nem álltok mellém, mégiscsak a császár. Figyelj, annyira hát érdekes. És akkor tudod, volt egy ilyen nosztalgiája, hogy jártunk a Magyar Történelmi Családok Egyesületében, ahol találkoztunk a Betlenekkel, a Széchenyiekkel.
0: És akkor több időt töltöttél vele? Tehát ez egy egész hát nap mondjuk?
1: Ez egy ilyen 2 órát töltöttem vele, de nekem nagyon meghatározó volt. Ugye ez egy, én egyébként így az egész gyerekkoromban így ragaszkodtam az öregekhez, tudod, így szerettem ezt a... Nekem mindenki, aki ilyen 80 éves volt, az egy ilyen történelem volt. Így néztem rá, és azt mondtam, hát ő még a monarchiában született, a nagynéném azt mesélte nekem, és akkor nagyon betegeskedtem, és az édesanyám elvitt engem Meránba, és mondom, és ez hol van ez a Merán? Hát ez Olaszországban volt, akkor még ez egy ország volt. Tehát, hogy így minden az egész családomat így meghatározta, hogy a, mit tudom én, a nagynénémék, azok azt mondták, tudod, és akkor elvették tőlünk a birtokokat 1917-ben Erdélyben, és akkor úgy ott maradt az, és akkor tudod, nekem ez ilyen igen. Teljesen fura volt, hogy Jézusom, nekünk voltak földjeink Erdélyben.
0: Igen, olyan furcsa, mert hogyha belegondolsz, akkor valahogy hogy az idő érzéke az embernek milyen érdekes, nem? Hogy azért ez tényleg nem volt annyira régen, mint amennyinek tűnik. Tehát azért mondjuk egy ilyen 1918, amikor ugye véget ér, hát az azért az még
1: a... Hát most gondolj bele, hogy az én nagynéném,
0: nagyszüleinknek
1: a Révai Éva az... 1905-ben született, tehát ugyan gyerek volt, amikor szétrobban az osztrák-magyar monarchia, de ő neki az anyuk...
0: De már emlékszik mondjuk rá, mert 13 évesen már emlékszel.
1: És én ültem Párizsban, a szalonjába, és akkor az Éva mondta, tudod, kedves, és akkor édesanyám elvitt engem Meránba, onnan elmentünk, és, vagy a nagy, vagy például a dédnagyapám. A dédnagyapám Brassóban templomoknak a freskóit festette, és a dédnagymamám, mert nagy kártyás volt, és mindig mondta, te mindent elkártyázol, menjél freskót festeni, én nem vagyok egy szobafestő. És akkor mondta a dédnagyanyám, Michelangelo se volt szobafestő, freskót festesz Brassóba. Érted? Tehát, persze. Hogy így nem Kecskeméten, hanem Brassóban, ami egyébként ugye a Erdély egyik legtávolabbi pontja Brassó, és akkor szegény dédnagypapa lelet zavarva, egyébként valószínűleg most is le lenne zavarva, mert nálunk ugye ez a női karakter, ez ilyen anyám is.
0: Matriarchális.
1: Hát nagyon matriarchális. Nem lepődnék meg, ha anyám engem is lezavarna Brassóba freskót festeni. És ugye az egészben, tudod, ez, szóval, hogy ilyen nagyon érdekes volt, vagy a apukám ágán vannak a Josikáék, tudod, és az is egy ilyen nagy bárói család Erdélyben, tudod, a Branyicskai Josikáig.
0: Igen, oda majd készülünk, oda már olyan régóta készülünk, de talán majd most ősszel erre tényleg sose
1: voltam.
0: Kerül. Igen.
1: És sose voltam, és például anyukám ágán, mivel ugye voltak ezek az erdélyi földek, ne kérdezz, hogy ezt bérelték, vagy birtokosok voltak, dohányt termesztettek, és akkor nekünk Erdélyben megmaradt Géza bácsi, meg azért mondom, hogy fogalmam sincs, Ili néni meg Géza bácsi. Géza
0: akik
1: bácsi,
0: valószínűleg valamilyen hihetetlen, nem tudom, rangú. Nem?
1: Igen, tehát, persze. És akkor Ilus néninek megszületett a kislánya Anikó, és akkor Anikó már nem tud magyar, de tud magyarul, mert mindig úgy írt, készülök Budapestre, szervusz Marika, készülök Budapestre, nagyon szeretnélek titeket látni, nem tudom, hogy fogok-e tudni megszólalni magyarul, mert ő meg már csak románul beszél. Tehát ugye ebben az az érdekes, és amikor visszakanyarodva erre a 10 nyelvre, vagy 11 nyelvre, amit a monarhiába beszéltek, hogy amikor ez szétrobban, és akik Erdélyben maradtak, azok például Anikó, aki egyébként nem fiatal, tehát ilyen 70 pluszban van, ő már nagyon nehezen beszél magyarul, mert már a szülei meghaltak, akik magyarok voltak. Az anyukám családjából a másik fele az nem tud magyarul, csak franciául, tehát ugye ez a 20. század, ez teljesen felpörgeti az eseményeket, de ettől függetlenül mi egy ország voltunk, és barangolhattunk, tehát hogy ezt a monarhiát úgy képzeljük el szerintem, mint az Európai Uniót, csak így egy ország volt, tehát nekem van egy osztrák nagynéném, a Hansi Berg, aki mindig azt mondta, hogy a férjem, aki magyar volt a férje, az André Kosztolányi, és mindig azt mondta, mindig mondta nekem az André, hogy óvakodja a magyaroktól, de nekem akkor is te a sogorom vagy. És akkor így, szóval, hogy van egy ilyen közös ebbe az egészben.
0: Igen, szóval, és tényleg kulturálisan is, meg kulinárisan, ugye nyilván majd a Cilagasztróban ezt jól kivesézzük, de hogy ugye akkor is nagyon sok minden történik. Tehát ahogy ezek az országok ugye egymás között nyilván vándorolnak, ugyanúgy a konyhák is, tehát hogy ez a boldog békeidő gasztronómiája, ez is ugye ehhez köthető.
1: Én arra vagyok kíváncsi a gasztronómiai szempontból, hogy érkezik meg a nemzetek konyhája mondjuk Budapestre, tudod, tehát hogy egy osztrák Wienschnitzel, vagy egy szlovák, hogy hívják, tudod, amit esznek?
0: Strapacska?
1: Ez? Strapacska például. Igen, hogy ezek hogy érkeznek meg, vagy például ahogy alakul, és csak Magyarországon Nadika barátnőmnek a férjének az anyósa, azt nem tudom neki ki, mindegy, férje anyósa, ezt hogy hívják? Mindegy. Ő azt szokta mondani, ugye Ácsné, hogy jaj, nálunk Nyíregyházán tudod a töltött káposztát, mindig picike gombócokat csinálunk, mi nem csinálunk nagy gombócot, hanem csak picike. Tehát, hogy ez például hogy változik, igen, tudod? Tehát, hogy a töltött káposzta más, itt más, ott más, Erdélyben, tehát, hogy és engem ez annyira izgat, mert ugye most és itt kell eltérnünk, vagy átgondolnunk, újra bútolni ezt az egészet, hogy az osztrák-magyar monarchia az nem egy ilyen nagy vízfej volt, mint most Budapest, tudod? Hanem akkor mondjuk, akkor olyan nagy volt az ország, hogy mondjuk Erdélybe egy kulturális központ volt Arad, vagy Kolozsvár, és ott kialakulnak szokások, és az nem biztos, hogy átjön, hanem az egy ilyen egzotikus dolog lesz.
0: Igen, úgyhogy minden lesz itt, drága hallgatók, utazunk, főzünk, piacozunk, jönnek a szakértőink, úgyhogy reméljük, hogy ti is annyira fogjátok szeretni ezt a témát, meg ezt a kalandot, mint ahogy ezt mi megálmodtuk, szóval
1: kik jönnek ma?
0: Ma érkezik ugye Prőle Gergely, aki a Habsburg Otto alapítványnak az igazgatója, és ugye az is olyan érdekes, hogy ő is nagyon közel tudja hozni a történelmet, tehát annyira érdekes sztorikat is mesélt nekünk, meg hoz most is tárgyakat. Én ugye náluk most a Múzeumok Éjszakáján ott volt velük egy közös programom szombaton este, ugye ahol egy 1911-es esküvőnek a menüjéről meséltem, ugye ez 4. Károly és Zita esküvője, és utána még ugrottunk, és 1951-ben volt Habsburg Otto és Regina esküvője, és nagyon érdekes az is, hogy 40 év alatt ugye hogyan változott, hogy van még 1911-ben egy olyan menü, ami a pompáról szól, a bőségről, ugye ott még minden rendben van, majd ugrunk egyet, és 1951-ben, amikor van egy trónfosztott ugye uralkodó, meg már semmi nincs, de az még szinte még pompásabb, mert ott mégis azt mutatják, hogy ugyan már minden összeomlott, ugyan már trónfosztott mindenki, de a Habsburg az Habsburg.
1: Az egészen elképesztő, és képzeljétek el, hogy ez a történelmi családoknak ugye az egyik legősibb családja, tehát hogy ugye a Habsburg család, azt úgy képzeljük el, hogy a 11. században fog felemelkedni Svájcban, és Svájcból indul ez a família, és van egy nagyon jellegzetes mondatuk, az nem szól másképp, mint úgy, hogy mások háborúzzanak, te boldog Ausztria, házasodj, és így nem folytatjuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
5: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
6: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
7: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
6: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
8: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadel modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadel Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
11: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
12: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
13: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
12: Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
2: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
13: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
2: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: Gellérrel reggel.
1: Szilával és Mautner Zsófival.
2: Tehát, jó reggelt mindenkinek, már... most már bemelegítettük mi is a hangunkat.
3: Most még annyit azért elárulunk a hallgatóknak, akik esetleg most ültek autóba, még azokat is sajnálom, akik most ültek autóba, mert még mindig csak...
2: Mi már fél ötkor keltünk.
3: Anyukám, de még mindig csak 6:40 van, érted? Aki most ül autóba, az is fölköti a gatyáját, mert elindul. Viszont ami óriási jó hír, kézzel én ezt nem tudtam, egyszer rohantam be az RTL Klubnak a reggeli műsorába, így ilyen tájt, és mondtam, ja Istenem, akkor lesz a dugó, sose fogunk odaérni, jöjjön a taxi, egy órával előbb értem be az adásba.
2: Ilyenkor mondom, még lehet közlekedni.
3: És mondom, miért nincs forgalom? Azért, mert a gyerekeket nem viszik már az iskolába. Mondom, ugye nem akarja azt mondani, mondtam a taxisofőrnek, mondom, nem akarja azt mondani, hogy a kis pulyák miatt van a dugó. Sajnos miattuk, mert a kis Rubikát és a kis Gizikét nem engedik el az iskolába, csak úgy, hogy anyu elviszi az SUV-val, megáll a Pasaréti úton, mert a kis Rubika kiszáll, de nem áll félre a Pasaréti úton, hanem utána visszakiabál, anyu az uzsim, jaj, álljunk meg, és akkor anya satúfékezik, és odaadja az uzsit a kis Robikának, de Gizike a tornanzsákját hagyja az autóban, úgyhogy ebből lesz egy másfél órás dugó. Na ez most megszűnt, Zsófi.
2: Yeah!
3: Tartsd a vonalat.
2: És parkolni is lehet, már csak a kukás autót kell akkor kikerülni.
3: Már csak a kukás autó, de a kukás autó az nem annyira durva, mint a kis Robika és a kis Gizike a tornazsákkal. Úgyhogy abban a pillanatban megszűnik a reggeli dugó, amikor őtetett nem viszik a iskolába.
2: És még azt is meséld el, hogy azért te frissen landoltál azért két mondatig.
3: Hát kézzétek el, hogy ugye én most nem a Habsburg birodalomban jártam, hanem engemet elrepített az ibusz, elrepített kérlek szépen Ciprusra, és megmondom neked őszintén, hogy mindig voltak ilyen averzióim, tudod, ezekkel a görög utakkal, hogy Ciprus, hát mit lehet ott
2: turistás
3: csinálni? Borzalom, az a forróság, az a meleg, az a... Tényleg, egyébként 230 kilométerre vagy Jaffától.
2: És tudod, realizáltam, hogy ez ennyire közel
3: hát
2: van.
3: Teljesen, az földrajzilag egyébként Kis-Ázsia, tehát Közel-Kelet, viszont kulturálisan, történelmileg meg, sőt, gazdaságilag pedig az Európai Unió tagállama. Azért arra készülünk, hogy nem Schengen, tehát hogy útlevél ellenőrzés, nem tudom, minden van, de figyelj, fantasztikus.
2: Nagyon kedvet is csináltál, őszintén szólva, a videókkal is, meg ahogy mesélted is nekem. Nekem sem volt bevallom őszintén a bakancslistámon valahogy, de hogy
3: nem,
2: nagyon kedvet
3: nekem
2: csináltál
3: sem,
2: hozzá.
3: Egyáltalán. Tudod, meg bennem az volt, hogy volt ott az Exodus, tudod, az az 1947-es hajó, amit az angolok nem engedtek, akkor van, akkor úgy mondjuk, hogy ugye van a török Ciprus, meg van akkor van a görög Ciprus. Közben
2: és azt mondtad, hogy hívják, hogy nem is török Ciprusnak, hanem ők
3: ez
2: elfoglalt terület.
3: Ez egy elfoglalt terület, tehát ez is nagyon érdekes, és ez a mi történelmi szempontunkból nagyon érdekes, tudod, hogy ha valaki elmegy, nem tudom én, Romániába, és azt mondja, olyan szép ez a Románia, hát olyan gyönyörűek a te, a hargiták, meg minden, és egy magyar, az nem Románia, az Erdély, az a miénk. Na, most ugyanígy vannak a görögök is, tudod, tehát, hogy ők nekik ezt, hogy török Ciprus, jaj, olyan érdekes, nem mentünk török Ciprus, az nekik nem török Ciprus, hanem az a
2: az
3: törökök által invázióval elfoglalt terület, most már immáron 50 éve, vagy 52 éve, és nagyon érdekes a történelmük, mert Ciprusnál az történt, hogy ugye az Oszmán Birodalomhoz csatolják 1570-ben, ugye az Ottomán Birodalom elfoglalja, 60, a velenceiek uralják, tehát mindig valaki uralta ezt a Ciprus, valamilyen nagyon cipálták, tehát ugye a Nagy Sándortól a Ptolemaioszi... Igen, ez stratégiai hely, a Ptolemaioszi dinasztia, a Római Birodalom, a görögök, és akkor a velencei köztársasághoz tartozik, 1487-ben foglalja el Velence, közel 100 évig vannak ott, és 1570-ben a törökök egy 60 ezres hajóhaddal lerohanják Ciprust, és azt képzeld el, hogy ugye ott van Nikózia, a Nikózia a főváros, a volt főváros, ami egy olyan város, aminek most a fele török. És képzeld el, hogy van például a Szófia katedrális, Szent Sophie katedrális, ez egy olyasmi, mint ezek francia gótikának a Remszi katedrális, a Notre Dame, és kiáll belőle két torony, mert ugye amikor elfoglalták a törökök, azt mondták, mecset lesz belőle, úgyhogy ez a gótikus kapukon bemész, gótikus ilyen oszlopok vannak mindenhol, majd két toron, ahol a műzém,
2: nincs élő műzén.
3: Nem, hát egy ilyen hangfallal ordít magán kívül, hogy tessék imára jönni. Figyelj, elképesztő, tehát, hogy egy, és képzeld el, hogy ott vagy, a másik oldalon ortodox, görög ortodoxként imádkoznak, érted, az Úr Jézushoz, ott meg a műezin ordít egy mikrofonba. Figyelj, fantasztikus az egész
2: elképesztő
3: város.
2: Na egyébként azért majd itt ki fogunk kukucskálni ugye a közép-európai területekről, hiszen például az Osztrák-Magyar Monarchiában ugye utaztak össze-vissza mindenki, úgyhogy elképesztő nyaralóik voltak, ugye Sziszi Erzsébet királynőről majd egy bőven fogunk azért beszélgetni minden szempontból, mert hiszen ő azért az adott időszakban ugye stílusikon volt, meg hát a diétáiról is, vagy a nem evéséről is elhíresedett, majd a gasztróban ezt jól kivesézik, és hát ő is utazott a gyönyörű villáiba állandóan.
3: Korfun építette egy csodálatos villát, ugye volt neki egy nagyon komoly tüdőbetegsége, valószínűleg egyébként ez egy ilyen pszichés betegség volt, mert ugye az anyósa, és azért ezt ne felejtsük el, hogy ugye Ferenc Józsefnek ő az egyenesági unokatestvére volt. Tehát, hogy Sziszíről azért azt érdemes tudni, hogy ő ugye egy bajor hercegnő volt, hogy hívták a családját, most nem jut eszembe. Na mindegy, majd eszembe jut nekik az Ferenc József édesanyja és a Sziszinek az édesanyja voltak közvetlen testvérek. És akkor a Sziszi édesanyja hozzáment ugye egy bajor herceghez, a Zsófia meg hozzáment az osztrák császárhoz. De ugye ez nem volt egy erős uralkodó, viszont Zsófia annál erősebb volt, és állandóan cseszegette ezt a szegény kislányt, érted? Ne, hogy akarsz te Ausztria trónján ülni? És mindig valamivel ki volt rá, és ugye az osztrák udvarban, mert azért majd picit visszabb megyünk, akkor azért tudjuk, hogy ott a spanyol etikett volt, ez a legszigorúbb etikett szabály volt, tehát ott minden volt. Egy történelmi család felsőházi nem tudom, bejárási joggal rendelkezik a császárnőhöz, nem tudom, teljes őrület volt, és ugye kicsinálta, és amikor ugye az első kislány megszületett, azt hiszem Zsófia főhercegnő, akkor az anyósa úgy döntött, aki a nagynénye is volt egyben, hogy ezt majd ő fogja nevelni, és elvették tőle, és akkor Erzsébetettől teljesen kiborult. Egyébként romantizálva van Sziszi, mert inkább volt egy
2: őrjöngő,
3: elviselhető. Persze, tehát egy őrjöngő, rohamú, elviselhetetlen nő volt, de nekünk azért nagyon kedves, mert ugye volt egy merénylet az osztrák császár Ferenc József ellen is. Ezért Zsófia gyűlölte a magyarokat. Tehát azt mondta, hogy kész a magyaroknak taka, és amikor ezt ugye érzékelte Sziszi, akkor azt mondta, én viszont szeretem őket.
2: És nagy, ez ugye rengeteg időt is töltött.
3: És
2: itt.
3: Rengeteg, és akkor Andrássy Gyula gróftól megkapja Nász ajándékba ugye a gödöllői Grassalkovics kastélyt. Most nem tudom, hogy éppen ki a Grassalkovics kastély, de lehet, hogy jó kezekben van, nagy percig, ne aggódj. Úgyhogy megkapja a Grassalkovics kastélyt, és akkor rengeteget jön Magyarországra, de ezt az egész más szempontból nem történt, csak azért, hogy tuffoskodjon.
2: Igen, meg egyébként hát ő mindenhova szívesen utazott, csak ne kelljen ott lenni Bécsben, meg ne kelljen Bádislőben lenni, ahova nagyon sokat jártak, tehát ő inkább jött Gödöllőre, meg Korfura, tehát kvázi azért menekült állandóan valahova.
3: Hát azért, mert a bécsi udvar, tehát azt képzeld el, hogy a francia forradalommal ez a nagyon pompás, ez a nagyon merev etikett és szabályrendszer szerint működő Versailles udvar megszűnt 1789-ben, és Bécs lesz az, meg a Romanov ház, ahol ez ilyen nagyon konzervatív és nagyon egymásra épülő, tradíciókra épülő udvar, és ő ezt nem bírta. Tehát, hogy ez egy olyan idegesítő időszak lehet, de egyébként megért, én is leléptem volna, érted? Tehát, hogy kiléphet be a lakosztályodba, de majd beszélünk Schönbrunnról, a Hofburgról.
2: Jön Sziszi szakértő is, ugye, úgyhogy itt rengeteg vendég lesz.
3: Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas időszak a monarchia történelmében, és igazából, ha belegondolunk, maga az osztrák-magyar monarchia ehhez a két emberhez köthető, Ferenc Józsefhez és Sziszihez.
2: Abszolút.
3: Tehát ők voltak a monarchia, tehát ugye náluk lázadtak például az olaszok, tudod, mert hogy Olaszország is ilyen kis városállamokból állt, és ugye ez az egész Lombardia, Velence, Észak-Olaszország, anyámnak az egyik legjobb barátnő a Patricia, és az ő, ugye hát ő is, mit tudom, 70 éves, tehát az ő szülei, nagyszülei az osztrák-magyar monarchiába értek, és mindig azt mondja, hát igazából az volt az igazi, amikor Ausztriához tartott, akkor rend volt Olaszországban, tehát hogy ezt a egyébként abban az időben gyűlölt Habsburg birodalmat most már így visszasírják.
2: Meg
3: mert
2: egyébként
3: azért...
2: akkor nagyon nagy rend volt, tehát hogy minden rétegében a kultúrának is, majd amikor a gasztróra rátérünk, hogy ott, ami az udvari konyhákban történt, az is elképesztő volt. Tehát egy ilyen katonás rend, hihetetlen hierarchia, hihetetlen adminisztráció, tehát ott nagyon-nagyon rendben volt minden tartva.
3: És a másik, amire ha történelmileg visszatekintünk, én az, de aztán nyugodtan bárki javítson ki, mert beszélhetek zöldségeket, de hogy pont az volt a különbség mondjuk a francia birodalom, a francia monarchia és az osztrák monarchia között, hogy sokkal liberálisabb volt az osztrák monarchia, mert ő nemzetiségi jogokat adott. Tehát azt mondta, hogy jó, mi Habsburgok és a magyarok irányítjuk ezt a birodalmat, azt hiszem, hogy a birodalom az egy ilyen 51 millió lélekszámú volt, de mindenki beszélhet a saját nyelvén, imádkozhat ahova akar, ugye ekkor van például a zsidó emancipáció, ugye engedik, ugye teljes polgárjogot kapnak ugye a magyarországi zsidók, a lengyelek is, vagy a lengyel területről, arról is nyugodtan beszélhetünk majd, hogy ez hogy kerül például az osztrák birodalomba, ugye ez a lengyel rész, amikor Mária Terézia, Nagy Katalin és azt hiszem második Frigyes így felosztják Lengyelországot, és Mária Terézia azt mondja, hogy ő ehhez nem akar hozzájárulni, ő elveti, mert nem foszthatunk ki egy népet, és nem foszthatunk ki egy nemzetet, mint a lengyelek, úgyhogy ő le is írja, és vissza is utasítja, csak társuralkodója volt második József, aki azt mondta, anya, taka, megyünk, megcsippantjuk Lengyelországot, és akkor így felosztják a németek, az osztrákok és az oroszok között, de hogy teljes jogot biztosít, és ehhez képest például a franciák, azok például az egy kulturális gyarmatosító nép volt, például ugye Mária Terézia férje Lotaringiai Ferenc, innen lesz majd a Habsburg Lotaringiai ház, akinek tulajdonképpen a franciák elveszik, elfoglalják Lotaringiát, ez a Lorraine, ezt a részt, és a kulturálisan gyarmatosítják, bevezetik a francia nyelvet, és már azt látja Lotaringiai Ferenc, hogy igazából franciául akarnak beszélni, pipiskedni akarnak, zsömözsöpözni akarnak a lotaringiaiak is, úgyhogy a vége az, hogy ők maguk akarnak oda tartozni, tehát Franciaország megteremti azt, hogy egy egységes nyelv legyen, tehát Champagne, Burgundia, Lotaringia, Bretagne, ezek külön-külön grófságok voltak, külön nyelvvel, de mégis el tudták a francia királyok érni, hogy az a pupos, ha te azt mondod, hogy je m'appelle Pierre. Így Franciaország lett. Az osztrák-magyar monarchiában meg meghagyták a nemzetiségeket.

0: műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibus.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
0: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig. Koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré, hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA, ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
10: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
11: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
10: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
11: Na jó, takart.
10: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
12: A reklám után.

0: Az egészségügyi miniszter a hőség veszélyeire figyelmeztet. Forgalomba állt 10 osztrák vasúti kocsi a MÁV-nál a nyári szezonra. Európai fiatalok érkeztek Veszprémbe, hogy a város jövőjén dolgozzanak. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztet, hogy a kánikula idején fokozottan vigyázzunk magunkra és egymásra. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, a tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlás. A szakember szerint a napi 1,5-2 liternél jóval több vízre is szükség lehet, különösen a szabadban tartózkodóknak. Kiemelt figyelmet kért az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan emberekre, akik a hőségben fokozott veszélynek vannak kitéve. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy kerülni kell az alkoholfogyasztást, mert az növeli a kiszáradás kockázatát. Az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Forgalomba állt 10 osztrák vasúti kocsi a MÁV-nál a nyári szezonra. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, az ÖBB-től érkezett szerelvények a balatoni kék hullám és a békés intercity járatokon közlekednek, enyhítve a járműhiányt. A tárcavezető szerint a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek mintegy negyede jelenleg nem áll forgalomba. Hozzátette, hogy az osztrák segítség nélkülözhetetlen a nyári főszezonban, még a vasúttársaság a karbantartási problémákat kezeli. Vitézi arról is beszélt, hogy uniós forrásból új intercity motorvonatok beszerzését készítik elő, miközben a dunakeszi üzem megmentésén is dolgoznak. Aszfaltozási munkák kezdődtek Siófokon a Jegenyesoron, a Tóth Lajos utca és a szeptember 6-a tél közötti szakaszon, valamint a Tóth Lajos utcában, a Jegenyesor Rajcsányi Péter utcai szakaszon. A munkák várhatóan péntekig tartanak. Az autóbusz közlekedés a megszokott útvonalon zajlik, a forgalmi akadályok miatt azonban hosszabb menetidővel kell számolni. A veszprémi energiatároló nemzetközi szakmai figyelmet kapott. Az International Flow Battery Forum résztvevői június 18-án Veszprémbe látogattak, hogy személyesen tekintsék meg az Ideona ZRT Európában is egyedülálló Vanadium Redox Flow Battery technológiára épülő energiatárolási projektjét, és ennek kapcsán átbeszéljék az energiatárolás jelenét és lehetőségeit. A veszprémi rendszer hosszú távon képes kiegyensúlyozni a megújuló energiaforrások termelésének ingadozásait. A világ több mint 300 energetikai szakértőjét összegyűjtő konferencia a projektet jó gyakorlatként emelte be a programba. A szakemberek szerint a rendszer nem a jövő technológiája, hanem már ma is hatékonyan működő megoldás. Az energiatároló 0,5 megawatt teljesítményű és 2 megawattóra kapacitású. A fejlesztés hozzájárulhat a naperőművek által termelt energia hatékonyabb felhasználásához, miközben erősíti a villamos energiarendszer stabilitását. Az Ideona ZRT szerint a magyar innováció fontos szerepet játszhat az európai energiatárolási megoldások jövőjében. Európa 5 országából érkeztek fiatalok Veszprémbe egy 3 napos nemzetközi fenntarthatósági hekatlonra, amelyet a Go Green Erasmus Plus program keretében rendeztek meg. A résztvevők Írországból, Spanyolországból, Szlovéniából, Észak-Macedóniából és Bulgáriából érkeztek, hogy helyi szakemberekkel közösen dolgozzanak Veszprém környezeti kialakításán. A fiatalok megismerkedhettek a város zöld kezdeményezéseivel, többek között a közösségi kertekkel, a komposztálással és a V-bike rendszerrel. A csapatok 4 témában dolgoztak ki fejlesztési javaslatokat, a közösségépítés, a fenntartható közlekedés, az élelmiszerpazarlás csökkentése és a vízmegtartás területén. Az elkészült projekteket szakmai zsűri értékelte. Lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Szintén mától nem lehet közlekedni a Keleti Károly utcában a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu, a Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu, és az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a

0: A Stílus Percek támogatója a Schmuck Kékszer.
1: Sláger reggel.
0: Cillával és Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt, drága hallgatók! Itt van Cilla is, befutott természetesen, hiszen itt vagyunk 6 óra óta. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és hát Habsburgos a Cilla.
3: Te is képzeljétek el, hogy amikor Habsburgos a Cilla, és ezt kitaláltuk, hogy ugye legyen ez a téma, hogy tényleg az osztrák-magyar monarhiába, ha hűsölni akarunk, akkor a Föltenzéhez megyünk, ha egy kicsit szeretnénk napozni, akkor lemegyünk Abáziába, mert ott üdültünk, de ugyanakkor elmehetünk Csehországba is, és Szlovákiába is siálni, hogyha az, ahhoz van kedved. De képzelj, mit akartam, valami volt a fejemben, amit akartam mondani, mindegy, elfelejtettem.
2: Nem sokára érkezik az első vendégünk is, aki a Habsburg Otto alapítvány igazgatója, úgyhogy ma jól kikérdezzük, hogy egyáltalán a Habsburg örökség az manapság mit jelent. Kik élnek például? Sokan.
3: Hát, és azt akartam, mert eszembe jutott erről az egészről mesélni, hogy amikor mi ezt kitaláltuk a Zsófival, hogy a téma az osztrák-magyar monarchia legyen, kulturálisan, gasztróban, művészettörténelmi szempontból, akkor képzeld el, hogy a grafikusok úgy ábrázoltak minket, hogy nekem egy ilyen spanyol gallért tettek rám, egy parókával. A Zsófi az egy ilyen uszályos ruhába került a plakát szerint. Tehát, hogy az él bennünk, mintha az 1600-as évekbe mennénk vissza, miközben ez nem olyan rég volt. Tehát, hogy például majd beszélgetünk arról, hogy a koronázás, amikor az utolsó magyar uralkodót, IV. Károlyt és Zitát megkoronázzák, ugye, ők is egyébként távoli rokonok voltak, de ugye Bourbon Pármai Zita volt.
2: Azt hittem hirtelen, hogy neked.
3: Nem. De aranyos vagy. A Bourbon Pármai Zita. Akkor kézzétek el, hogy egy kis dombot hordtak össze a budai várba, a Mátyás templomba koronázzák az uralkodói párt, ami egy ilyen nagyon... az olyan esemény volt, mint most a Met Gála. Vagy ugye nálunk egy kicsit temus változatban egy Glamour Woman of the Year gála, tudod, amikor ott mindenki azt mondja, hogy hát ha máshova nem, de ide fölveszek egy Demeter Ricsit.
2: Tehát egy ilyen... ezek elképesztő társasági események voltak.
3: A szapári grófnő összevitatkozott a zicsiékkel, hogy én akarom fölvenni azt a zöldet, azt a méreg zöldet. Tehát hogy lehet, hogy a szapáriék ebbe akarnak jönni?
2: Legykarovattal, meg társasági fotózással, tehát hogy kvázi az akkori bulvár, ugye? Az
3: és azt hiszem, hogy decemberben volt az esküvő, ezt meg kéne nézni, azt hiszem, hogy december 14, vagy nem esküvő, a koronázás.
2: A koronázás,
3: és teljes felvonulás volt, ugye maga Tisza István volt az, aki ugye ott puposította magát, az akkori miniszterelnök, és figyelj, teljes őrületben voltak, nem is maradtak itt, ha jól tudom, a koronázási ünnepségre, mert azon ugye ez a háború alatt történt, rongyoltak vissza Bécsbe, ugye, mert ugye meghalt Ferenc József 1916-ban, és még abban az évben ezt a szegény Károlyt megkoronázták, és egyébként olyan érdekes, hogy olyan egysorsúak ezek a bukott uralkodók, tehát a Miklós cár, tudod, a 16. Lajos, ez a szegény 4. Károly, tehát egyiket se arra készítették föl, hogy uralkodó lesz. Tehát mindegyik egy pillanat alatt így azt mondták, mindenki, aki nem tud vezetni, lépjen hátra, ő meg nem hallotta. Mit mond csak? Az, hogy te leszel a sofőr. Hát kb. Így szegény így lett király, tudod. Várjál, mit tört? Ja, én leszek a király? Igen, te leszel a király, maradj a helyeden.
2: Még visszaugor vagy a koronázási ceremónia, mint társasági esemény, hogy ugye, és az esküvők, hát ugye az a másik volt, ahol ott felvonult mindenki. Ugye pont a Múzeumok Éjszakáján a programommal ott az volt, hogy a Károly, tehát a 4. Károlynak és a Zita esküvőjének az esküvői menüjét elevenítettük meg, illetve
3: hát
2: arról meséltük.
3: 1911-ben
2: vagyunk, és hát az is őrületes puposítás, ami ott megy, tehát hogy minden, és azért nagyon megy ugye az, hogy mutatjuk a bőséget, mutatjuk a gazdagságot, nagyon komoly ugye azért francia menü van, tehát hogy az egész társasági esemény, és ugyanúgy, hát ott már vannak fotók, meg tudósítások, tehát ez már mind elég szépen dokumentálva
3: hát ez
2: van.
3: Már egy modern...
2: 1911, persze. Ott már minden megvan.
3: Az már egy teljesen modern kor, és ugye ez az egész esküvő, tehát azt képzeljük el, hogy ugye nem engedték férhez menni, vagy nem lehetett akárkivel házasodni, tehát ez a szegény Ferenc Ferdinánd, úgy az ugye szegény Ferenc Ferdinánd nagyjából úgy járt, na már meg is jött a vendégük, át is adom a szót, beszéljen ő a Habsburgokról.
2: Na de azért mondd végig a Ferdinánd.
3: Szóval, hogy ez a szegény Ferenc Ferdinánd ugye beleszeretett Csotek Zsófiába, ami egy ilyen morganatikus házasságnak minősült, mert az csak egy csehgrófnő volt. És hát ez egy olyan szégyen volt, hogy Ferenc József nem is ismert el, sőt a gyerekei nem örökölhették a Habsburg nevet, tehát föl se vehették a nevet, és azt hiszem, hogy Hoffenburg, vagy valami más nevet kaptak, de már itt van a vendégünk, Zsófi.
2: Van, úgyhogy akkor be is mutatom, hogy a Prőle Gergely a Habsburg Otto alapítványnak az igazgatója, aki mindent tud a Habsburgokról.
4: Jó reggelt!
2: Jó reggelt.
4: Hát azért ne essünk túlzásba, én elsősorban Ottóról igyekszem mindent tudni. Egyébként Kotek Zsófia, bocsánat.
3: Hát nem Csotek, a Koteknek mondja?
4: Nem, CH.
3: Hát én az Csotek.
4: Mindegy. Madame Csotek.
2: Kotek.
4: Igen, de a történet maximálisan stimmel, de tényleg így van, úgyhogy ez...
2: Szóval
4: ezért fontos nekünk Habsburgottól,
2: mert hogy mindenféle.
3: Mert így jött képbe, ugye, az unokaöcsi, ugye negyedik Károly, akinek a fia Habsburgottól.
4: Igen, mert hogy a Ferenc Ferdinánd gyerekei, mint említetted, valóban nem örökölhették a trónt, tehát ilyen módon jött be az unokaöcsi.
3: És képzeljétek el, hogy volt egy nagynéni, az pedig az egyik, most nem jut eszembe a családneve, az egyik legősibb uralkodói család, a portugál királyi családnak a leszármazottja, aki beházasodik, nem jut eszembe a nevük, pedig egy nagyon neves család, beházasodik ebbe a családba, és ő az egyetlen, aki egyébként Ferenc Ferdinánd, csak hogy bosszantsa az összes Habsburgot, befogadja. Nagyon helyes ez a Zsófi, hozzad el hozzám a palotába, mert nem állt vele senki szóba. Tehát azt a fajta rendszert, azt a kasztrendszert, amiben itt most, hogy ezt nem tudjuk elképzelni.
2: Egyébként akkor hamar, akkor térjünk is rá Habsburg Ottóra, hogy nekem az is nagyon tetszik, ugye, hogy ő hogy ismerkedett meg például Reginával. Egyébként ugye Habsburg Ottó 1912-től 2011-ig élt, 98 évesen halt meg, tehát pont azt beszéltük a Cillával is, hogy 2011 az abszolút most volt, tehát hogy még bőven ugye mi is emlékszünk rá, meg nagyon jelen volt tulajdonképpen
4: hogyne,
2: azért
4: de,
2: itt is.
4: Ugye 99 évet élt, és most van a 15. halálának a 15. évfordulója július 4-én, és az ő megismerkedésük az is egy ilyen regényes történet, és még van is magyar vonatkozása, ugye most emlékeztünk meg a házasságuk 75. évfordulójáról, és Habsburg Otto nagyon sokáig szingli volt, ahogy ezt
3: ma mondanánk,
4: és nagyon népszerű volt. Vannak a gyűjteményünkben olyan hollywoodi színésznőkkel készült fényképek, ahol hát látszik a rajongás.
2: Sokat pályáztak rá?
4: Ahogy azt hiszem, ezt bátran elmondhatjuk, de hát természetesen, ahogy itt az imént elhangzott, ő sem házas ott akárkivel. Úgyhogy amikor egy menekült tábort, kórházat ment el meglátogatni a 40-es évek végén, akkor ismerte meg Szász Meiningeni Reginát, aki egy kis hercegségnek volt a leszármazottja. Ez Meiningen, ez ott van a bajor-türingiai határnál, valaha az NDK területére esett, és ezért nagyon nehezen is volt látogatható. Egyébként egy végtelenül érdekes hely, és akik a színházművészet iránt érdeklődnek, azoknak talán különösen is érdekes, hogy egy olyan hercegség volt, ahol Regina dédapja volt az a György herceg, aki a modern színházat megalapította. Azért, mert ő vezette be először azt, hogy csak olyan előadások hozhatók létre, ahol a rendező mond valamit, mert korábban csak a színészek teljesedtek ki mindenütt, és ő volt az, aki mint uralkodó természetesen a színészeknek is azt mondhatta, hogy srácok, nem így, hanem úgy, és így vezette

0: ezer éves familiáról beszélünk, hogy amikor megbukott ez a család, ugyanúgy, mint a Romanovok megbuktak, meg a Hohenzollerek, ettől függetlenül ők ugyanilyen kasztrendszerbe, tehát még a, már se trón, se semmi nem volt, de még mindig az volt, hogy hercegnőt kell elvenned, tehát hogy ez így számított, vagy, mert utána már érted, se koronájuk, se erejük, se hatalmuk, se politikai befolyásuk, és mégis azt mondták, hogy szegény Otto, el kell venni a hercegnőt.
1: Hát nekem van egy nagyon sajátos élményem, mert az én nagyapám a fordítóirodában dolgozott, országos fordító és fordítás hitelesítő intézet egészen az 50-es évektől kezdve, és én amikor olyan gimnazista lehettem, olyan 15-16 éves, akkor egyszer csak mutatott egy képet, nézd meg fiam, nézd meg, ezen a képen én vagyok az egyetlen polgári származású, mondta ő nekem. Tehát, hogy az 50-es években is, amikor ezek az úgynevezett deklasszált elemek, így hívták őket, együtt voltak, nyilván ők tudtak nyelveket, ők voltak olyan helyzetben, hogy ezt a nyelvtudást ott hasznosítani lehetett, tehát még akkor is ez bizonyos értelemben számított az 50-es évek Magyarországán, ami abszurd. Na most el lehet képzelni, hogy persze ez azért, én azt gondolom, hogy már nem veszik olyan véresen komolyan, hisz igazából, legyünk őszinték, ennek tétje nincs. Onnantól kezdve, hogy a monarchia felbomlott, ez egy egészen más helyzet, és azért talán azt elmondhatjuk, hogy, hogy azért a Romanovok helyzete az nyilván sokkal durvább volt, hiszen őket kivégezték. Itt erről nem volt szó, bár amikor Ausztria-Német megszállásáról volt szó, ugye 1938-ban, akkor a nácik nem véletlenül nevezték el az egész hadműveletet Ottóról, mert az ő ismert ellenállása miatt és náci ellenessége miatt statáriálisan őt is, és édesanyját, Zitát is bárki kivégezhette volna.
2: És picit még visszaugorva a pletykarovatra, az esküvőkre, szóval ott például az publikus volt ilyenkor, hogy mondjuk ki az, aki a casting listára felkerült? Tehát, hogy egy ilyen matchmakingnél hogy volt? Ki volt az az anyák? Vagy ott volt valami intézményrendszer?
1: Hát
2: hogy született egy lista?
1: Ugye ezzel kapcsolatban azt tudjuk, hogy szerelmi házasság volt. Tehát ez nagyon fontos.
0: A Reginával. Hát meg a szülei is egy szerelmi házasság.
1: Igen, az Ita, Károly. És volt egy ilyen casting lista, tehát azt tudjuk, hogy Zita király császárné összeállított egy ilyen kis névsort, ami nem lett volna a mésalliance, hogyha Otto bárkit feleségül vesz közülük, de ezen a listán Regina nem volt rajta. Na most ezzel kapcsolatban mindenféle találgatás kelt lábra, amit mi magunk is táplálunk egyébként, mert nagyon érdekes, hogy egyébként az egyik nevelőnő, aki Ottóval is foglalkozott, ő viszont rokoni viszonyban volt ezzel a nagyon kedves ifjú hölgyel, Reginával, és ilyen módon az is elképzelhető valahogy, hogy valahogy ő a háttérből, mint valami már.
2: Sőt, ez azért elég esélyes most, ahogy így mondod, nem? Szerelmi, tehát nem annyira történet, véletlen volt az a találkozás, nem? Valami barátnő ott kavart, hát.
0: És az Ita nem tudta, hogy, mert gondolom ugyanúgy volt, hogy udvarhölgye, vagy valami, és akkor azt mondta, várját, oda kéne ültetni ezt a kislányt az ünnepi azt.
1: Szóval, de hát úgyhogy ez egyébként Reginának tavaly emlékeztünk meg a 100. születési évfordulójáról, és ennek alapján tényleg megnéztük a családi életen túl is, de azért gondoljunk csak bele, hogy azért a 7 gyerek felnevelése, ugye köztük van Habsburg György, jelenlegi madridi nagykövetünk, mint legifiabb gyermek.
0: Most madridi nagykövet lett Habsburg?
1: Madridi, Párizsban is volt nagykövet. Igen, és most madridi nagykövet. Szóval egyrészt ez egy lenyűgöző menedzsment teljesítmény. Még akkor is, hogyha nyilván volt segítség, de ez nem egy udvartartás volt. Tehát ez alapvetően egy modern család volt. Ugye a papa sokat utazott, az Európai Parlament tagja volt 20 éven át, nem is olyan fiatalon, hisz 79-ben lett az Európai Parlament tagja, és onnantól 20 évig, de különben is rengeteget utazott, előadások itt, különböző politikai feladatokat, és ugye ennek a családnak az összetartozása, ez volt egy dolog, de azon

0: túl, hogy azért ezt a menedzsment feladatot ellátta, minden gyereke, akik mind ott voltak ezen a megemlékezésen Meiningenben tavaly január 5-én, mind úgy emlékeznek rá, mint aki rengeteg szellemi muníciót is adott nekik, és egy végtelenül kedves és humoros asszony volt. Szóval azért azt gondolom, hogy ezzel látszik az kasztrendszer, mezalliansz, méltóházasság ide vagy oda, hogy azért itt a személyiség varázsa az mégiscsak egy olyan dolog, ami megjelenik és ami fontos.
1: És például milyen szerepet tölt be, mert ugye független attól, ugye azt hiszem, hogy Habsburg Otto volt az első bukott uralkodó, aki lemond a trónról, mert ugye az édesanyja sosem mond le se a magyar koronáról, se az osztrák trónról, hogy milyen szerepet töltött be például Habsburg Otto, és ezt követően a Habsburg család a modernkori történelemben, mert azért fontos szerepet töltenek be a mai napig.
0: Hogyne, és ez egy nagyon, nagyon érdekes folyamat volt, ahogy ő végül is a trón elvesztésétől és a monarchia felbomlásától kezdve, amit ugye Károly nem vett először tudomásul, hiszen a két visszatérési kísérlet, budaörsi csata, és a többi, és a többi, ami miatt ők Svájcból kénytelenek Madeira szigetére menni, hisz azért küldik oda őket elsősorban brit hatásra a győztes hatalmak, hogy onnan esélye ne legyen visszatérni Közép-Európába, és aztán ugye ott is hal meg egy olyan gyors lejárású, vagy
1: hát
0: gyors.
1: Egy spanyolnátha.
0: Vagy valami más tüdőgyulladás. De hát azért gondoljunk csak bele, hogy ott marad Zita a 8. gyerekkel a szíve alatt nagyon fiatalon özvegyen, és így kell felnevelnie ugye a kis Ottót is, akit ugye királynak nevelnek. Uh-huh. Na most a királyi nevelés az egy egészen különleges dolog, és hogyha azt a körültekintést nézzük, amivel ez ott zajlott, tehát hogy például az egyik érdekesség, hogy Ady Lajos volt az érettségi elnöke, akit Klebersberg Kuno küldött ki Spanyolországba, hogy ezt az érettségit ottan ottól letehesse. Bence és paptanárok mentek ki hozzá. Tehát ott a magyar nevelés is benne volt, természetesen a német nyelvű osztrák, de hát az magától értetődő volt, hogy franciául és angolul is meg kellett tanulni, a lovaglásról meg a vívásról nem is beszélve. Tehát ezek mind részei voltak ennek a királyi nevelésnek, és aztán erre jöttek rá az egyetemi tanulmányok Belgiumban. Tehát ilyen módon lehetett egy végtelenül képzett ember úgy, hogy aztán egyre világosabbá vált a történelem előre haladtával, hogy a királyságnak nyilvánvalóan annyi oda a birodalom.
1: És még egy nagyon fontos része ennek az egésznek, hogy azt ne felejtsük el, hogy ez egy bukott és trónfosztott dinasztia volt, tehát pénzanyukám az taka volt, egy lovetta nem volt, és egy ottani bankár az, aki egyébként segíti a Habsburg dinasztiát Madeirán, és ő az, aki veszne, vagy átadja neki a villájukat, ahol laknak Madeirán, tehát hogy itt ez ne úgy képzeljük el, hogy vitték az arányát, meg érted, ne úgy képzeld el, hogy a matolciék rongyoltak Dubajba. Tehát lovetta nem volt, és segítették legitimisták, arisztokraták, vagy ez a bankár család, aki azt mondta, hogy biztosítja ezt az otthon, vagy akár ingyen dolgoztak szerintem a nevelők, meg akik oktatták, tehát hogy már nem egy ilyen nagy udvartartása vonulgattak Madeira
0: szigetén. Nem volt nagy udvartartás, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért nyilvánvalóan ott sem egyedül nevelgette 7 majd kisvártatva 8 gyermekét a császárnő, tehát volt ott is azért valami udvartartás, ez látszik, nálunk vannak a naplók, és ez lenyűgöző, ahogy látjuk, hogy a háztartás meg az egész menedzsment ott hogy működött, de tény az, hogy azért ez egy egész más helyzet volt, mint amikor Schönbrunnban, az udvarban.
1: Nekünk például a családban voltak legitimisták, és mi például, amikor volt a visszatérés, azt hiszem, hogy most nem vagyok ebben biztos, de úgy emlékszem, hogy a családi legendáriumban, hogy tatán voltak a nagy találkozó, és
0: akkor onnan... Az Eszterházi kastély.
1: Az Eszterházi kastély. Hát...
2: Tessék!
1: Cilla sztori. És akkor onnan nálunk a valami nagypapának, a nem tudom, valami nagypapa, nagybácsi, akit segítették a magyar legitimisták. Csak hát mondjuk most egy kicsit romantizáljuk Horthy Miklós, de alapvetően azért szerintem ő elárulta az uralkodóját ebbe a visszatérésbe. Ebbe persze lehet egy nemzetközi nyomás, hogy ugye a győztes hatalmak, de lehet, hogy most nem megyünk el ebbe a komolykodásba.
2: Nem megyünk el, gyors, egy utolsó kérdésre maradt csak időnk, hogy a 7 gyerek közül mindenkivel élő kapcsolat van?
0: Igen, igen, igen.
2: És mindenki tulajdonképpen voltak, ilyen civil, vagy diplomáciai pályán, vagy hát, jogász, európai parlamenti
0: ugye
2: képviselő.
0: Valburga, aki nagyon sokáig például az európai piknik szervezésében is részt vett, és valóban az édesapját is nagyon sok politikai tevékenységében segítette, ő a svéd parlamentnek volt egy ideig tagja, most már nyilvánvalóan visszavonult, de a többiek is ilyen-olyan kisebb-nagyobb közéleti szerepet ellátnak, tehát a főhercegi minőség az ilyen módon tovább él.
1: Egy kérdés, mert lehet, hogy még visszatérünk erre, van valami jó kis habzúrgos pletykát? Kikivel házasodott, csalta meg ez az amaz, Zabi gyerek itt ott, amott.
0: Én azt gondolom, hogy ebben most itt nem sokkolnám a hallgatókat.
2: Hogyha a Gergely elmegy, akkor majd te ezt kibontod.
1: Mesélj már valami.
2: Valami jó szaftos pletykát. Na minden esetre köszönjük szépen, hogy bejöttél. Prőle Gergely, a Habsburg Otto Alapítvány igazgatója volt a vendégünk.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: És nagyon nagy szeretettel ajánlgatom mindenkinek a honlapotokat, mert egyébként ott rengeteg sztori van, úgyhogy hát egy kicsit bele kell ott turnod, hogy találsz valami pletykát.
1: Még egy kérdés, Gergő, és Zsófi tényleg jól lefőzte azt az 1911-es?
2: Nem lefőznöm kellett róla, csak beszélni róla, de nagyon sokan voltak, jól sikerült.
0: Jaj, a múzeumok éjszakáján nagyon jó volt. Igen, igen. Zsófi kivágta a rezet, hogy úgy mondjam.
2: Képzeld el, hogy még előkerült egy Károlynak a családi ezüstjét is ott megmutathattuk.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy valamivel, amivel valaha terítettek, és ami nyilvánvalóan Madeirán is járt. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes, ha ezek mesélni tudnának, ezek az evőeszköztartók.
2: Hát ott lenne neked a pletykarovat.
1: Egy gyors sztoriter elmesélek, de egyébként nem Habsburga sztori, de van még arra időnk, mert nincs.
2: Azt mondja, Zoli, nincs. Na majd szia, a következő.
1: Pedig nagyon jó, azt imádni fogod.
2: Köszönjük szépen, Gergő.
0: Én is köszönöm.
3: A Stílus Percek támogatója a Smuk Kékszer.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
8: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
7: Irány az Auchan, spórolj okosan!
9: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
10: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
9: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
11: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
12: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
13: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
14: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
15: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
16: Erzsébet királyné azonnal szívébe zárta a Gödöllői kastélyt. A 30 éve újra nyitott attrakció nem csupán egy történelmi épület, hanem élő kulturális tér, ahol múlt és jelen különleges harmóniában találkozik. Ti teszitek különlegessé az utat, amin együtt járunk, és ez még csak a kezdet. Izgalmas a folytatás is. Tartsatok velünk! királykastély.hu.
17: A reklám után.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Folytatódik a

0: Szila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Hát jó reggelt, jó reggelt. Itt van velünk, ha jól tudom, nem tudom, de hogy itt lehet velünk Tóth Attila Ürömről, aki ugye a Hablat játékban jelent. Na végre... Jaj, most hallom a hangomat.
2: Jó
1: megérkeztünk,
2: reggelt.
1: Hát Zoltán rádobott egy hangot, ugye. Jó reggelt, jó reggelt. Itt van velünk Tóth Attila Ürömről?
3: Igen.
2: Jó reggelt, szia Attila.
1: Drága Attila, figyelj ide, nagyon egyszerű lesz egyébként a feladvány, ki fogod találni, nem tudom, hogy hallgattad eddig az adást, egy picit kapcsolódunk, de nem annyira.
2: Most ezzel jól megzavartad.
1: Az a célom.
2: Igen, tudom.
1: Anyukám, olyan ajándékok vannak, hogy ne vigyel.
2: Szuper ajándékok vannak.
1: Na, akkor elkezdek én neked hablatyolni.
3: Na.
1: A pacuka funda, fundaluka, ka, kamanduka, ta, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Na? Nem bekapcsolódtam, de...
3: Na, na, na.
2: Na?
1: A pacuka funda, funda luka, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, én már elhamisítom.
2: Azért nem csatlakoztam rá, elvesztettem a fonalat. Megvan esetleg? Van tipped?
3: Nem.
2: Várjál akkor a refrént még egyszer, mert az...
3: Habsburg zene, mi?
2: Habsburg zene.
1: Hát, majdnem.
2: A refrén azt szerintem könnyen beazonosíthat, hogy megpróbáljuk onnan. Itt rotod mindig el.
1: Jó, igen, ott fölvizem a...
2: Itt csúszik el a...
1: Na?
3: Ó,
2: oh,
3: jaj, hát ez a Modern Talking.
2: Igen!
1: Igen! És a szám címe...
2: Igen!
1: Sherry, Sherry, Lady,
2: Látod, akkor ismerte fel, mikor eltaláltuk a refrének azt a hangját. Ügyes
1: figyelj
2: vagy, szuper!
1: Attila. Engedd meg, hogy én, mint a Fény utcai piac nagykövete, mert ugye jó magam egy nagykövet vagyok, a Fetekert kávézős reggeliző ajándékcsomagját átnyújtsam neked 20 000 forint értékben, amely tartalmaz egy málna lekvár tormakrém.
2: Isteni az a málna lekvár.
1: Most ez hagyma csatni válogatást, és egy két fő részére szóló napi menü ajándékutalvány.
2: És nagyon jó séf is van.
3: Köszönöm.
2: Szuper az a hely.
1: Álljál le, mert még nem végeztem.
3: Ja. Ó.
1: Ezen kívül egy 20 000 forint értékű smukkékszer vásárlási utalványt a smukkékszerek üzleti jóvoltában. Nem tudom, mit kapsz 20 000-ért, de biztos, hogy szép. Egy exkluzív kávé különlegességekből álló ajándékcsomag a Café Perté jóvoltából. Figyelj, két felnőtt, hány gyerek van nálatok?
3: Amennyit szeretnétek, nem tudom. Hát,
1: figyelj ide, akkor most kapaszkodjál Attila meg a kormányba, mert egy két felnőtt és három gyerek részére érvényes
3: hoppa.
1: Családi belépő a Gödöllő Királyi Kastélyba. Ezen kívül egy páros belépő az 1986-os Népstadion koncert 40 éves évfordulója alkalmából a Szolnoki Szimfonikus Jubileumi Queen Szimfonik előadására július 27 7-ére a Budavári Palota Oroszlános udvarába.
3: Hú, azt kérem.
2: Őrület, nagyon jó csomag.
1: Felolvasni is rettentő fárasztó volt, de gratulálok, drága szívem, Attilám, és legyen szép heted.
3: Nagyon köszönöm, mert nektek is tök jók vagytok.
1: És Sherry, Sherry Lady.
2: Köszönjük, szia.
3: Hello, hello.
1: Ciao.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7-kor a Sláger reggelben.
2: Azt mondja Attila, ja, itt vagy!
1: Ja?
2: Persze, hogy nem egy ilyen sehet, te már készülöttél
1: kikávézni. Te már ledobtam az égszíjat.
2: Látom.
1: Én már majdnem te mentem már egy kávéra. Jaj,
2: ha nem megyél sehova, mert most jön a piacpercek, úgyhogy...
1: Te is figyelj ide, ha ezt látná, nem tudom, hogy látni fogja-e valaha, mert itt van Johanna, hogy fölveszed. Mert hogy olyan gyönyörű tál van itt előttünk a
2: hát,
1: piacpercek.
2: Hát én még kirongyoltam, érted, ugye? Hát megint itt összecsapnak a piacok, ugye te, mint Fény utcai piac nagykövet, én, mint Lehelcsarnok nagykövet. Mert hogy a Lehelcsarnok vasárnap is nyitva tart, kérlek szépen, úgyhogy ott vasárnap is piacolhatsz.
1: Képzeld el, hogy valamelyik nap így egy ismerősöm így rám nézett, és azt mondta, jössz? Néztem rá, hova?
2: Hova?
1: Nem jössz a Lehelre? A Zsófinak van egy bejárása.
2: Jó, tényleg.
1: De mondom, mert én várjál, én izébe leszek, Cipruson leszek. Ne hülyéskedj, ott kéne lenned. Milyen volt?
2: Hát mert nem bejárt, tudom... kérlek szépen bejárás, hát kérlek szépen egy első óriási nagy gasztrokulturális rendezvény, a Flódni Színház, ami Stál Juditnak egy ilyen gasztroimprovizációs színháza, isteni, egyébként arra elfoglak egyszer vinni, mert frenetikus egy ilyen improvizációs színház, ahol mindig négy színész, Novák Péter a ceremóniamester, és négy színész improvizál különböző ilyen kultúrtörténeti, helytörténeti inspirációkról, történetekről. Itt most ez piacosítva volt. Hát figyelj, a piac közepében, működő piac közepében, mert vasárnap volt, körülötte árusok, kofák, ott a málnák, cseresznyék, sárga baraszkok, közepében volt egy színpad, és ott zajlott ez frenetikus, a Csilláról is rógtak, és isteni volt, mindenki röhögött, élvezték az árusok, szóval annyira élő volt az egész, úgyhogy szuper jó
1: azt
2: volt.
1: Tudod, hogy amikor én ugye múltkor lementem, mert ott voltam ugye, hát igaz, hogy én a Fény utcának a nagykövete vagyok, de átlütyögtem ugye a Leherre, és hát azonnal ugye a rakodó részre álltam be a kocsival, nem tudtam hol a garázs, tehát természetesen kis kamionok között álltam, ahol egy rendkívül jóképű fiatalember odajött, Cilla, te vagy az, jaj, de jó, hogy itt vagy velünk a Lehelen. Mit adhatok? Hát mondom, semmit. Először is, hogy találok innen ki.
2: A halast kerested, azt hiszem, ugye?
1: A halast, így van.
2: Azok is imádnak, a halasok is imádnak, meg mindig mondják nekem.
1: És egy
2: fiót
1: volt, és mondom, mit szeretnék? Hát mondom, ugye ezt a mokáke gyipésit szeretném, úgyhogy kaliforniai papra. Ne menj sehova, hozom, és álltam ott törted a raktérbe, hát és isteni. A fiú hozott mindent. Nagyon-nagyon jó egyébként a piac. Ugye, hogy hívják a piac? Láncúr.
2: Láncúr, igen, ugye, igen. Lánc Tibor. Vezetője, akiket már ugye összeraktunk egyébként Mihalik Zoltánnal, ugye te főnököddel. Hát kérlek igen. Szépen már összeültettük.
1: Az én uralkodom, ugye.
2: Összeültettük őket.
1: A Mihalik klán.
2: És na, szóval, hogy mindenhol óriási nagy élet van, ami szerintem nagyon jó, hogy azért a piacozást próbáljuk ugye visszahozni, próbáljuk arra ösztönözni az embereket, hogy igenis menjenek piacra, vegyenek friss dolgokat, főzzenek friss dolgokat, és azért mindegyik piac ugye egy kicsit ilyen közösségteremtő műfajban ugye mindenki próbál ott rendezvényeket csinálni. A Fény utcai piacon rengeteg van, a Lehelen mi most kezdjük.
1: Hát, és ugye azért azt ne felejtsük el, ugye, hogyha egy picit visszakapcsolódunk az eredeti témánkra, hogy ugye barangolunk az osztrák-magyar monarchiában, hogy ugye ezeknek a piacoknak óriási szerepe volt ugye a városi élelmezésben, tehát, hogy ugye a monarchiában ugye mindenhonnan hozták az élelmiszert, és például ugye ez az időszak az, ami híressé teszi majd ugye a magyar búzát, a kalocsai paprikát, a bogyiszlói paprikát, ugye, és minden, ami magyar élelmiszer, a magyar húsipart, ugye, tulajdonképpen Magyarország volt az osztrák-magyar monarchiának az éléskamrája. És ezeknek a piacoknak óriási szerepük volt, úgyhogy most is itt állunk a Fény utcáról.
2: Nem a Fény utcáról, ne haragudj, hát a Leherről hoztam, Fény utcáról, ja? Vasárnap Egres, Leherről.
1: Engedj meg, hogy egy kicsit hazabeszéljen.
2: Nem, azt akartam még mielőtt a Pöszmétére meg a Málnára rátérünk, egy mondatot akartam csak, hogy ugye eleve ugye a kiegyezés után, tehát amikor a monarchia indul 1867 után, akkor ugye elkezdődik egy nagyon nagy fellendülés van, jólét van, többek jönnek ugye a városba, városiasodás, és addig ugye mindenhol ilyen tereken ezek a bódék, kofák, ugye ez a piac. És pont azért, mert ugye elkezdődik ez a városiasodás, egyszer csak igény lesz arra, hogy ezt egy kicsit kordában tartsák, és higiéniai, meg logisztikai szempontból is ugye legyen egy újfajta piac, műfaj. És akkor ugye Londonból, meg párizsi példákból inspirálódva, akkor születnek meg ezek a csarnokok.
1: A vásárcsarnok.
2: Tehát 1891-ben van egy parlamenti, vagy országházi döntés, és utána 1897-ben adják át ugye a vásárcsarnokot, meg párhuzamosan azzal még négy másikat, a Rákóczi téri csarnokot, a Klauzál teret, a Hold utcai, ami most nem piacként működik, meg a Hunyadi, téri piacot. Tehát ezek ugye mind egyfajta, ez a vas szerkezetes, ugye csarnok látványnak indul, ezeket mind akkor adják át 1897-ben, ebben az időszakban, és először óriási pánik van, hogy hát hogyha megszűnnek a kofák, akkor mi lesz? Akkor mi lesz majd a sok különböző multikulti, a nyelvvel, a receptcserével, a szaftos plegykákkal, és akkor azért találják ki, ugye akkor még nem ilyen zárt bódék vannak a csarnokokban, hanem ugyanúgy ilyen kofastandok, de mégis ugye szervezettebb formában. A Lehel egyébként az is egy régi piac, de ott más, ott ugye, ahol most a templom van a Lehel téren, ott volt eredetileg a piac, piac, és azt úgy, ahogy van, utána északabbra költöztették, és a csarnok az jóval később születik meg. A Fény utca, a tied, ugye az,
1: az pedig, is az 50-es
2: az sokkal
1: éve.
2: Később, az ugye 1950 valahányban,
1: 52-ben,
2: és utána 2000-ben van ugye ez a nagy felújítás, amikor a mai formáját elnyeri, tehát hogy ezek a csarnokok is nagyon érdekesek.
1: De egyébként például ugye ennek a mintája, az, a, az egyik ilyen mintája, az a párizsi Léal. Egyébként Les Halles, hogyha valaki Párizsban jár, akkor amikor azt mondják neki, az a jó, a francia nyelvben semmit nem úgy ír le, mint ahogy kimondja, tehát a Les Halles az a Léal, és nincs liaison, tehát nem Lézel, hanem Léal. És az volt az volt a csarnok.
2: Meg a Covent Garden, ez a London és Párizs.
1: Meg a Covent Garden. És képzeljétek el, hogy amikor ezt lebontják, ezt a csarnokot, nem tudom, 60-as években, akkor tudod, ilyen buldózerrel bontják le, és szétspriccelnek a patkányok Párizsba. Te annyi rákcsáló van ebben az épületben. Ma egyébként ez egy központi helyen van, ma a Westfield ilyen bevásárló központ szerű van ott a Léálnál. Nagyon, nagyon mozgalmas, ez pont a, ahol a Bobourg van, a Rue Renard, és a, az a környék. Hát
2: ah, oui, ah, oui, merci.
1: Bah, oui, mais Zoli qui me regarde.
2: Tudod, ott van, ahol a Bobourg.
1: A Zoli qui engem egy nézett, és azt mondta, je sais pas.
2: Na jó, piacozni imádunk, és akkor gyorsan, hogy ha már itt vasárnap elmentem ugye a Leherre beszerezni ezeket.
1: Hát mert én sajnos én a ciprusi járaton üldögéltem kicsi anyja.
2: Ciprusi járaton üldögéltem, így van, hogy pár dolgot összekapdostam, aminek most van szezonja, ugye jó, indul a cukkini, nyilván most megy cserezni, az lassan le is érik, annyira meleg van, hogy nekem azt mondták a termelők, hogy az körülbelül még egy-két hét és utána vége. Málna, amiről azt kell tudni, hogy a málnát borzasztó nehéz itthon termelni, ugye most már annyira meleg van, meg annyira kevés munkaerő, mert hogy ezt egyesével szemenként
1: és
2: lehet csak leszedni.
1: A
2: és a, egyébként a málna még kevésbé, de a ribizli meg a pöszméte az nagyon szúr, de hogy a málnáról azt akartam mondani, hogy
1: a
2: például...
1: A ribizli nem szúr, városi lány vagy.
2: A pöszméte szúr. Az nagyon szúr, mert azt szedte.
1: A legaljasabb a málna.
2: Málna, az szúr, tényleg? Az nagyon, nekem is
1: annak
2: volt,
1: az ága,
2: is
1: az
2: volt.
1: Ágakon van, tudod, a, az
2: hát
1: ágon van.
2: És borzasztó
1: nagy...
2: nehéz szedni, mert egyesével nagyon. Na, úgyhogy nem véletlen, hogy nagyon kevés hazai termesztésű málna van, és képzeld el, hogy például, ugye Nógrádban az volt hagyományosan a málna termesztővidék, hogy ott most pont egy termelővel tartottunk, a Boldizsárral, akit te is ismersz, tudod, Farm to Fork Boldizsár, Farm to Work, vagy hogy szokott nevezni, mit így
1: össze-vissza, hogy eszembe jut.
2: Na mindegy, vele volt egy közös ilyen workshopunk, ahol egy málna termelő mesélt a mai kihívásokról, hogy képzeld el, hogy például a 80-as évekig ott 500 hektáron volt például azon a környéken málna gazdálkodás, ma 17. Ma 17.
1: Egy 17
2: igen, hektár.
1: Hektár.
2: Tehát, hogy ennyire azért nincs málna, ugye, amit azért láttunk sok helyen málnákat, az nagyon gyakran ugye import. Úgyhogy málnát azt otthon kell termeszteni, vagy kell ültetni málnákat.
1: Nekünk a kertbe volt, képzeld.
2: Ja, azt hittem, hogy most is van.
1: Nem, mert most olyan pici a kert, de a régi házunkban ott egy óriási kert volt, itt a Pasaréten, és ott volt nekünk ribizli bokraink voltak, málna volt, és pöszméte, egres.
2: Nekem az a kedvenc gyümölcsöm, imádom, figyelj, nagyon szeretem.
1: És az a jó, hogy úgy, tudod, olyan savanyú a pöszméte, hogy így összeugrik minden.
2: Igen. De egyébként ezt képzeld el, amit most vettem, ez egész egy nénitől vettem most vasárnap, és ez egész édes ahhoz képest, ez már egy olyan érettebb fajta. Nem!
1: De jó.
2: Nem látják most a hallgatók, olyan képet van.
1: De nagyon jó.
2: És én nagyon...
1: Nézzük, a Zoli szájába is teszünk
2: persze.
1: Egy ilyet.
2: Jó, neki nem kell beszélnie. Tehát neki
1: nem kell beszélni,
2: egyszerű.
1: De az arcát
2: de
1: tudjuk mutatni.
2: De várjál, én adok egy ilyen érettet, mert lehet, hogy pont olyat választottál. Tessék,
1: na?
2: Ez egy nagyon érett. Édes. Akkor most jön az édes. Ugye, hogy édes?
1: Jaj,
2: egyébként az igazság, hogy vegyesen.
1: Nézd oda, de profi. A nekem csak fancsaló.
2: Vegyesen van.
1: Nekem.
2: És képzeld el, hogy gyorsan, hogy még egy recepttel is megajándékozzuk a hallgatókat, aki főzős. Már pedig
1: mindenki főzős, jó magam is.
2: Szóval nekünk az egyik ilyen nagy, ikonikus családi receptünk, amit a nagymamám, apukám anyukájától örököltünk, és én meg is tanultam főzni, és ilyenkor mindig azt kell készítenem, az az egreses töltött kávé. káposzta, ami úgy néz ki, hogy édes káposzta, tehát friss, ugye új káposztában, rendesen egy ilyen sima rizses húsos töltelék, apró káposzta köré, és akkor egres vagy pöszméte van köré szórva, az egész megfő ugye 30-40 perc alatt, mert ez minden friss, és a végén egy ilyen kapros tejfölös habarással van az egész besűrítve. Tehát van egy ilyen egreses, nem gyümölcsöt érzel, de egy ilyen kellemes, pikáns, savanykás káposztás, mint mondjuk mint egy ilyen lucskos káposzta, és akkor abban van ez a töltelék, és ez valami isteni, úgyhogy én most pont ilyet főztem az apukámnak, mert ez az ő anyukájának a receptje, úgyhogy tegnap ezt főztem.
1: Hát ezt küldd el, ezt én megcsinálom.
2: Jó,
1: de
2: jó lenne.
1: Figyelj, és az a kedvencem, tudjátok, amikor a Zsófi azt mondja, tudod, ez a rizses egyszerű töltelék. Na most az egyszerű töltelék, amíg
2: az semmi, az amíg hús, rizs, mit akarsz?
1: Így a tenyerem megy, összelucskolom, vizesz be a kezed, mondom, ragad az egész.
2: Tudom. De már a töltött káposzta fejezeten túl vagyunk, ez ugyanúgy készült, csak nem savanyú káposztával, hanem édes káposztá. Azt már kisújból, érted, a tekergetés az már megy neked.
1: Azt akartam elmesélni nektek egyébként, ami csak belém szorult a szó ugye az imént, hogy úgy röviden... Az egész életem egy terror. Te állandóan valaki belém folytsa.
2: Állandóan valaki mutogatja, hogy állíts le magad,
1: Cilla. Taka. Na csak annyit, hogy visszatérve erre, hiszére fönt voltunk, elmentünk Madeirára anyukámmal, Nadika barátnőmmel és az ő férjével, és isteni volt ez az egész. Azt kell tudni a férjéről, hogy ő izraeli. És kézzétek el, hogy fölmentünk a Madeirába, ahol eltemették a Károlyt, ott volt velünk a Queen Bee énekese, Kis Tibi is. Na most ez két astronautaként kovályogtak a templomba, Szent Mise volt, tudod, mindenki térdel, Ave Maria, és a te lelkedbe, amen. Na most akkor a Ram barátom az oda mondta, azt mondja, jaj, valamit osztanak, tudod, éppen áldoztak, ostát adtak.
2: És akkor valamit osztanak?
1: Azt mondja, jaj, de jó, valamit osztanak. Oda ment, elvette a paptól az ostát, azt mondja, kapja be! Oké, viszem a feleségemnek, és jött oda a feleségem. Ez mit kaptunk?
2: Hát csodálatos, hát, komolyan!
4: A Piacpercek támogatója a Lehel csarnok. A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
6: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel. És rozsda övezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
7: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
8: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
5: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
12: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
5: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: A rendkívüli hőség és a zivatar több vasútvonalon is fennakadásokat okozott. Háromra emelkedett a tótvázsonyi halálos autóbaleset áldozatainak száma. Évadzáró előadásokkal búcsúzott a szezontól a Food Notes Dance Company. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. A rendkívüli hőség és a vasárnapi vihar több vasútvonalon is fennakadásokat okozott. A dél-balatoni vonalon Balaton-Lelle és Balaton-Boglár között váltóhiba miatt jelentősen megnőtt a menetidő. A hibát estére sikerült kijavítani. A Dunakanyarban Verőce és Nagymaros között kigyulladt egy tehervonat mozdonya, ezért átmenetileg leállt a közlekedés a Szobi fővonal egy szakaszán. Emellett Csomád és Veresegyház között egy felső vezetékre dőlt fa akadályozta a forgalmat, az utasokat pótlóbuszok szállították. A MÁV tájékoztatása szerint estére fokozatosan helyreállt a menetrend. Háromra emelkedett a tótvázsonyi halálos autóbaleset áldozatainak száma. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság vasárnap hajnalban Facebook oldalán tette közzé, hogy nem sokkal éjfél előtt a 77-es főút 11-es kilométer szelvényében Tótvázsony külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött. A balesetben ketten a helyszínen meghaltak, további négy ember pedig megsérült. Az Országos Mentőszolgálat Ajkai állomása Facebook oldalán vasárnap közölte, hogy háromra emelkedett a baleset halálos áldozatainak száma, miután egy a helyszínen újraélesztett sérült a kórházban életét vesztette. A bejegyzésben azt írták, a sérültek között egy gyermek is van. Megjelent a QS 2027-es egyetemi világrangsora. A listára 10 magyar felsőoktatási intézmény került fel, közülük azonban csak egy tudott javítani korábbi helyezésén. A rangsorban idén ismét az ELTE végzett a legjobb magyar egyetemként, az 595. helyen. A tavaly még első debreceni egyetem a 600. helyre csúszott vissza, még a harmadik legjobb hazai intézmény a Szegedi Tudományegyetem lett, amely a 633. helyen szerepel. A legnagyobb előrelépést a Veszprémi Pannon Egyetem érte el. Az intézmény az 1201-1400-as kategóriából az 1001-1200 közötti sávba lépett előre, így egyedüli magyar egyetemként javított a helyezésén. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a Gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. Ingyenes nyílt nappal várja a balatonfüredi lakosokat az Annagóra Aquapark június 27-én szombaton. A városban élők lakcímkártya felmutatásával térítésmentesen vehetik igénybe az élménypark szolgáltatásait reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. Évadzáró előadásokkal búcsúzott a szezontól a Food Notes Dance Company. A társulat felnőtt csoportja a Veszprémi Kabóca Báb Színházban mutatta be Jelenés című kortárs tánc előadását, amely a jelenlét és a hiány témáját dolgozta fel. Ugyanezen a napon a gyermekcsoportok a Hangvillában léptek színpadra a Négy évszak című produkcióval. Az előadásban a veszprémi, zirci, várpalotai, balatonalmádi és székesfehérvári növendékek is szerepeltek. A látványos díszletekkel és kreatív kellékekkel színesített műsor egy sikeres évad méltó lezárása volt. A társulat nyáron táborokkal és kurzusokkal folytatja a munkát, szeptemberben pedig újra várja a táncosokat. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tata térségében egy személyautó és egy kamion összeütközött. A 68-as kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. A fővárosban lassú az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, illetve a Szél-Kálmán tér közelében. Telítettek a sávok az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a Bécsi úton szakaszonként, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu, a Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu, és az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a

0: These beautiful things that I've got.
1: A Cilla Gastro Grill percek támogatója a Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Ez a Sláger reggel.
1: Cillával és Mautner Zsófival.
3: Na, a Praktiker támogatja a Cilla Gastro.
4: Hogy igen, grillezni is fogunk itt. Minden itt sütünk, főzünk, hallgatok, már tudják. És megérkezett a császár, a frissen készült császár morzsa. Fú, de jól néz ki.
3: Ne beszéljünk egyszerre, mert anyád kiborul.
4: Tényleg. Tied is.
3: Tudom.
4: Na majd várjuk az SMS-eiket.
3: Nagyon jó volt ez a adás, de egyszerre beszéltem.
4: Káosz volt, nem értettük.
5: Sziasztok, jó reggelt.
4: Hello, Bence. Hello.
5: Sziasztok. Hello,
4: szuperül néz ki ez a császár. Most a te jó ég.
3: Örülök, hogy ma ide értél.
5: Jaj, de kedves, hogy nem. A múltkori az igen, egy kicsit ott túlettem magam.
3: Mert képzeljétek el, hogy amikor te éppen a színpadon szórakoztattad a nagy érdeműt, akkor én a Bencével megbeszéltem, ugye ez a
4: Gurmé Fesztivál
3: volt, és oda mentem a Bencéhez, és mondtam, hogy gyere már be másnap a rádióba, és hozzá be valami, azt mondtam neki, nem, hogy elviszek, azt hiszem vadast akartam elvinni. Ne vigyél el, beviszem reggel, tudod, és akkor reggel még elfelejtettem a Sidodóból, ugye rádióban mi úgy hívjuk, ugye Tamarával, hogy Csezdodó, és a Csezdodóból volt egy olyan, hogy akkor még ráírtam, hogy te egy kis makaront is hozzál, és nem értette az üzenetem.
5: Nem, hát tudod? Reggel fölkeltem, nézem, mondom, hozzá makaront, ott hittem, mondom, a Cilla biztos máshol
4: milyen
5: akart
4: makaront? Ezt. Milyen makaront?
5: Aztán jutott eszembe, amikor megláttam félre rakva a vadast, hogy úristen, hát megértem.
4: Nem, baj, figyelj, ahhoz képest én ugye erre emlékszünk, hogy a Cilla úgy hozott be onnan összetállalt egyébként viszonylag ilyen bonyolult tálalásokat, hogy figyelj, meg sem mozdult semmi. Tehát itt úgy volt a hab, a nem tudom, a morzsa, a liofilizált, mit tudom én, micsoda, egy csomó fogást behoztál akkor.
3: Nagyon sokat is a Bencétől is akartam, de ő esküdött, hogy ő frissen akarja behozni.
5: Igen,
3: hát addigra hát már, hogy hívják, amikor a pezsgős üveget kargalvágja?
5: Szabrás.
3: Egy szabrásba látta.
4: Ja, ő abban volt.
3: Abban láttam utoljára.
5: Akkor éppen, igen, oda hívtak ott, muszáj voltam fellépni.
4: Muszáj volt, igen.
3: Egy szabrásba láttam utoljára, csak legyintettem. Takar ennek az egész vadas ügynek. De most itt vagy velünk.
5: Jó. Hozok, a villát hoztam, vagy van itt villátok, hogy megkóstoljátok ezt?
3: Mindenképpen szeretem.
4: És addig kicsit ráhangolásképpen mielőtt...
5: előbb, ameddig meleg.
4: Ja, akkor nem hangolódunk rá, érted? Étterem tulajdonos, meg séf, tudod, az nem enged itt ezzel hókamóka beszélgetés, tudom. Duma, hanem azt mondja, akkor kell megkóstolod, amikor friss.
3: Mert tudod, elkezdünk beszélni, beszélünk és belekóstolunk, hát ez hideg.
4: Nagyon jól néz ki egyébként.
3: Na, császár morzsa.
5: Yes.
3: Kaiserschmarrn. Ez egy igazi osztrák Habsburg.
5: Ez az.
3: Tehát, monarchiából való étek. Na, várjál.
5: Ezek azok, és ugye ezek azok az ételek, mint például ez a császár morzsa, és amit tényleg ezerfajta féleképpen lehet csinálni. Lehet adni. Mi barasztekvárral adjuk egyébként, főleg most ugye őszi barasztekvárral szezonban, de rengetegen csinálják mazsolával, például én amikor kint éltem Svájcba, akkor ilyen alma kompottal adtuk, meleg alma kompottal.
4: Vagy Zwetschgenröster, ilyen szilva, rottyantott szilva, vagy hogy hívják.
5: És egy a lény, az én olvasatom egy lényeg van, nincs kis adag császármorzsa. Minimum két adaggal lehet kérni, de tényleg, hisz ez egy ilyen királyi kaja volt, és tudod, mindenből sok kell a császármorzsából, a porcukorból, lekvárból, mert mindig azt látom, hogyha mi visszük az étterembe, Bence, még az plusz lekvárt hozzá, mindenképpen kevés lesz, de mondom, sok rajta, még hozzá, még. Tehát, hogy ebből hedonizálni kell, és nagy adagot kell adni, tehát nálunk például minimum két főre lehet csak rendelni.
3: Bence, meséld el nekem, légy szíves, a mazsola történetét. Én nagyon szeretem a mazsolát.
4: A mazsola történetét?
3: Nem, annyiból, hogy nem.
5: Most erre nem készültem fel, ez most egy kicsit ilyen április
3: gondolkodjál a mazsola történetére.
4: Gyorsan keres rá a mazsola történetére.
5: Mazsola,
4: mazsola és tádél.
3: Én csak arra gondolok, hogy azt mondta a Bence, mikor bejöttünk, hogy ha ma 2026-ban a császár morzsájába mazsolát tesz, akkor kiátkozzák az egész családját. Én szeretem a mazsolát.
4: Én is imádom.
3: Mi
4: a mazsolát.
3: Mi történt a mazsolával?
5: Na most ugye ezt lehetne úgy is csinálni, hogy megkérdezzük a vendéget, hogy legyen benne mazsola, akkor az a teljes összeomláshoz vezet. vezeti.
4: Hogy örülne a séfed?
5: Hát a séfek nem örülnének, igen, meg hát a kollégáim is valószínűleg golyózna a szemem, hogy jó, akkor mazsolát, igen,
3: nekem
5: nem.
3: Csak
5: hát
3: legyen,
5: hát az lehet, hogy kicsi, milyen mazsola ez?
4: Szombati, nagy full service-ben, tudod, így pörögnek a blokkok, és őrület persze. Van amúgy, és akkor mondanak, de most akkor mazsola nélkül,
5: nem az úgy szokott lenni, odaírják, tudok, a kedves kollégám, hogy no mazsola.
4: No mazsola.
5: Ja, mégis, ő kér.
4: De egy kicsi mazsolával, nem szeretem, de egy kicsi mazsola jöhet rá.
3: Nem szeretem, de egy-kétszer mazsola, ha van benne, annak örülnék.
5: Igen,
4: és cukormentes mazsola van?
3: Igen.
5: Tehát mi nem rakunk bele mazsolát, mert nekünk az a tapasztalatunk, egyébként szerintem 10-ből 3, aki kéri,

0: Egyik legenda pedig az, hogy egy szakács elrontott egy palacsintát, és ezért végül szét kellett cincálni, és így született
1: ez a
0: vétel.
1: Én a jelenlegi tapasztalatom, de ezt tudom elhinni, hogy egyébként el lett rontva valami ott a konyhába, és meg lett magyarázva, hogy ez hát így jó.
2: Nem olyan, mint a somlói galuska, amikor a maradék a tepsi szélén megmaradból csináljunk valami?
1: Igen.
2: Én is azt gondolom, hogy a béna volt a szakács, neked egy egész gótai álmanachod van a szakácsokról.
0: Én készültem, mert hogy most pont ugye a múzeumok éjszakán egy ilyen Habsburgos fellépésen volt, ahol egy 1911-es Habsburg esküvőnek a menüjét jártuk körbe egy kicsit, és én annyira bepánikoltam, hogy akkor megfelelően legyek felkészülve, hogy én megrendeltem az Amazonról mindent, ami létezik.
1: Úgyhogy
0: a férjem már azt mondta, hogy te azt látom, hogy két hete érted ezeket a Count K recepte, Hofkoch, Hampel, mindent kiolvastam. Nagyon érdekes időszak gasztronómiailag is. Igen. És egy két mondatot, hogyha szabad, hogy ugye ezeknek az udvari szakácsoknak egyrészt nagyon magas presztízse volt, tehát hogy ezek ilyen hőnvágyott állások voltak. 30 évekig dolgoztak az udvarban, nagyon szigorú hierarchia, mindenkinek francia képzettségnek kellett, hogy legyen, úgy csekkoltak be a konyhákra, és utána 30 évig ott dolgoztak. És ezt csak azért mutatom, most a hallgatók nem látják, de majd elmeséljük, hogy ahogy ott az Osztrák-Magyar Monarchia udvari konyhájának olyan elképesztő szervezeti struktúrája volt, tehát ez egy organigram, hogy épült fel a konyha.
1: Ez ugyanez, mint nálam.
0: Brutál, mindennek saját, ugye a bevásárlótól kezdve csak a süteményeknek, csak a befőző ember, csak a terítő, aki az ezüsthöz nyúlhat. Tehát brutál szervezet volt az egész. Egyébként én mindig azt gondoltam, hogy a francia mintár, ugye ott alakult ki ez a nagyon szigorú rend, igen, amit ma a fine dining éttermekben használnak, hogy akkor külön ember van ugye az X pályára, az Y pályára, a hús nagyon szervezett, de hogy ez még korábban volt, tehát hogy valójában az osztrák rendszer volt.
2: De az alapja majdnem az össze, tehát nem tudom, inkább kérdezem, hogy a francia konyha az udvari konyha alapja, nem?
0: Hát
2: tehát,
0: az hogy később, képzeld el, hogy az Mária Terézia, ugye az első, ahol a lotaringiai Ferenc jön be elsőként francia hát térrel, és francia akkor kezdődik ez az ízlésváltás egyébként, hogy a császári udvarban is ez a Wiener Küche, a bécsi klasszikusabb fogások, meg a nagy vadak, az is megmarad, de hogy akkor jön be ez a francia vonal. Igen, és akkor jön be ez a kicsit kifinomultabb, meg kisadag, meg...
2: Olvastam egy könyvet a Romanov házról, a Romanov dinasztiáról, és azt már forradalomról, és amikor az egyik grófnő, valamelyik azt sem Seremetyev grófnő, azt mondja, hát nem baj, hogy véget ért ez a rendszer, mert le tudtam fogyni, nem voltak ezek a sok majonézes szósz. Úgy örült neki, tudod, hogy úgy elcsöpörte a szovjetek elcsöpörnek, le tudod fogyni, mert ez a sok mártás.
1: Igen, ez... Kis igen, finomságok, igen, aztán jött.
0: Igen. És akkor ott, kicsit még a visszacsatolva a császár morzsához, hogy ezek a desszertek ez a monarchiában, meg egyáltalán a bécsi konyhában is nagyon fontos. Tehát az összes ilyen gombóc, nudli, smarni.
1: Igen, hozzá mártások. Ezerfajta mártás.
0: De ugyan... Bocsánat, igen, hogy ennek csak az az oka, hogy ugye ebben a konyhában nagyon fontosak voltak a böjti napok, tehát azért az egész év körforgásában 150 volt a böjti nap, és ezért ezeknek az édes desszerteknek, meg tésztaféléknek nagyon fontos szerepe volt, úgyhogy ezeket imádták, és minden nap, amikor mondjuk Ferenc József az elérakott cetliből, Speisenzettelből ki kellett választani, hogy akkor aznap mit óhajt enni a menüről, akkor ilyen Mehlspeisen, tehát ilyen desszert, az mindig nagyon sokféle volt.
2: Nálatok a pasad bisztróba, mik azok a klasszik monarchia idéző ételek, amit szeretne? Ne sóhajtozzá, hanem választolja.
0: Mazsola legyen benne. Mazsolás, vagy mazsolamentes.
1: Nem, ugye ezt beszéltük, hogy
2: mert
1: ugye...
2: fölteszem a kérdést, és olyan...
1: Most ezt el kell kezdenek mondani, akkor mindenki ezt fogja megint kérni. Nem, ugye a császár most az egy, nálunk ugye semmi nincs állandóan, minden két-három hetente változtatjuk az ételeket, de ezek a típusú ételek, mint a császár morzsa, meg egyébként még a monarchiából egy-kettő olyan étel, mint a rántott hús.
2: A mikrofonba a rántott hús, forogsz meg, igen, a célkart.
1: Illetve ugye a táfelspic, ugye azt is számon kérik rajtunk sokszor nagyon.
2: Az mi?
1: Tudod, ez a gyakorlatilag...
0: Szőtmarha.
1: Igen, és külön hoznak, minden külön hozzuk a húslevest, a velős csontot, tehát ez egy nagy lakomává válik igazából a húslevesnek az evése. Szintén egyébként egy elég macerásan tálalható étel, de egy nagyon-nagyon szeretik a vendégek.
0: Nagyon szeretik a konyhán kevésbé, mert öt különböző kis tálkában kell mindent hozzátalolni.
1: Ott is szósz, torma, és előjön az is, hogy ki mit szeret, ugye.

0: ezekbe az ételekbe, de mi egyébként, tehát külön nálunk mindig van velőspiritos, ez
1: jaj,
0: a
2: aranygaluska, gombóc, hát nálatok az, is nagyon sokféle gombóc.
0: Rengetegre, az aranygaluska ugyanez, tehát az aranygaluska minimum 2 fő, de inkább 4 fő, és végtelen mártás, tehát végtelen. Tehát.
3: És például egy ugye van a klasszik Wiener Schnitzel, de azt például ugye ellopják, mert milaneznek igen. is mondják.
2: Az egyáltalán
0: most,
2: nem
0: ha Gianni itt lenne, akkor ugye itt most ilyenkor felugrik, és azt mondja, hogy na, álljon meg a menet.
3: Na, hát ezt akartam volna tisztázni, hogy a bécsi szelet az bécsi szelet, vagy egyébként lopták.
2: Hát az olaszoktól jött be a bécsi konyhába, tehát hogy az eredetileg cotoletta alla milanese.
3: Igen, cotoletta alla milanese.
0: Igen, most azt, hogy ezt hogy lopták ennek a történetet?
2: Hát úgy, hogy a Radetzky.
3: Hát, hogy elfoglaltuk Lombardiát.
2: És a Radetzky visszahozta.
3: És azt mondtuk, hogy ez a miénk.
0: Ezt amúgy mit csináltuk.
2: Igen, és az olaszoknál eredetileg ugye parmezán sajtot is reszteltek rá, aztán az osztrákok azt már ugye a sajt az kimaradt, azt elhagyták belőle, és egyébként ugye a klasszikus, autentikus Wiener Schnitzel az borjúból van, kizárólag borjúból, tehát hogyha nem borjúból, akkor nem tudom, hogy ez ma még jogszabály vagy nem, de hogy akkor nem is lehet Wiener Schnitzelnek nevezni, hanem akkor azt hiszem, hogy Schnitzel auf Wiener Art, vagy a bécsi módra elkészített.
3: Én ezt úgy imádom, hogy érted, hogy az apcsiba, akkor van egy ilyen, hogy nem tudom, hogy jogszabálya még. Tehát, ugye, érted, hogy borjúból van, nem tudom, hogy jogszabálya
2: azért,
3: még.
2: Azért, hogy ez tényleg jogszabály, mert ez hogy elő ugye, volt, vagy nem,
0: nem
2: szabad.
0: Lehet, úgy, nem lehet,
3: asztal körül kergettem, hogyha egy öreg marhából hozod nekem a Wiener Schnitzel.
2: Hát marhából aztán pláne nem.
0: Nem, igen, azt nem szokták. De pont most voltunk én Bécsbe, és mentem az egyik nagyon ilyen híres helyre enni bécsi szeletet.
2: Melyikre?
0: A Figürmüller.
2: Igen, igen.
0: Az eredetibe mentem a kicsibe, és akkor ott ugye még úgy van a krumpli saláta, hogy tesznek bele madár
2: salátát. Tényleg csináltam krumpli salátát, és majd nehogy megfeledkezzünk róla. Én azt még hajnalban csináltam.
0: Mondtam a séfeknek, hogy tegyünk már bele mi is egy kis madár salátát. Olyan jó volt, és tehogy is az olyan ciki, azt nem, azt a bécsiért teszik be. De mikor láttál itt a madár? Mondom, akkor ne tedd bele, jó, akkor engedd el.
2: Fúrják mi?
0: Hát igen, igen.
3: Itthoni, tehát, igen?
0: Igen, igen, azért vannak ki hogyan csinálja, de azért az a Figürmüllerbe a bécsi szelet, az szerintem a, nekem az
2: képzeld el, mivel sokan járnak Bécsbe, és a Figürmüllerbe is, én mondok még egy másik titkos tippet, hogyha igen. legközelebb mész, mert a Figürmüllerben ugye nagyon hosszú mindig a sor, igen. és nagyon jó a rántott hús, a schnitzel, de azért turistás szerintem, mert hát mindig alig lehet bejutni, de a Stadtparkban van a Meierei, amiben nem tudom, hogy voltál-e már, ugye, és a Meierei az egyszer minden csodálatosod, de a Wiener Schnitzel az valami egészen elképesztő, és a Kaiserschmarrn is ott a legjobb, amit én valaha ettem. Ugye egyébként a nagy, ikonikus, a leghíresebb császármorzsa az a Demel cukrászdában van, ami az udvari beszállító az volt annak, idején nagyon jó az is, de a Meierei császármorzsája az olyan, hogy egyszerűen megőrülsz. Fú, nagyon jó. 20 percet kell várni, mert ugye ezt mindig frissen, az a titka, hogy frissen kell
0: így
2: sütni.
0: Így van, frissen kell sütni. Ugye,
3: hát ez már hideg.
2: Hát most csak meg, nagyon, várjál, most
3: nagyon
2: már meg is
3: finom.
0: Meg ugye az egy sokkal ilyen fluffy-bb, egy ilyen...
2: Uh-huh. Ilyen szuflé.
3: De ne számíts ennyi dióra, ha a pasaréti biztos.
0: Nem igaz, inkább a próbra számíts. Nem, van. Abszolút. Lehet kérni hozzá extra diót, ahogy te kérted.
3: Jó, extra tudom, dió. Én extra dióval szoktam kérni.
2: Nekem kicsit nagyon finom, picit hiányzik a mazsola savassága.
3: Hát igen, sajnos a mazsoláról nem akar a Bence nekünk többet beszélni. Nagyon izgalmas. És tulajdonképpen ezek az ételek ugyanúgy az udvarban megtalálhatóak voltak.
2: Hát ezek, tehát, ott hogy... az volt a protokoll, hogy minden reggel az udvari szakács előterjesztette ezt a bizonyos menüjavaslatot, egy étlapot, és akkor a Ferenc József vagy az adott ugye másik magasrangú valaki uralkodó, mindenkinek a nagyobb magasrangúknak volt saját privát szakácsa, és akkor szépen abban beixelték, hogy akkor mit szeretnének aznap fogyasztani, mint egy étlapról, és akkor visszatért ugye a szakácsa a kis hát a konyhájába, és akkor aznap megfőzték. És például a Tafelspitz, ugye amiről Bence is beszélt, ami ugye marha fartőből van, és ezt konkrétan Ferenc József terjesztette el, tehát ő ezt nagyon megszerettette a nemesekkel, és az egész világban tulajdonképpen ő ismertette
0: van
2: meg.
0: Igen, azt hiszem, Olaszországban a bolító, misztó, hasonló.
2: Mindenhol van, érted, az, hogy főtt hús van, de hogy ő volt, Ferenc József volt, aki ezt elterjesztette.
3: És arról van tudomásatok, hogy a magyar gasztronómia az megjelenik az osztrák udvarban, vagy kevésbé jelenek, mondjuk egy hortobágyi palacsintára.
2: Az akkor még sehol
0: akkor
2: nincs.
0: Akkor az még nincs sehol. Sehol.
2: Hortobágy.
0: Hát azért az arra van, meg
2: nem,
0: a...
2: Az sokkal később.
0: Nem, nincs.
3: Az látja, azt nem tudom, hogy a hallgató érzékeli azt a lenézést a két gasztusra. Hát az sehol nincs. Jézus,
0: szerintem menjünk innen. Hát nem, hogy nincs előttem, ahogy Ferenc Jóska eszi a hortobágyit.
2: Nem, figyeljetek, hát ezek a gombócok, ezek ugye vándoroltak ott az összes országon belül. Mindenkinek van saját gombóc, nudli, smarni, az egyébként ugye azért Bécsből érkezett, de például a gombócok, meg az ilyen mákos nudlifélék, azok van ugye mindenhol, cseheknél, szlovákoknál.
0: Jó, mákos nudli, azt is lehetne.
2: Mákos nudli, fú, de imádom.
3: Sajnos a mák az EU-ban nem elfogadott.
2: Dehogy nem.
3: Micsoda. Ha jól tudom, nem lehet az Európa.
2: De elfogadott, csak ugye amikor voltak a csatlakozási tárgyalások, akkor az volt, emlékeztek, hogy nagy plakátokon kint volt, hogy úristen, akkor majd nem ehetünk soha többet mákos tésztát, de ehetünk, és van is egyébként Magyarországon elég jelentős máktermesztés, de, mint ahogy azt egy termelőtől megtudtam, ott az volt a deal, hogy nemesíteni kellett, tehát egy másfajta mák van most már, mint anno, aminek alacsonyabb az ópiát tartalma.
3: Mert Algériában képzeld el, hogy ugye az ópium tartalom miatt ugye nem lehet mák, és akkor volt egy nagyon édes barátunk, az ilyen a patikába vette 10 dekánként a mákot.
2: Igen.
3: Tehát egy hónap egy volt, mire egy mákos tészta visszajött.
2: Nem, azért itthon ugye abszolút ez engedélyezett, csak hogy amikor például idősek meg nénik mondják, hogy fú, az a régi fajta kék mák, ami volt, az valóban nincs, mert hogy az EU csatlakozás miatt ugye egy picit másfajtát kell termeszteni. Folytatjuk még egyébként
3: Bence
2: majd.
3: Bence visszajön, vagy elküld, vagy akkor konfolt ki, hogy köszia.
2: Ne, maradj, ahogy jó. Ha jól érzi magát, maradjon. Még
3: akkor legyen velünk a Bence.
0: Aranyosak vagytok, köszönöm.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
7: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
8: familypark.at.
9: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
10: Tudtad? Megint kedvezmény lesz. Most 30% a nagy lovas adja. Csizma mellé táska. Na menjünk együtt már ma. A kedvezmény az fú. Kattant te is rá. nagylovas.hu.
11: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
12: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
13: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
14: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
15: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
16: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobd Pepe! Hétfőked!
17: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
18: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
17: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
19: A reklám után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Folytatódik a

0: Gáborral és Mautner Zsófival.
1: Közben megérkezett, és a drága arany barátnőm, arany anyám berombantotta magát egy jó kis krumpli salátával, itt van velünk. Úgyhogy Bence, ugye lefolytjuk a császár morzsát egy csőbb krumpli salátával.
2: Én ezt csak azért hoztam, mert hogy gondoltam, hogy itt wienerschnitzelről beszélünk, meg grillezünk majd mindenféle ilyen kolbászkát, kézekreinert, amit ott szerintem sokan ismernek, mert amikor kimegy az ember Bécsbe, akkor lefogadom, hogy van egy wienerschnitzel, és egy ilyen bódéban valami, nem egy ilyen kézekreinert.
1: Igen, és közben igen. Én ugye pogány módjára ugye bedobtam, hogy a császári udvarban a hortobágyi palacsintát, hanem mind a kettő így legyintett. Jaj, fejezd be, az nem volt akkor, ugye.
2: De meg utána mondtam, hogy nudlit készítsünk legközelebb, amikor cilafőző tanfolyam van.
1: Igen. És én erre mondtam, jaj, ezt szaggatni kell, annál Bencének a fejét láttad volna. Jaj, Istenem, nem, az gyújjuk, egyenis sodornod kell majd kézre.
2: Az nagyon jó lesz, nudlizunk.
1: Az isteni.
3: Az, de jó.
2: Az nagyon jó, de én is szeretem.
3: Pont. Ez is, bocs, ez is isteni egyébként, és akkor itt azt most nem tudom, ez régen már tettek rá, tudod ezt a...
2: Kapribogyót?
3: Nem kapribogyót,
2: ja,
3: nem.
2: Galambvegyet?
3: Nem.
2: Tök magolajat?
3: Azt. Tök magolajat?
1: Hát, hogy ezt hogy összehoztátok?
3: Meglocsolj, tehát én ezt nagyon szeretem, úgyhogy nem tudom, hogy az autentikban ez rajta volt. Nem.
2: Ugye,
3: volt.
2: Én arra tippelek, hogy ez a tökmagolaj akkor érkezett meg, amikor beindult a tökmagolaj lobby és a Steyer tökmagolaj
3: szövetség.
2: Képviselői kitalálták, hogy akkor mostantól az legyen a recept, hogy minden krumpli salátáról rálocsoljuk a tökmagolajat, mert szerintem tényleg ez szokott mindig lenni, hogy valamilyen lobby így eléri, kitalálja, igen, hogy akkor az legyen.
1: De amikor te kimentél, akkor azt mondta, jaj, azt mondja a Bence, néztem ezt a gyönyörű málnát, ezt ki kéne a császármorzsát próbálni ezzel a málnával? Én az étteremben nem adom, mert nagyon drága a málna, de ugye azért figyelj, próbáljuk. Ezt, egyébként málnára, tényleg aranyáról.
2: Aranyár, de azt gyorsan el is mesélem, pont akkor még nem voltál. A piac percek alatt mondtam a Cilának, hogy a Boldizsárral csináljuk ezt az alapanyag ismeretek workshopot, szakmabelieknek főleg. Hát nem láttunk még egyszer sem. De
3: jó, hát én abból ötös vagyok, nekem arra nem kell megjelenni. Jó, megyek majd.
1: Kis egyes.
2: Na, minden esetre most bogyós gyümölcsök volt a téma, és akkor pont egy málna termesztő volt, aki elmondta, hogy miért nincs valójában már hazai málna termesztés. Egy, mert ugye annyira felmelegszik a klíma, hogy gyakorlatilag a málna az elég. Uh-huh. Kettő, hogy nincs munkaerő, hiszen ez gyakorlatilag egyesével kell ugye kézzel leszedegetni. Úgyhogy amikor viszont van, és nagyon finom termelői málna, azt nincs mese, azt meg kell fizetni. És képzeljétek el, hogy ezt gyorsan még elmesélem. Tavaly voltam Lyonban, ahol ott egy ilyen klasszikus kockás terítős lyoni busonban, semmi extra, tehát
3: azok egy bisztró.
2: Tolmácsol neked.
1: Merci.
2: Szóval egy teljesen klasszikus, sem Michelin csillag, semmi, egy nagyon neves séf egyébként, Joseph Viola, te biztos ismered, járt sokat Magyarországra, és lényeg az, hogy a napi desszert a táblán, aznap, ez júniusban volt, az volt, hogy málna tejszínhabbal. És kihoztak, képzeld el, desszertként, az volt a tányéron, hogy volt 10 szem tökéletes málna, és egy pici rózsa a tejszínhab, ami nem is volt szinte édesítve.
3: Sennyi.
2: És az a 14 euróért. De olyan volt az a málna, tudod, hogy hát életem, igen, életem málnája.
3: Most ezt megpróbálnám megcsinálni, akkor azért azt tudod, hogy nem más.
2: Pont erről beszélgettünk ott a séfekkel is, hogy vajon ide valaha el fogunk jutni, mert hogy egyébként meg az van, hogy olyan málna, ami tökéletes, mint amit leszettél, nincs, tehát hogy hozzá se jutsz, tehát nem csak, hogy pénzért nem jutsz hozzá, hanem nem jutsz hozzá, ha csak nincs a saját kertedben.
1: De azért az ugye előttem van, ahogy ülök a Pasarét bisztróba, 14 szem málnáért 6900 forintot.
3: És egy rezeléstelen arccal kihozom neked.
1: Igen, és kihozza, és azt mondja, framboise avec la chantilly. Ha szívesen fizetjék.
2: De mi közben, hát azt mondták a séfek is, hogy ettől nagyon messze vagyunk.
3: Messze vagyunk, de sajnos egyébként attól is egy kicsit messze vagyunk, hogy mert szerintem pedig ez a legszebb dolog, hogy ha van egy bármilyen idényszerű gyümölcs, és azt mondjuk, hogy figyelj, desszertnek most van eper tejszínhabból, ennyi, viszont isteni friss, gyönyörű eper van, most van a szezonja, tejszínhab, kiteszed, ezt edd meg, de itthon valamiért erre, és azt mondjuk, figyelj, ezt most ne hozz ki desszertnek.
2: Egyébként én azt gondolom, hogy amikor az lesz, hogy tényleg egyre inkább tűnik el a málna, mint ahogy ez a valóság, és egyre kevésbé férsz hozzám, pénzért is, akkor
3: kuriózum lesz már.
2: Egy ponton az van, hogy eljön, hogy az a kuriózum, és azt mondod, hogy tényleg ilyen málnát én életemben utoljára akkor ettem, amikor a nagymamámnál lecsippentettem a kertről, és kifizetsz érte 6000 forintot.
1: Igen, de egyébként az is nagyon érdekes, érdekes, hogy például tavasszal elmentünk a Zsófival a Csengelei Spárga földre, hogy egy pici, ugye, hogy megértsük, hogy egyébként miért ennyire drága a spárga, tehát, hogy lehet, hogy egy ilyen málna betakarítása is úgy elmennénk, akkor úgy megérteni a hallgató,
2: ha
1: meg mindannyian, hogy,
2: most van a szezon,
1: hogy egyébként, hogy egyrészt ugye eltűnik, mert rengeteg szakma is eltűnik, tehát ugye a világ változik, nem tudom, egy bőrdíszműves ez most, vagy egy szűcs szakma, az szépen ki fog halni. És egyébként ugye a Málnánál is, hát én láttam ezt a csengelet, én próbáltam kiszedni ugye a lapát.
2: Ez is ugye kézi munka.
3: Persze,
1: hát kézi munka, és a Zsófi, now it food, így csinál, mondom, te hallgass el, mert ő csak ott állt nekem, ugye, és így dirigált, ugye, hogy a spárga kanállal, vagy hogy hívják?
2: Spárga, mi is a neve? Spárga, bökő, spárga bökő.
1: Spárga bökővel hogy kell kiszednem, és akkor ott voltak egyébként nagyon helyes erdélyi romák voltak, akik szezonálisan jönnek, mentek Csengelére, és szüretelték a spárgát, tehát valószínűleg, hogy a málna is egy ilyen.
2: Hát és azt is ugye egyesével szedik le, tehát abszolút, hogy borzasztó nehéz. Egyébként elmehetnénk a málna földre.
1: Az Nógrádban van?
2: Nógrádban, és az gyönyörű.
1: Hát menjünk!
2: Menjünk!
3: Jó, én azt majd megvárlak.
2: Jössz velünk, vagy te vársz velünket vissza a Málnával.
1: Ő nem egy reggelember, érted? Ő egy restaurátőr, legfeljebb majd árulja.
3: Nekem pideszek a beszállító.
1: 6900-ért árulja egy empücs avec la chantilly.
2: Ja, nevetgélünk rajta, de tudod, én azért egyre inkább nem, azt hát érzem, ez... hogy tényleg olyan gyümölcsökből, meg zöldségből, amik tűnnek el, akkor abból valahogy egy idő után az van, hogy akkor évente egyszer jutsz hozzá, és akkor valahogy előhozza azt az összes emléked, amit van még nekünk legalábbis arról a málnáról, amit ismerünk, mert aztán lehet, hogy 10 év múlva, mit tudom én, már a következő generációnak nem lesz erről semmilyen saját élménye.
3: Ja. Itthon még egyébként nagyon nehéz a szezonalitást is elfogadtatni a vendégekkel, mert szerintem nem ehhez vagyunk szokva, hanem még azért jó, javult a helyzet nagyon, de még mindig azért nagyon sok helyen ugye ahhoz, hogy mindent is lehessen kapni.
1: Igen, de egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, például én megfigyeltem azt, amikor én nagyon szeretem a spárgát. Amikor spárga szezon van, a szezon végére a Füleden jön ki. Persze. Tehát, hogy addigra már nincs olyan étterem, ahol spárgaleves, jaj, most elnézést, most ettünk a másik, tegnap éppen ettem egy párolt spárgát, előtte egy grillezett spárga volt, utána egy spárgaleves, jaj, a spárga krémlevest is most ettem, pont 12 perccel ezelőtt. Szóval, hogy az a végére tényleg azt mondod, még egyszer ide jössz a spárgáddal
2: a
1: gyomberlőt.
2: A spárga az viszonylag hosszú, annak az elég hosszú a szezonja, de mondjuk nálam. A málna az 2 hét.
1: Aha.
2: Tehát, hogy ott akkor tényleg ettél egyszer vagy kétszer, úgyhogy azt akartam még mondani, hogy Bence, hogy szerinted mi az oka annak, hogy én most így belemélyedtem ezekbe a könyvekbe, ahol az összes monarchiás recept benne van meg minden, hogy ez valami hihetetlen inspiráló, és miután ilyen szigor volt itt az udvari konyhákban, minden receptúra teljesen pontosan és főzhetően ugye le van jegyezve. Tehát, hogy itt minden benne van, hogy nem ezeket a könyveket, meg ezeket a recepteket használja egyébként például a mai magyar konyha inspiráció. Forrásként.
1: De jó, megfogtad.
3: Igen, csak azért hívtad.
2: Az első beugratott a mazsola.
3: Gyerekek, engem azért hívtatok, hogy hozzak császárborzsát, most itt ülök már 30 perc.
2: A mazsola történet.
3: Igen.
1: Az ötödik... Megbuktatjuk.
3: Igen. Csak sikerült. Várjál, mert nem.
1: Jóva. Sajnos többet nem látjuk, Bencét.
3: Igen.
2: Szegény, behozott egy császárból.
3: Igen, és gyakorlatilag 40 perce kapok a kérdéseket, és hát csak elbukok egyszer én is. Hát nem. Jó, hogy nem azt kérdezted, hogy amúgy mit gondolok, ez hány oldalas ez a könyv?
1: Várjuk, továbbra is várjuk a választ.
3: De egyébként erre is van válaszom. Egyébként tök jó lenne, hogyha...
2: Tessék smarni! Az 50. oldalon, itt van 15 smarni rendszer.
3: Mert elkezdett mindenki franciául főzni, és ezt átugrották, de tényleg itthon főleg tudod, hogy vagy az van, hogy akkor fine dining, és az tényleg már a francia vonal, a bistró konyhában nagyon sokan próbálkoznak ezzel a francia vonallal, még mindig közben sokkal jobb lenne, hogyha visszatérnének. Egyébként, ha felosztom Budát és Pestet, ha a budai oldalt nézünk, ott sok...
2: Na, kezdődik.
3: Most ezt nem azért mondom. Most...
2: Igen?
3: Nem, de Budán sokkal több olyan éttermet találsz, ahol inkább ez az osztrák-magyar dinasztia érvényesül, és nem a
2: Igen?
3: Persze.
2: Ez még pedig, ebben nem gondoltam.
1: Pedig szerintem az éttermek nagy része az leginkább Pesten van. Tehát, hogy így a
2: Budapest... Nem azt mondod, hogy a jó éttermek nagy része
1: nem, nem. Most, hogy szinte semmi.
3: Nem beszéljük át. Van Pesten is helyünk,
1: de... Tudása, nem, de hogy leginkább, tehát, hogy én nekem, amikor az van, hogy Budára vegyek valakit étterembe, sokkal kisebb a választék, mint mondjuk Pesten. Tehát, hogy így vannak, tehát nem azt mondom, hogy nincsenek, és amit megfigyeltem például, tehát hogy ugye nálunk, ahol te is vagy, a Pasarét az tök jó, mert ott a Pasarét is van, a Pasaréti úton is van egy étterem, fönt ugye a Hello Budába is ugye vannak éttermek, akkor kint van a Náncsi néni, de ami nagyon megugrott, az a 11. kerületbe, ott a Bartók Béla.
2: Az nagyon, szuper,
3: az,
2: igen.
3: Az úgy elkezdett élni.
1: Az nagyon, tehát igen. Hogy az kezdett így bepörögni.
2: Az nagyon jó. Mit akartam mondani?
1: Az egyik,
2: bökére,
1: és mond neki, ezt te ismerted?
2: Smarri, ez brot. Nem, azt akartam mondani, hogy nézd meg, hogy itt csak smarriból, ugye mondjuk itthon ismerjük ezt a fajta, ugye palacsintatésztás császármorzsát, meg szerintem a mi generációnkban nagyon sokan ezt a gríz smarrit, ami a menzás, azt neked hát, megvan, Cilla?
3: Tudod, az ilyen apró, amit nagyban a búzadarab van benne, és akkor úgy így.
2: Én azt is nagyon szeretem, hogy a házilag van elkészítve, nagyon macerás, mert azt is ilyen hosszan kell ott kavargatni, tudom. Mert ennek kiugrunk. A nudli után akkor a császárborzsa követi. De hogy például itt ilyenek vannak,
3: ez
2: meg
3: polentas,
2: polentas marni, tehát aha. Hogy polentából csinálja, akkor van olyan, hogy kirsensmaren, tehát cseresznyét kever bele ebbe a palacsinta tésztába, és akkor úgy lesz belőle, vagy van olyan, ahol száraz szikkat zsemléből csinálja ezt a masszát, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sokféle változat létezik. Van. Úgyhogy ezt akkor nem mondom, hogy neked ajándékozom, de hogy nagyon nagy szeretettel ajánlom a figyelmedbe.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy ez ugye a bécsi vagy a császári udvari konyha az sokat influálódik ugye a francia gasztronómiából, de azért sok osztrák olyan recept van, ami egyre népszerűbb Magyarországon?
3: Abszolút, abszolút. De nálunk egyébként a bisztróban is ugye ez szinte egy állandó kínálat, bécsi szeret, állandó kínálat.
2: Jó, hát a rántott hús nélkül szerintem nincs egy magyar étterem.
3: Abszolút, tehát, abszolút.
1: Nincs.
3: Most az, hogy nem mindig van nyilván tálfelspíz, de a velő, és ezek a főtt húsok, hozzá a mártások, ez egy állandó kínálat, és nem csak nálunk, szerintem nagyon sok helyen, és imádják a vendégek, szeretik. De ez szerintem ehhez áll a magyar gasztronómia talán a legközelebb, nem?
2: Rántott és rakott, te mondod mindig azt, nem? Hogyha azt töltött, szerepel, hogy rakott, rántott, akkor az bestseller.
3: Most tettünk rántott patiszont hétvégén.
2: Úristen,
3: jó volt. 48 darabot ettem meg, eszméletlen volt.
1: Az, hát látom is.
3: Köszönöm rajtad. Szépen.
2: És még a Monarchiában egyébként, hogy... kész, tényleg nem jön soha többet Bence.
3: Igen, én is elmondom, hogy milyen volt kis ilyen...
2: Nagyon jó.
3: Vissza lehet hallgatni? Ezt biztos.
1: Anya, ezt ne hallgass meg, nem baj, majd megyünk, majd kiengesztük, mert most azt mondta a Bence, málnát. Hogy van a vaj, ami egy elképesztő jó pékség, és hogy oda menjünk el, és kézzeld el, Zsófi, nem tudom, hogy hallotta, de megkért, hogy csinálja a croissant.
3: Ja, ezt meg a Kristóffal át kell beszéljek, ezért kapni fogok. Ja. De meg azt mondja...
2: Ez egy ilyen háromnapos procedúra, hogy beköltözhetsz. Ja. Tényleg, hát
3: igen,
2: három nap.
3: De egy-két lépéshez odaállíthatjuk, Csabi. Egyébként az vicces lenne ott a műhelyben hát, megnézni, ez ilyen kézműves dolgokat.
1: Hát én, ahogy itt fonom a croissant tésztát.
2: Fonod.
1: Hát nem kell olyan...
2: Nem.
3: Jó, inkább a szendvics pályára rakjuk be.
1: Tedd rá Parizert.
2: Nem, figyelj, úgyis most ilyen tanulmányutakat csinálunk a Cillával, úgyhogy egyébként a croissant tekerés, meg annak a
3: vagy egy
2: sütése az abszolút belefér.
1: Ja, lehet, hogy egy linzert fogok készíteni, akkor
3: csinálnak islert.
1: Vagy islert,
2: vagy egy Zahér tortét.
1: Vagy, jó, ez nagyon Zahert. Komplikált, ez a Zahér torta nekem az elalakverre.
2: Nem olyan vészes.
1: De Zsófi, most őszintén, te ezeket csináltál már? Mondjuk egy záhertortát?
2: Záhertortát nem, mert én alapjáraton nem vagyok egy óriási nagy záhertorta rajongó, de lehet, hogy...
1: De mondjuk
2: hogy
1: egy islert.
2: Tehát, islert már csináltam. Hát ezek elég macerásak,
1: igen,
2: tudod.
1: Igen, de hogy úgy nincs előttem az a pillanat, ahogy így ülök a nappaliba, gondolkodom, hát délután, hát egy óra, nekiállok egy islernek.
2: Ez nekem sincs.
1: Mi bajom lehet?
2: Jó, de ne haragudj, ez mennyiben különbözik attól, amikor azt mondod, hogy na, akkor most nekiállok egy mókekádi pecse brazil halragúnak.
1: Mert ahhoz van kedvem.
3: Igen, vagy 400 darab palacsintához tudod.
2: Nem, egyébként ugye nem süt.
1: De az, amikor én úgy előttem van, hogy hát egy jó linzer, de jó.
2: Egy jó islert.
1: Igen, és elkezdem ott gyúrni a tésztát, a lisztet, dobom. Jaj, de jó lesz. Jaj, de jó. Nem is tudtam, hogy mire vágyom így délután.
2: Eljön még az életszakasz, amikor is lehet sütögetni délután.
1: Igen, most már takába raknak minket, de most például, amikor Cipruson voltam, akkor ezeket a kis jutúróval töltött raviolikat csináltam.
2: Ja, láttam.
1: És kézzel, de van egy ilyen szaggató, és anyám azt mondja, jaj, de jó, van ilyen, nem tudtam, mire kell használni.
0: A Cilla Gastro Grill percek támogatója a Praktiker. Meg tudod csinálni. A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
5: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tünetének enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat. Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
4: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
4: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
1: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
4: Cilla Tour. Kicsit másképp.
1: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
4: Na jó, nagyon másképp.
1: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
4: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Az egészségügyi miniszter a hőség veszélyeire figyelmeztet. Forgalomba állt 10 osztrák vasúti kocsi a MÁV-nál a nyári szezonra. Európai fiatalok érkeztek Veszprémbe, hogy a város jövőjén dolgozzanak. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztet, hogy a kánikula idején fokozottan vigyázzunk magunkra és egymásra. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, a tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlás. A szakember szerint a napi másfél-két liternél jóval több vízre is szükség lehet, különösen a szabadban tartózkodóknak. Kiemelt figyelmet kért az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan emberekre, akik a hőségben fokozott veszélynek vannak kitéve. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy kerülni kell az alkoholfogyasztást, mert az növeli a kiszáradás kockázatát. Az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Forgalomba állt 10 osztrák vasúti kocsi a MÁV-nál a nyári szezonra. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, az ÖBB-től érkezett szerelvények a balatoni kék hullám és a békés intercity járatokon közlekednek, enyhítve a járműhiányt. A tárcavezető szerint a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek mintegy negyede jelenleg nem áll forgalomba. Hozzátette, hogy az osztrák segítség nélkülözhetetlen a nyári főszezonban, még a vasúttársaság a karbantartási problémákat kezeli. Vitézi arról is beszélt, hogy uniós forrásból új intercity motorvonatok beszerzését készítik elő, miközben a dunakeszi üzem megmentésén is dolgoznak. Aszfaltozási munkák kezdődtek Siófokon a Jegenyesoron, a Tóth Lajos utca és a szeptember 6-a tér közötti szakaszon, valamint a Tóth Lajos utcában a Jegenyesor Rajcsányi Péter utcai szakaszon. A munkák várhatóan péntekig tartanak. Az autóbusz közlekedés a megszokott útvonalon zajlik, a forgalmi akadályok miatt azonban hosszabb menetidővel kell számolni. A Veszprémi energiatároló nemzetközi szakmai figyelmet kapott. Az International Flow Battery Forum résztvevői június 18-án Veszprémbe látogattak, hogy személyesen tekintsék meg az Ideona ZRT Európában is egyedülálló Vanadium Redox Flow Battery technológiára épülő energiatárolási projektjét, és ennek kapcsán átbeszéljék az energiatárolás jelenét és lehetőségeit. A veszprémi rendszer hosszú távon képes kiegyensúlyozni a megújuló energiaforrások termelésének ingadozásait. A világ több mint 300 energetikai szakértőjét összegyűjtő konferencia a projektet jó gyakorlatként emelte be a programba. A szakemberek szerint a rendszer nem a jövő technológiája, hanem már ma is hatékonyan működő megoldás. Az energiatároló fél megawatt teljesítményű és 2 megawattóra kapacitású. A fejlesztés hozzájárulhat a naperőművek által termelt energia hatékonyabb felhasználásához, miközben erősíti a villamos energiarendszer stabilitását. Az Ideona ZRT szerint a magyar innováció fontos szerepet játszhat az európai energiatárolási megoldások jövőjében. Európa 5 országából érkeztek fiatalok Veszprémbe egy 3 napos nemzetközi fenntarthatósági hekatlonra, amelyet a Go Green Erasmus Plus program keretében rendeztek meg. A résztvevők Írországból, Spanyolországból, Szlovéniából, Észak-Macedóniából és Bulgáriából érkeztek, hogy helyi szakemberekkel közösen dolgozzanak Veszprém környezeti kialakításán. A fiatalok megismerkedhettek a város zöld kezdeményezéseivel, többek között a közösségi kertekkel, a komposztálással és a V-bike rendszerrel. A csapatok 4 témában dolgoztak ki fejlesztési javaslatokat, a közösségépítés, a fenntartható közlekedés, az élelmiszerpazarlás csökkentése és a vízmegtartás területén. Az elkészült projekteket szakmai zsűri értékelte. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbáj térségében korábban egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 15-ös kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de a torlódás még mindig 3 kilométeres. Az M5-ösön a főváros felé Ócsa térségében a 31-es kilométernél kell forgalomkorlátozásra számítani, szintén baleset miatt. A torlódás itt meghaladja a 7 kilométert. A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől az Erzsébet hídon Pestre, a pesti alsórakparton pedig a Margit hídtól a Lánchídig.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu, a Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu, és az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a

0: A Cilatúr támogatója a 30 éves Gödöllői Királyi Kastély.
1: Ez a Sláger reggel.
0: Cilával és Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt, akkor innen folytatjuk, ne vágj a szavamba, Zsófi.
3: Jó reggelt, nem vágok a szavadba.
2: Ne vágj a szavamba, egyszerre beszélünk, senki nem ért semmit, ugye Zsófi édesanyja már panaszkodott, de az volt a legjobb, hogy én már előre mondtam, te még nem jött SMS anyukától? Hogy
3: meg a tiédtől, mert ő is szokott, ugye két legnagyobb kritikusunk és rajongónk. Úgyhogy anyukámtól megérkezett az SMS, az egy nagyon jó minden, de ne vágjunk egymás szavába, mert érthetetlen. Úgyhogy valószínűleg a hallgatók is lehet, hogy ezt kérik, úgyhogy megpróbáljuk betartani, ígérjük. Most viszont nagy szeretettel köszöntjük itt a következő vendégünket, aki nem más, mint Berta Blanka, a Gödöllői Kastély kosztümös tárlatvezetője, és azt jól tudjuk, hogy valóban, amikor egy tárlatvezetést tartasz, akkor te tetőtől talpig beöltözöl gyönyörű ruhákba, és hogy ez egy hosszú, sok időig tartó procedúra.
4: Így van, én is jó reggelt kívánok mindenkinek.
2: Jó reggelt.
4: Valóban, így van, bár nem mindig vagyok Erzsébet királynénak költözve, de a munkám nagy részében valóban ezekben a gyönyörű kosztümökben dolgozom.
2: A hajhosszad megvan, ugye?
3: Igen,
2: mert ugye
3: meg Sziszine, a vékonyságod is.
2: Meg az alkat is, igen. Mert ugye Sziszinek volt egy ilyen nagyon hosszú, de derékig, vagy talán annál is hosszabb haja volt, ugye, amit nagyon sokáig...
3: Bokáig?
4: Bokáig érő haja volt, igen. Bár a viktoriánus hölgyeknél nem furcsa, azért nagyon sokan növesztették hosszúra a hajukat, de Erzsébet abszolút ezt a maximumra pörgette, tehát ő nagyon megszállottja is volt a hajápolásnak. Ami kencefice volt, azt ő mindent kipróbált.
2: Azt ő mindent fölkent magára.
3: De hát minden ilyen lifestyle meg életmód dologban nagyon modern volt a maga korában, és nagyon sokat foglalkozott ugye a külsejével is, meg alapvetően egy ilyen nagyon szabadságra törekvő modern nő volt.
4: Igen. És az étkezésére is nagyon odafigyelt.
2: Hát valójában ugye ő ezt a bécsi, ezt a kötött bécsi udvari életet nem nagyon viselte, ugye meg a konfliktusa ugye az anyósával, az is meghatározta, és azért volt óriási menetben. És az a pletyka, ugye készült ugye 1955-57-ben ugye ez a Sziszi trilógia, ugye ami nagyon
3: Romy sok... Romy Schneider, igen,
2: meg a Hans Böhm, vagy ki volt talán a Ferenc József, ha nem, te fiatal vagy, nem tudhatod, de a Szilka Ági belőle inspirál, Karl-Heinz Böhm inspirálódott, mondta, hogy az egész szalonna Sziszi trilógiára épült, és ugye ez egy ilyen nagyon elromantizált dolog volt, és ott van egy jelenet, ahogy Andrássy Gyula gróf udvarol Sziszinek, és szerelmet is val neki. Ez egy pletyka, ez egy history, vagy ez tényleg tényeken alapul?
4: Tudtam, hogy akármilyen témában jövök ide, ez tuti, hogy kérdés lesz.
3: Hát ez, a pletyka rovatot nem hagyhatjuk ki.
4: Ez minden tárlatvezetésen felmerülő kérdés. Itt nagyon maximum egy plátói szerelemről lehetett szó. Órák hosszat tudnék mesélni arról, hogy ez miért van így, de csak onnan kiindulva, hogy Palota hölgye volt Katinka grófnő Erzsébetnek a felesége, kedves Andrássy Gyulának, már ebből kifolyólag nem igazán. Aztán Erzsébet sosem lehetett egyedül, őt azért mindig kísérték, tehát nagyjából a mosdó főkig nem mehetett el, úgyhogy ne kísérte volna valaki, úgyhogy nagyjából lehetetlenség volt vele kettesben maradni bárhol, úgyhogy én nem adnék igazat ezeknek a pletykáknak.
2: És mennyire volt fontos, ugye több magyar udvarhölgye volt Erzsébet királynőnek, de mennyire volt fontos neki például a magyar nyelvtanulás és ez a magyar kötődés, ugye, mert hát azért ő egy bajor hercegnő volt, tehát nagyjából semmi köze nem volt Magyarországhoz.
4: Mélyebben 1863-tól kezd magyarul tanulni, és akkor a fejébe is veszi, hogy akkor nekem kell egy anyanyelvi segítő, aki itt van mellettem, ő lett majd Ferenc Ida a felolvasó nője, és egyébként nem csak a felolvasó nője, a legjobb barátnője is, akinek nagyon sok levél érkezett Erzsébet utazásairól, erről van is ez a csodálatos kiadványunk, az Útközben Erzsébet királynéval, mert hogy Ida nagyon sokszor már az 1890-es években nem tud úrnőjével menni, és az udvartartás tagjai küldenek neki leveleket, és ebből szépen aztán felrajzolódik, hogy merre is járt Erzsébet királyné, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy Európát teljesen bejárta. Itt azért meg is mutatom, két utazását is felrajzolták itt nekünk a kollégák. Hát mutassatok nekem olyan helyet, ahol nem járt.
2: Hát ugye például bérelt egy villát lent Dél-Franciaországban, Roquebrune-Cap-Martinen, de az csak bérli azt a villát. Van egy emléktábla lenn a tengerparton, hogy Sisi, ugye az Emperatrice, ugye La Reine et Emperatrice, hogy itt is élt, de ugye nagyon meghatározó volt a Korfun épített egy villát, és azt hiszem az a sajátja volt, és ez Ferenc József, valami görög neve volt, nem, már nem emlékszem.
4: Igen, ugye Achilleus volt az ő kedvenc mitológiai karaktere, úgyhogy az Achilleon nevet viseli a korfui villa, és azt ő valóban meg is vásárolja. Az Achilleont ő építi rá arra a telekre, ott volt egy pici villa, azt vette meg, azt elbontották, és annak a helyére épül föl ez a későbbi nyaralója Erzsébetnek, de valóban, ahogy ő Európában utazik, a legtöbb helyen szállodákban szállnak meg, illetve ugye villákat bérelnek, tehát nem vesznek meg azért mindent.
2: Igen. És ugye én úgy érzem, hogy egy picit mi magyarok elromantizáljuk Sisit, de olvastam valahol, hogy nagyon goromba volt például Viktória királynővel, aki nem is nagyon kedvelte. Akkor azt is olvastam, ugye, hogy

0: Victoria királynővel nagyon-nagyon furcsa volt valójában tényleg a viszonya, de itt annyi témát elindítottál hirtelen, nem is tudom, mire válaszoljak. Erre a heroin kokain dologra visszatérve nagyon gyakran fájdalmat csillapítottak, illetve mondanám a hölgy hallgatóknak is, hogy a menopauzának a tüneteit csillapították ezeknek a dolgoknak a használatával.
1: Jaj, de jó, hogy mondod.
0: Nem tudom, ez mennyire egy reggeli rádióműsor témája, de hogy Erzsébet királynénak is az orvosi papírjai alapján ezekre írták föl neki. Abszolút, igen.
1: Nem, ez egy, valójában ez egy orvosság volt, tehát mondjuk, mint az aspirin, tehát, hogy abban az időben, most ugye pont itt reggel meséltem, hogy az Anna Frank naplójában is Anna Frank erről ír, hogy a fogorvosi rendelőbe szeretett menni a fogorvoshoz, mert bebódították őt. Tehát, hogy azért ez nyilván most nem ezzel a modernkori drogról van szó.
0: Igen, meg ha már a Bécsi udvarnak a kötöttségeiről beszéltünk, Erzsébetnek ez a nagyon erős testkultusza, az étkezésének a kontrollálása. Mi az egyetlen dolog, amit tud kontrollálni? A teste. Mert hogy minden másban nem kapja meg a kontrollt, akármennyire küzd érte ugye a gyermekeiért is, hogy működjön a házassága, hogy ő császárnéként is működhessen. Ugye azt szokták róla mondani, hogy az egyetlen ügy, ami beleszól, az a magyar ügy lesz majd. Aztán később teljesen elengedi a politikát, bár egyébként követi, rengeteget olvas, nagyon tájékozott, sokszor véleményem szerint tájékozottabb is, mint Ferenc József, de a véleményét nem kéri ki, hiszen ő nő, hát miért is szólna bele a politikába, és így marad meg neki azt, hogy mit kontrollálok? A hajamat, a bőrömet, a testemet, az étkezésemet, amit én magam tudok csinálni.
1: És valójában olyan szép nő volt, mert azt is olvastam, hogy például rendezetlen volt a fogsora.
0: Ez sem igaz. Amikor őt sajnálatos módon meggyilkolták, akkor készült egy boncolási jegyzőkönyv, és ez kutatható, és abban képzeljétek el, még azt is megszámolták, hogy hány stria volt az oldalán.
2: Asta.
0: Viszont arról egy szót sem írtak benne, hogy a fogai rosszak lennének, már pedig ha egy ilyen részletes dokumentum készül, ott biztos megemlítenének fogpótlást vagy hiányzó fogakat, és a számlái is megvannak a fogorvosaitól, Európa legjobb és legdrágább fogorvosait alkalmazta, úgyhogy valószínűleg ő nagyon nagy gondot fordított a szájhigiéniára, pontosan abból a félelemből adódóan valószínűleg, hogy nehogy elveszítse a fogait.
2: Ez milyen érdekes egyébként, hogy tényleg olyan elképesztő rendszer volt, meg olyan hihetetlen szervezet struktúra meg hierarchia, hogy gyakorlatilag a dokumentáció is elég alapos mindenben.
0: Szerintem a Bécsi udvarnál bürokratikusabb dolog a világon nincs.
2: Hát én ezeket a könyveket, hogy átnéztem, hogy az udvari konyhák hogy működtek, hogy itt olyan organigramok, meg olyan elképesztő, minden dokumentálva van, a nem tudom, a számlázási rendtől kezdve az égvilágon minden, úgyhogy gondolom, hogy ilyenek is nagyon precízen maradtak fel. Egyébként kicsit az étkezésre visszatérve, hogy ott ugye itt is elmondják, hogy ugye mindenkinek megvolt a saját privát szakácsa, és neki volt az egyetlen, aki egy női szakács, aki hosszú évtizedeken keresztül kibírta mellette, mert hogy azért elég extrém kívánságai voltak minden, ugye egy Teresa Teufel nevű hölgy, akinek a főztjét egyébként Ferenc József is nagyon szerette, és állítólag sokszor azért jött kifejezetten, hogy a hölgy az, a szakácsnő főztjét. Hát amik az extrémebb dolgok, amiket én láttam, ugye van egy ilyen híres hús eszencia, ami nem egy, én először azt gondoltam, hogy ez egy ilyen lassan főzött csont alaplé, ami ugye ma is nagyon divatos, meg nagyon tápláló, de hogy ez konkrétan egy olyan húslé, amit egy ilyen régi kacsapréssel, ami a régi francia konyhában is létezik, tudod, Cilla?
1: Ne hülyeske, használom.
2: A kacsaprés. Tudod, amilyen a kacsaprés, neked is, ami otthon van. Szóval, hogy azzal konkrétan kipréselték a hús levét, és akkor azt forralták valahogy be, hogy egy ilyen tápláló eszencia legyen belőle, ez igaz?
0: Így van, igen. Erzsébet a lébőjt kúrákról a legismertebb szerintem, iszonyat mennyiségű tejet fogyaszt, vannak kedvenc tehenei, tudja melyik milyen ízű tejet ad, és
2: ezt neked viszi magával állítólag az
0: és
2: útjaira.
0: És vitte is magával, sőt a hajóra kecskét is, mert ugye kecske tejet is, hát azok meg ott szegények ott a tengeren ott hullámozva nem annyira érezték komfortosan magukat, meg a tehenek se. Aztán ugye nagy bosszankodás volt, mert hát az ilyettségtől nem adott tejet, ugye? És akkor már is nagyon vertük a dolgot, amiért a tejet vittük magunkkal. Mindegy, úgyhogy narancs diéta.
1: Igen,
0: nagyon fontos a narancs léfogyasztás, és akkor napokig csinálta ezeket a lébőlt kúrákat. Ez meg majd ugye a visszájára fordul, mert minél kevesebbet teszik az ember, annál jobban tud ödémásodni, és akkor azt hitt, hogy attól hízi, tehát nem, hanem hogy vizesedett. Igen.
2: És milyen érdekes, hogy hát az elég gyakori az ilyen étkezési zavaroknál, hogy ugye miközben állandóan fogyókúrázik lébőjtől, nem eszik semmit közben, meg ezek az édességek, meg a desszertek, ugye óriási nagy kedvencei voltak.

0: nagyon-nagyon szerette az édességet. Hát a Kugler-Heinrich cukrászdát ugye majd Zserbóék fogják átvenni, legnagyobb látogató. 1896-ban volt ugye a millenniumi kiállítás a Városligetben, a Zserbó pavilonban. Erzsébetnek van külön kis berendezett szobája, ahol privát tud étkezni, mert többször is megfordulott, és hát az ibolya fagylalt volt az ő kedvence. Az ibolyát azt így minden formájában, illatosításra, a ruhái színében, gödölön, ugye a lakosztályának a terei ibolya színűek, úgyhogy az ibolyát minden formájában.
1: És van valami szignifikáns desszert, amit róla neveznek el? Vagy most gondolok itt egy ilyen a Mozart kügén, tehát hogy van bármi, ami itt kötődik Sziszihez, hogy ez a Sziszi szelet, vagy nem?
2: Biztos létezik, nem gondolom, hogy azért már ilyen marketing szemmel, vagy nem tudom, a PR gépezet az ilyenkor beindul, és biztos sokfajta olyan Sziszi szelet, meg nem tudom, de hogy ami úgy konkrétan az ő.
0: Igen, talán ezek
2: kötődik.
0: A kis mandulás kis tallérokat azt nagyon szerette, azt Budán is kóstoltunk egy ilyen sétán, de hogy mennyire van róla elnevezve, szkeptikus
1: és
0: vagyok.
1: És például a Budai várba töltött időt Erzsébet királynő, vagy csak Gödöllő volt, ahova járt?
0: Abszolút töltött Budavárban is, hiszen az volt a reprezentatív időtöltés tere, ugye ez egy sokkal nagyobb épület is volt, udvari báloknak, fogadásoknak adott teret, ez Gödöllőre kevésbé volt igaz. Gödöllő egy abszolút vadászkastély és pihenő rezidenciája volt a családnak, és főleg amikor Rudolf majd nagykorú lesz, onnantól lesznek Budán, mert hogy karácsonyokra nem nagyon férnek el Gödöllőn a nagy létszámú háztartások miatt.
1: Aha. És hoztál magaddal egy legyezőt, ez csak a meleg miatt hoztad, vagy a Sziszihez kapcsolódik?
2: Jó, jó.
0: Ez kötelező Sziszi kiegészítő, ugye nem csak legyezni tudjuk magunkat a legyezővel, hanem ugye Erzsébet nagyon sokszor el is takarta az arcát a bámészkodók előtt, ugye a 30. születésnapja után nem nagyon fotózkodik többé, úgyhogy ami később készül róla fotó, ott nagyon gyakran egy ernyővel takarja teljesen ki magát, vagy éppen a legyezője mögé bújik el. Ezt
2: és hogy azért
0: nektek?
2: Nem fotózkodik, mert akkor már nem tudom, már öreg, korosnak érzi magát?
0: Igen, többféle megfontolás is van benne, némi enyhe hiúság akár lehet, viszont nagyon ő az egyetlen dolog, amivel őt sosem piszkálták, az a tényleg nagyon természetes szépsége, és ezt az előbb kérdezted is. Tényleg mindenki egy nagyon-nagyon kellemes, nagyon még idős korában is egy olyan gyermetek szépségnek írják őt le. Úgyhogy gondolom ezt az imidzsét próbálta valahogyan védeni.
1: Hát erről
2: és a
1: volt
2: másik,
1: híre.
2: Ez amit hoztál? Ez egy fűző?
0: Ez, amit hoztam, ez a Magyar Nemzeti Múzeumban van Erzsébetnek egy ilyen svájci típusú öve, ezt így hívják, és ebből készült, mi ketten vagyunk kosztümös tárlatvezetők, akik Erzsébet bőrébe bújunk, és ez az enyém, ez az én méretemre készült, ezt ide kell ugye a ruhám tetejére, a derekamra rá fűzni, úgyhogy ezt meg tudjátok nézni.
1: Bokámra jó.
0: Fel tudjátok próbálni, hogy néz ki.
2: Nézegettem, ez egy, nem tudom, egy ilyen 50 centi maximum, ha jól látom.
0: Azt hiszem, hogy ez egy 58 centis.
1: És ezt a fűzőt, ezt a svájci övet használta a derekára?
0: Ő ezt nagyon szerette, ezeket a svájci típusú öveket, mert hogy nagyon szépen ki tudta vele hangsúlyozni az rendkívül vékony derekát, ezért nagyon, nagyon jó divat ízlése volt, ugye tőle nem azt várták, hogy kövessen, hanem hogy diktálja a divatot.
1: Wow.
0: És nagyon ügyesen válogatja össze a saját ízlésének megfelelően, hogy milyen jól neki. Színekben, formákban imádja a kis masnikat, nagyon szereti a gyöngyöket, meg kiemelni azt, ami a legelőnyösebb rajta, az pedig a nagyon-nagyon vékony derek, úgyhogy ebből több szín, többféle különböző szín is volt.
1: Még egy kérdés, ugye, mert mi azért folyamatosan utazunk ugye az ibusszal jobbra-balra, így Korfutól kezdve különböző görög szigetekre is járunk, hogy a halála után, ugye, amikor Meyerlingben öngyilkos lesz, vagy hát nem tudjuk, hogy hal meg Rudolf és Vecsere Mária, ez mennyire viseli őt meg, és ezután még többet kezd utazni, vagy előtte is nagyon nagy világjáró volt?
0: Előtte is utazik, igényli is az utazást, de onnantól kezdve ez egy valamiféle menekülésbe csap át. Egyre kevesebbet tartózkodik majd a monarchia területén, és mintha a saját démonai elől futna folyamatosan, de a belső megbékélést azt a világ bármelyik peremére utazik az ember, ezt nem lehet megtalálni, csak egy befelé menő utazással. Ebben a korszakban még Freud nem nagyon van sehol, pszichológia nincs, nincsen, nincs az, ugye a vallásban keresik a legtöbben ebben az időszakban a valamiféle megnyugvást, nem találja meg soha.
2: És hogyha valaki most kedvet kapott hallgatva téged, hogy részt vegyen egy ilyen kosztümös tárlatvezetésen, akkor milyen gyakran lehet veled ott találkozni? Gondolom, hogyha a kastély honlapjára ránézünk, akkor ott megtaláljuk.
0: Így van, abszolút. Ugye mi a hét minden napján nyitva vagyunk, úgyhogy mi hétfőn sem zárunk be, hogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk Gödöllőn, és éppen ezért a hét minden napján lehet Cicit is kérni, úgyhogy bátran lehet nekünk e-mailt írni, lehet nekünk telefonálni, és mi nagy szeretettel várunk mindenkit élménysétázni.
2: Hát ez szuper, jövünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Berta Blanka, a Gödöllői Kastély kosztümös tárlatvezetője volt a vendégünk.
3: A Célatúr támogatója a 30 éves Gödöllői Királyi Kastély.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Egy örök klasszikus Lev Tolstoj művéből. Az Anna Karenina Musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét a Margit-szigeten július 3-án és 4-én Széles Flóra, Miller Zoltán és Kocsis Dénes főszereplésével. Margit-szigeti-színház.hu.
10: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
12: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
13: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
12: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
14: Legyen tánc! Egyéli gyál a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
15: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Folytatódik

0: Sláger reggel.
1: Szilával és Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt, és még mindig nincs vége a napnak, ugye itt tényleg itt a Mautner Zsófi és a Cilla reggelből. Habsburgos Cilla, most örülj neki, hogy nincs rajtam egy ilyen madéres sálgallér, ugye, amiben engem...
3: Amit az AI-jal rátszerkeztettek.
2: Rám lökött a sláger. Itt van velünk az én drága ex-modellem, Morcsányi Elza, ugye, aki...
3: Várostörténész és az Imagine Séta vezetője egyébként, és elképesztő programokat tartotok, plusz ugye most már nagyon sok ilyen másfél perces ilyen rövid reel videó van, ahol mindenféle sztorinak, meg épületnek jársz utána. Én ezeket imádom, mert ugyan másfél perc, de hogy úgy hirtelen annyi mindent megtanulsz dolgokról, úgyhogy kövessétek be mindenképpen
2: ez az Elzát. Ezzel lett a Rádai Mihály, az unokáink se fogják látni.
3: Most van egy csomó új rovata, meg mindenféle, úgyhogy nagyon kell követni, igen. Mert hát a határa csillagos ég.
4: Hát nagyon szépen köszönöm ezt a kedves bemutatkozást, dorom valakit aranyosan. Igen, igyekszem, hát másfél percben egyébként besűríteni maga a kínzás gyakorlatilag valamit, igen, és már annyi mindent akarok elmondani.
2: Már előtted volt valaki, akit már kicsináltunk ilyen szempontból, de arról mesél nekem, ugye ez a 1867 után úgy felrobban Budapest tulajdonképpen, és ez minden szempontból értem, tehát nem csak építészeti szempontból, a divatvilág, a kultúra, a gasztronómia, na ezt foglald már össze másfél percben.
3: Nem, itt az nekem másfél
4: nagyon percben, gyorsan fogok akkor beszélni.
3: Videót is csinálhatsz róla.
4: Igen, mindenképpen. Igazából tényleg ez a kiegyezés időszak, amikor megindul Budapestnek a fejlődése hihetetlen tempóban, és hát nem véletlenül hívjuk igazából egészen az első világháború kitöréséig a boldog békeidőknek. Ez az aranykor gyakorlatilag. Úgy kell elképzelni, mint hogyha fedő alatt tartott rengeteg gondolat, ami valójában ugye már a reformkorban rengeteg minden megszületik, akár kulturális, akár gazdasági, akár politikai szempontból, de aztán ott van az a kis aprócska történelmi esemény, amit 48-as, 49-es forradalomnak és szabadságharcnak hívunk, és akkor utána van gyakorlatilag 20 év befagyasztása a korszaknak, és aztán jön 67, ami eszenciálisan egy politikai megegyezés, ugye a Habsburg Birodalom és Magyarország között, viszont elképesztő lehetőségeket biztosít onnantól kezdve, mert több száz év óta először Magyarország nem egy nagyobb birodalomnak a része, legyen az oszmán vagy Habsburg, hanem rengeteg mindenben autonómiát kap, és partnerré válik pontosan, és Bécs és Budapest nagyjából hasonló szituációban lesznek a birodalom szempontjából és birodalmi fővárosként. Én azt szoktam mondani, hogy Bécs az olyan Budapestnek, mint egy idősebb testvér. Az ember persze utálja folyton, de azért féltékeny is megnézi is, hogy mit csinál, és akkor azt utározza nem is kicsit.
2: Mondhatjuk az Budapestre, hogy a Habsburgoknak az volt a céljuk, hogy Budapestet fölhúzzuk a Bécs szintjére? Tehát, hogy ez volt ez a nagy investíció?
4: Abszolút, és erre volt helyi erő, aki viszont hihetetlen energiával indult be, és őszintén szólva azért nagyon fontos, hogy ez még a kiegyezés előtt, de József Nádornak a szerepe a reformkorban, aki tudja aztán a későbbi történelem gyakorlatilag teljesen igyekezett eltüntetni, mert hogy burzsoá és királyi család és hasonlók, de hogy ő már a 19. század elején nem véletlenül hívjuk őt a legmagyarabb Habsburgnak, mert annyit tett Pest fejlődéséért.
2: Hát 60 puszta is, ha jól tudom, az övé volt. Újra álmodtuk, ha lehet
4: úgy az AI segítségével, ugyebár. De igen, én a szép dolgokról szeretek.
2: Ez is szép, olyan gyönyörű lett, hogy nem igaz.
4: Igen. Úgyhogy, és hát van nekünk ugye egy Podmanicki Frigyesünk, az, hogyha valaki nem hiszi el, hogy ez mennyire az arany időszak, gondoljon bele az ember, hogy mik azok az épületek, amikre a legbüszkébbek vagyunk, a parlamenttől elkezdve az operaházon át, az Andrássy út, ezek mind ebben
3: meg
4: az időszakban
3: egyáltalán Budapest
4: fejlődtek.
3: Képe, város szerkezete, tehát az, amit mi, amire büszkélkedünk, az valójában javarészt ekkor születik
4: igen,
3: meg.
4: Igen.
2: És a Clotilde palota ugye ez a rész is, és ami még nagyon érdekes, hogy arról mit tudsz mesélni, ugye, hogy ez az időszak, amikor ugye a magyarországi zsidóságot emancipálják, és mit hoznak létre, mely kerületek azok, amik ugye ennek köszönhetőek?
4: Hát igazából ugye ez egy érdekes kérdés, mert hogy szeretjük zsidó negyednek hívni a Király utca, a Klauzál tér környékét. Ez, hogyha nagyon szigorúak vagyunk, akkor ott nincs történelmi zsidó negyed. Tehát olyan enklávé nem alakult ki, ami mondjuk Prágában volt zsidó negyed, hanem ez igazából a 21. századnak a kifejezése, ami nagyon fontos, hogy nagyon hosszan zsidó származásúak nem tulajdonolhattak ingatlant, és ezért aztán az egykori pesti városfalon kívülre költöztek. Viszont a Király utca és környéke az inkább egy ilyen sok nemzetiségű multikulturális, nehéz szó, igen, de meg volt, terület volt, ahol valóban az osztrák-magyar monarchiának a második legnagyobb zsidó közössége élt a 19. század végén. Én azt szoktam mondani, hogy miután ők egyenlő jogokat kaptak keresztény polgártársaikkal, berobbantják az országnak a gazdaságát. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas folyamat. Ez asszimilációnak szeretjük hívni, de valójában egy integrációról van szó, mert a zsidóság az nem teljesen beolvadni szeretett volna, hanem megtartani nagyon sokszor saját kulturális jellegzetességeket. Viszont azért azt látjuk, hogy például egy Andrássy úti építkezéseknél minden második palota valamilyen zsidó származású
2: mágnásnak. De a 8. kerület is.
4: És rengeteg helyen, tehát, hogy tényleg a polgári értelmiségek között, tehát orvosok, ügyvédek, bankárok és a mágnás réteg, az is nagyon-nagyon fontos. Akik aztán, ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy 1867-től mit szeretnek a befektetők? A stabilitást szeretik a befektetők, úgyhogy akkor, amikor az osztrák-magyar monarchia egy stabil rendszerré vált politikailag és gazdaságilag, akkor kiépülhettek a hitelrendszerek, a bankrendszerek, úgyhogy ez, amikor valaki azt kérdezi, honnan volt ennyi pénz megépíteni Budapestet, mert muszáj a kedvenc számaimat elmondanom, 1875 és 1900 között Budapest triplázza a lakosságát, és duplázza az épületeinek a számát. Uh-huh. Ezt 1980 és 2000 között Szingapúr nem tudja lehozni ezeket a számokat. Az, hogy technikailag és gazdaságilag egy incifincit nagyobbat fejlődtek, arról most nem beszélünk, mert ez nem illik az én
2: hasonlatomat.
4: Úgyhogy...
3: És hát ilyen gigaberuházások vannak, nagy infrastruktúrális beruházások, ugye egy csomó vasút történet, keleti pályaudvar, nyugati pályaudvar,
4: tehát mind vasút, brutál pénz. És az is egy nagyon izgalmas dolog Bécs és Budapest kapcsolatában, hogy Bécs igazából a szűrő, tehát a Nyugat-Európának a divatja, és ez a vasút építkezéstől elkezdve a krinolinon át a Prézlig gyakorlatilag, az mind-mind Bécsen keresztül érkezik. És igazából az a rengeteg francia hatás, mert hogy valljuk be, mind gasztronómia, mind divat, mind kultúra szempontjából azért a franciák a 19. igazából már 18. de a 19. századtól kezdve a csúcs gyakorlatilag. Ez mindig Bécsen keresztül érkezik hozzánk. Nekem a kedvenc ilyenem az az, hogy a panírozás, ugye a nagy panírozott húsok, abszolút osztráknak gondoljuk. A panírban melyik francia szót vélet felfedezni?
2: A panier, igen.
4: Pontosan. A kenyérre utaló, tehát az is igazából francia hatása osztrák közvetítéssel érkezik.
3: Sőt, ugye az olaszoktól is megjárja ugye a potbeszélt,
4: és mindegy, ugye az olaszok találtak.
2: Igen. Kitalálták a franciák, ellopták, és az osztrákokára vették.
4: A francia gasztronómia az a marketingnek a története. Milyen jó ez itt, hát ezt átveszem, hát ezt megnézem, és akkor ezt adjuk el franciaként. Imádom.
3: És egyébként ez a hétköznapi életmódban, mondjuk mik azok a nagy mérföldkövek, amik igazán nagy változást jelentenek, akár itt a budapesti polgárság életében, tehát akár itt nem tudom, öltözködés, mit tudom én, szépségipar, biztos egy csomó dolog van, amit ilyenkor átveszünk.
2: Nem ekkor nyit a divatcsarnok, meg ezek a nagy...
4: Rengeteg minden ekkor nyit. Igazából azt hiszem, hogy az elérhetőség lenne a legfontosabb, tehát hogy sokkal szélesebb rétegek számára lesz elérhető az, ami korábban kifejezetten csak az elit számára volt elérhető. Gondoljunk arra, hogy a fehér kenyér például, ami abszolút a elit kiváltsága volt, onnantól kezdve, hogy a malomipar beindul, onnantól kezdve ez már egy sokkal szélesebb körben elérhető commodity, amit nem így mondanak magyarul, de mindennapi ez a lefagyott az anyam, van ilyen.
3: Szóval, mi is ez magyarul, nem is tudom, a mindennapi...
4: Nincsenek jó kifejezése. Igen, a mindennapokhoz most már az, hogy valaki fehér kenyeret eszi, most már ugye
3: most
4: pont, hogy a...
3: Vissza, igen.
2: És én még egy másik érdekes kérdés, hogy a vendéglátás, a cukrászda, ennek
3: a szó, a kávéház.
2: Hogy jelenik meg tulajdonképpen? Ez is Ausztriából, a Bécsből jön?
4: Abszolút, és megint az európai trendeknek a közvetítése. Egy elég egyértelmű együttmozgás van a kiegyezés után az európai trendekkel, de azért ugye azt nagyon fontos megjegyezni, hogy mi már a kávézás már oszmánok.
3: Törököktől, persze.
4: Amikor mondjuk Dafke, nem ivott, Dafke, ugye egyáltalán nem a német nyelvből jön a kifejezés, nem ivott a magyar ember kávét, viszont igen, ezek a csodálatosan kiépített kávéházak, és a polgárságnak ezek, mint a játszóterei gyakorlatilag, a Salinoémi talán játszótérnek, vagy napközinek hívja ezt a polgári családok számára, vagy leginkább a férfiak számára. Ezek abszolút bécsi kultúrát képviselnek, de tényleg nagyon fontos, hogy ez a nyugat-európai trendeknek a leképezése. És őrület egyébként, hogy mennyi gasztronómiai és divat kifejezés is jön. Én például imádom, hogy a nassolni, a tunkolni, ezek mind német kifejezés. Tehát, hogy a legjobb dolgokat, azokat alapvetően.
2: Nagyon herc. Hogy mondjam. Még egy, hogy ugye te, mint város történész, tehát, hogy 1867 Budapest, mire egészen az első világháború kezdetéig mely kerületekkel bővül Budapest? Tehát, hogy a 13. kerület Újpest ebben az időben csatolódik a fővároshoz? Mondtam, hogy megfogom.
3: Úgy látom, ez lett a küldetés, minden vendéget meg kell fogni
4: valamiben. Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és én arról szeretnék beszélni, hogy alapvetően Budapestnek a fejlődése nem az első Rodeco, mert a túrák során is. Ez az épület, ez micsoda? Nagyon jó kérdés. Na ez itt mellettünk, erről rengeteget tudok mesélni. Szóval alapvetően azt figyeljük meg, hogy gyakorlatilag az 1870-es évekig a belváros, az mostani Károly körút, múzeum körútnak a vonalán belül jele, ez Pest városa, uh-huh. És minden az 1870-es évektől kezd el fejlődni. Tehát mostani 6.-7. kerületnek igazából a kialakulása, az 5. kerületnek a tágulása is. Én azt gondolom, hogy ami most 13, az inkább 20. század eleje.
3: Az, ne, ott is ez a malom, ugye a malmok,
4: abszolút,
3: az egy malom
4: abszolút, igen,
3: ipari
4: igen.
3: negyed volt,
4: tehát
3: amúgy
4: a mostani Szent István körút, az 1896, amikor megépül a Víg színház, ami egyébként egy Fellner és Helmer nevű osztrák építészpárosnak, tehát ha már a monarchia fontossága, ez is egy érdekes kérdés, akkor azt mondják, hogy ez milyen kalandvágyó vállalkozás, mert hogy még semmi nincsen körülötte.
2: Tehát tulajdonképpen mondjuk mondhatjuk azt, hogy az Oktogontól a Hősök teréig az egy ilyen palota negyed volt, ahol kirándultak, ahol ugye ott vannak ezek a régi paloták, gondolom az volt a kertvárosi része. Az...
4: Sőt, 1870-ig krumpliföldek vannak ezen a területen, illetve kis mezőgazdasági területek. Tehát az ott a senki földje, kimegy az ember a Király utcán, és akkor megérkezik erre a rekreációs térre, ami a Városliget, és aztán 1870-ben kezdik el kiépíteni az András utat, óriás bukó az eleje, de ehhez a Végig az Andrási úton című könyvemet nagy szeretettel.
3: Tényleg, hát rövid könyvet!
2: Köszönjük! Mondom, hogy ezt hogy kellene föltenni. Nem olvastátok az András című könyvemet?
4: Vagy az Oktogon adást az RGB Stream a YouTube-on. Nem régiben jött ki, mindent megbeszélünk ezzel Kósa Judittal. De hát jó, hát hogyha nincs meg a házi feladat, nem baj.
2: Szeretettel ajánlom figyelmetekbe.
3: Mi a helyzet a társasági élettel? Tehát mondjuk hát nem a teljes több évtized, de mondjuk a millennium környékén kik a celebek?
4: Igazából a... Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően az arisztokrácia. Igen, viszont a polgárságnak is van lehetősége arra, hogy átvegye azt a báli kultúrát. Én amit imádok, hogy nincs társaság, aki ne szervez magának estét. A pécsi bőrdíszművesek baráti köre humorisztikus felolvasó estét.
3: Meg van pénz is ugye erre akkor.
4: Igen, tehát, igen abszolút. Nekem az egyik kedvenc asztaltársaságom teljes polgári kör, Solid Lumpok elnevezéssel futna.
3: Ez egy jó zenekar, nem?
2: Nagyon vicces az, hogy ugye, hogy ugye megalapítják ugye a nemzeti kaszinót, ahova csak arisztokraták járhatnak, tehát bárók, grófok, hercegek, viszont a felemelkedő polgárság olyan pipa, hogy ők nem járhatnak, főleg a zsidó polgárság, hogy ők megalapítják az országos kaszinót, és akkor az országos kaszinót azt úgy hívták, hogy a telefon, és a nemzeti kaszinó meg volt a telegráf, mert ugye oda a gráfok jártak, oda meg a fonok, tudod, a felemelkedő polgárság.
4: Igen, és a társasági élet az egyébként nagyon fontos. Egyáltalán ez a szezon, ezek a bálok, ezek is abszolút a bécsi udvar közvetítésével érkeznek, és nekem nagy kedvencem, hogy a táncrend az például az első fennmaradt táncrend, az 1830-as bécsi jogászbárról maradt fenn, és hát ennél cukibban tematikus estékhez kapcsolódó dolog igazából nincs. Én például nagyon szeretem azt a civil életemben mondani, hogy megnézem a táncrendem, és akkor majd visszaszólok.
2: És képzeljétek el, hogy volt majd jön hozzánk Nagyházi Lőrinc, a Nagyházi Galéria tulajdonosa valamelyik nap, nem tudom melyik nap, és képzeljétek, hogy volt egy árverés, ahol ezeket a táncrendeket ilyen kicsi kis ezüstös füzetbe voltak, de picike volt, és akkor oda voltak csúcs. Beírva, hogy Batyányi Lőrinc az első, és akkor a második, és akkor így szépen így vezették ezt a táncrendet, tehát ez egy füzetbe volt írva.
4: Én azt szoktam mondani, hogy ez alapvetően a férfi ego védelmére jött létre. Végre valami, nem? Ami ezért, hogy ne kelljen azzal szembesülni, hogy amikor visszautasít, akkor nem azért, mert nem tetszik, hanem azért, mert már sajnos nem fér bele. De nem mutatom meg, hogy belefért volna.
2: Nehogy megbántódjon.
4: Pontosan.
2: Nehogy megbántódjon, hogy a Sigrai grófokkal.
3: Hát szuper, figyelj, bármeddig még tudnánk erről beszélgetni. Reméljük, hogy a hallgatók is annyira élvezték ezt a mai adást, mint ahogy mi tettük. Ugye kalandozunk itt mindenfelé az osztrák-magyar monarchia nyomában egész héten, ez a nagyon szépen köszönjük, hogy ma is bejöttél, majd
4: köszönöm,
3: lehet, hogy még visszatapsolunk, mert mindig visszatapsolunk, ugye Morcsányi ez a várostörténész, az Imagine Séta vezetője volt a vendégünk, keressetek rá, mert csodás, amit csinálsz, úgyhogy én is nagyon szeretem követni az összes tartalmadat. Cilla, mi pedig már a búcsúzó.
2: A takába is fogjuk tenni magunkat, és holnap reggel 6-kor várjuk a hallgatókat, hogyha van még kedvük ehhez az egész, remélem, hogy van, anyukám, reméljük. Kulturálódjál. Szép napot mindenkinek.
3: Sziasztok.
2: Puszi.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett Majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
11: Sláger FM. Köszönjük.
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
12: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: A rendkívüli hőség és a zivatar több vasútvonalon is fennakadásokat okozott. Háromra emelkedett a tótvázsonyi halálos autóbaleset áldozatainak száma. Évadzáró előadásokkal búcsúzott a szezontól a Food Notes Dance Company. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A rendkívüli hőség és a vasárnapi vihar több vasútvonalon is fennakadásokat okozott. A dél-balatoni vonalon Balaton-Lelle és Balaton-Boglár között váltóhiba miatt jelentősen megnőtt a menetidő. A hibát estére sikerült kijavítani. A Dunakanyarban Verőce és Nagymaros között kigyulladt egy tehervonat mozdonya, ezért átmenetileg leállt a közlekedés a Szobi fővonal egy szakaszán. Emellett Csomád és Veresegyház között egy felső vezetékre dőlt fa akadályozta a forgalmat, az utasokat pótlóbuszok szállították. A MÁV tájékoztatása szerint estére fokozatosan helyreállt a menetrend. Háromra emelkedett a tótvázsonyi halálos autóbaleset áldozatainak száma. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság vasárnap hajnalban Facebook oldalán tette közzé, hogy nem sokkal éjfél előtt a 77-es főút 11-es kilométer szelvényében Tótvázsony külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött. A balesetben ketten a helyszínen meghaltak, további négy ember pedig megsérült. Az Országos Mentőszolgálat Ajkai állomása Facebook oldalán vasárnap közölte, hogy háromra emelkedett a baleset halálos áldozatainak száma, miután egy a helyszínen újraélesztett sérült a kórházban életét vesztette. A bejegyzésben azt írták, a sérültek között egy gyermek is van. Megjelent a QS 2027-es egyetemi világrangsora. A listára 10 magyar felsőoktatási intézmény került fel, közülük azonban csak egy tudott javítani korábbi helyezésén. A rangsorban idén ismét az ELTE végzett a legjobb magyar egyetemként, az 595. helyen. A tavaly még első debreceni egyetem a 600. helyre csúszott vissza, még a harmadik legjobb hazai intézmény a Szegedi Tudományegyetem lett, amely a 633. helyen szerepel. A legnagyobb előrelépést a Veszprémi Pannon Egyetem érte el. Az intézmény az 1201-1400-as kategóriából az 1001-1200 közötti sávba lépett előre, így egyedüli magyar egyetemként javított a helyezésén. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a Gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. Ingyenes nyílt nappal várja a balatonfüredi lakosokat az Annagóra Aquapark június 27-én szombaton. A városban élők lakcímkártya felmutatásával térítésmentesen vehetik igénybe az élménypark szolgáltatásait reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. Évadzáró előadásokkal búcsúzott a szezontól a Food Notes Dance Company. A társulat felnőtt csoportja a Veszprémi Kabóca Báb Színházban mutatta be Jelenés című kortárs tánc előadását, amely a jelenlét és a hiány témáját dolgozta fel. Ugyanezen a napon a gyermekcsoportok a Hangvillában léptek színpadra a Négy Évszak című produkcióval. Az előadásban a veszprémi, zirci, várpalotai, balatonalmádi és székesfehérvári növendékek is szerepeltek. A látványos díszletekkel és kreatív kellékekkel színesített műsor egy sikeres évad méltó lezárása volt. A társulat nyáron táborokkal és kurzusokkal folytatja a munkát, szeptemberben pedig újra várja a táncosokat.
1: Kimondottan meleg, kánikula időjárás van ott közben is, úgyhogy mindenképpen vigyenek magukkal megfelelő mennyiségű folyadékot, ez fontos. Az M1-es autópályára aztán extra adagot vigyenek, ugyanis a főváros felé vezető oldalon Biatorvágy térségében egy személygépjármű és egy kamion ütközött össze. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás ott több kilométer hosszú. Az M2-esen a Vác felé vezető oldalon Dunakeszi térségében egy személygépjármű betonelemnek ütközött, a 26-os kilométernél lezárták emiatt a belső sávot. Az M3-as autópályán Bak térségében a Budapest felé vezető oldalon terelést bontanak, a 39-es kilométernél a forgalom egy sávon halad, a torlódás több kilométer hosszú, és a 11-es főúton Tahitótfalu belterületén a 28-as és a 29-es kilométerek között is zajlik a munka, ott burkolatjavítás zajlik a mai napon, a forgalom félpályás korlátozás mellett halad, torlódás alakult ki, kitartást és türelmet kívánunk mindenkinek, a munkavégzés helyszínen mindkét irányban nehézkes a közlekedés, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Innentől a mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Kívánok mindenkinek egy csodaszép hétfői napot ebben a melegben, tényleg legyen nálunk megfelelő mennyiségű folyadék, ez nagyon fontos. Hozom a hűsítő slágereket változatosan. Az első Pharrell Williams-é.

0: Die Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 3 perccel járunk 10:45 után, és itt a lehetőség, hogy bejelentsem azt a hírt, mi szerint egy új lendületet kaphat a belföldi turizmus. Ugyanis Bánhidi Zsolt, a Hun Turizm képviselője egy közleményt adott közzé, hogy a szálláshelyek és a vendéglátóhelyek önmagukban nem elegendőek a budapesti turizmus fellendítésére. Kiemelte, hogy egy budapesti vidámpark kellene, ugyanis az egykori vidámpark bezárásával egy ikonikus családi vonzerő tűnt el a fővárosból. Nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére is. Kell-e Budapestre vidámpark ahhoz, hogy bepöccenjen a turizmus? Jöhetnek az SMS-ek a 0630 30 30 95 8-ra, és ide érdemes majd nagyon telefonálni.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Hozértől az újdonságot hallgattuk. Ez volt tőle a Too Sweet, aztán érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési tudnivalók, aztán Shawn Mendes ad nekünk egy adag lendületet, a When You're Gone-nal nyílik a következő zenei szakasz.
1: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja a lakulját.
1: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
4: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
5: Szabadulás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
1: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
6: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
7: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
6: Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Legyen tánc! Egyéli gyál a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
12: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Órás napsütés és igazi kánikula, ezt ígérték már a meteorológusok. A maximum hőmérséklet Budapesten és környékén délután 2 óráig 30-33 fok is lehet, 32-t mondanak egyébként Veszprémre is, majd délután 3 óra környékén beesik egy kicsit a hőmérséklet, akkor már csak 28-29 fokot ígérnek, jönnek a felhők és elvétve akár záporok, zivatarok is lehetnek. Frontra a mai napon nem kell számítani, de a nagy hőingás és a hőség megviselheti az arra érzékenyeket, de koncentrálják és migrén is jelentkezhet.
0: Az M3-as autópályán Bakk térségében Budapest felé terelést bontanak a 39-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad, a torlódás több kilométer hosszú. A 11-es főúton Tahitót falu belterületén a 28-as és a 29-es kilométerek között burkolatot javítanak a mai napon. A forgalom félpályás korlátozás mellett halad. Torlódás alakult ki a munkavégzés helyszínén mindkét irányban. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja ott a forgalmat, mind a két irányból torlódásra kell készülni. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Az M1-esen nem egyszerű mostanában a helyzet, úgyhogy ehhez igazodik a mai nap is. A főváros felé Biatorbágynál egy személygépjármű és egy kamion ütközött össze. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM, ez volt a The Course és a Breathless, aztán érkezik most egy olyan énekes, akinek a zenei karaktere az elmúlt években egy tudatos irányváltáson ment keresztül. Pály Alexről van szó, aki még szólóban indult az Eurovíziós Dalfesztiválon a Kedvesem című dalával, ami egy ilyen igazi akusztikus világ, majd hozzá alakult a Slap, Pály Alex és a Slap, és ezzel egy éles váltást hoztak. A projekt különlegessége, hogy a hangzásukat a hazai mainstream pop és az elektronikus alapú alternatív rock ötvözeteként jellemzik, amit a tagok köztük a gitárosokkal kiegészült formáció élő hangszerekkel, dobfelszereléssel és karakteres dalszövegekkel tesznek. Teljesen így lehet rá igazán jót bulizni. Indul Pály Alex és a Slap, és a még mindig itt a Sláger FM.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hall-ban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
4: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
5: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiány a született babák mozgás fejlődésében. A mai kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter. Sürgetővé vált az Iparművészeti Múzeum felújítása, és feljelentést tesz a főváros a Pride zászlók eltűnése miatt. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsukos Ágitól hallják. Magyar Péter miniszterelnök ma 16 órakor rendkívüli sajtótájékoztatót tart az Országház vadásztermében. A kormányfő előtte délután 1-től az országgyűlés rendkívüli ülésén mond napirendelőti felszólalást. A várakozások szerint ismerteti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot, valamint a közjogi méltóságok leváltására vonatkozó elképzeléseket. A parlament ma és holnap több fontos előterjesztést is tárgyal. Napirenden van a vizsgálóbizottságok, hatékonyabbá tétele, a politikai reklámok szabályozása, a közmédia átalakítása és az uniós forrásokhoz kapcsolódó több területet érintő törvénycsomag is. Kritikus állapotban van a 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épülete. A Villáv Budapest beszámolója szerint a Lechner-ödön fő műveként számon tartott szecessziós palota az idei múzeumok éjszakáján ideiglenesen megnyílt a látogatók előtt. Ekkor láthatóvá váltak az épület súlyos problémái. A beszámoló szerint máló vakolat, beázó falak és sérült homlokzati elemek is jelzik, hogy sürgős állag megóvására van szükség. A múzeum felújítását korábban már tervezték, de a munkák nem indultak el. Most ismét esély nyílhat a rekonstrukcióra. A kulturális tárca szerint elsőként az állagmegóvás kezdődhet meg. Feljelentést tesz a főpolgármesteri hivatal, miután eltűntek a Pride zászlók a budapesti Erzsébet hídról. A Telex megkeresésére a főváros azt közölte, hogy szándékos rongálás gyanúja merült fel az ügyben. A zászlókat a Pride hónap és a június 27-ére meghirdetett felvonulás idejére helyezték ki a hídra. A hivatal szerint néhány napon belül pótolják őket. A lap azt írja, hogy időközben egy videó is felkerült az internetre, amelyen az látszik, hogy valaki leszer egy zászlót az Erzsébet hídról, majd a Dunába dobja. A főváros szerint a zászlóknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten. Még ritka a szabadszedéses menz a Bács-Kiskunvár megye általános iskoláiban, de ahol már működik, kedvezőek a tapasztalatok. A Baun cikke szerint több megkeresett intézményben egyelőre nincs ilyen étkezési forma, ugyanakkor van olyan iskola, amely szívesen csatlakozna a rendszerhez. A Kecskeméti Magyar Ilona általános iskolában viszont már egy éve működik a szabadszedéses menza, és az intézmény szerint beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A gyermekek szívesebben vesznek részt az étkezésben, bátrabban kóstolnak új ételeket, és tudatosabban választják meg az adagokat. Az iskola tapasztalatai szerint az ételmaradék mennyisége is csökkent, mert a diákok általában csak annyit szednek, amennyit el is fogyasztanak. Idén nyáron is ingyenes szabadtéri koncertekkel várja a közönséget a Zenélő Budapest programsorozat. Júliusban és augusztusban több mint 10 koncertet rendeznek Budapest történelmi helyszínein, a Budai Vár Csikós udvarában, a Várkert bazárban és a Kossuth téren a parlament lépcsői előtt. A koncertek minden alkalommal 17 órakor kezdődnek. A műsorok között klasszikus zenei, jazzes, részfúvós, fafúvós, harangjátékos és vonós programok is szerepelnek. Ma 32-33 fok lehet a maximum vételkörzetünkben, folytatódik a nagyon meleg időjárás. Igazi kánikula. Budapesten és az agglomerációban elszórtan záporok, zivatarok lehetnek, Veszprém környékén inkább derült lesz az idő. Front ugyan nem érkezik, de a meleg miatt dekoncentráltak, fáradtabbak lehetünk.
9: A 124-es autóbusz terelve közlekedik Budapesten fakidőrés miatt, nem érinti az Árva gyár utca megállót. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Hegyalja úton az Erzsébet híd felé a Döbrentei térnél útszűkületre kell számítani, csatornakarbantartás zajlik ott. Az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán Biatorbágy térségében egy személygépjármű és egy kamion összeütközött, a 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M3-as autópályán Bagnál a Budapest felé vezető oldalon terelést bontanak a 39-es kilométernél, a forgalom egy sávon halad, a torlódás több kilométer hosszú volt. A 11-es főúton Tahitót falunál a 28-as és a 29-es kilométerek között burkolatot javítanak a mai napon, a forgalom félpályás korlátozás mellett halad, torlódás alakult ki a munkavégzés helyszínén mindkét irányban.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: A Duran Duran június 28-ai koncertjére van nálam 2 darab belépő, úgyhogy érdemes nagyon figyelni, és amikor felcsendül egy Duran Duran sláger, na akkor telefonálni a 06303030958-ra. Jekkel Dániel vagyok, Teddy Simszel indulunk.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Naja, Horan után mi érkezik? Ho-ho, Durán és a Reach Up for the Sunrise harmadikként tessenek telefonálni. 0 30 30 30 95 8 a számunk.
1: Ez az óra nyerő slágere.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a jó hír, hogy elhangzott az a bizonyos dal, ami valakinek lehet, hogy egy páros belépőt fog érni. A június 28-ai Düren Düren budapesti koncertre. Sláger FM, tessék!
1: Halló!
0: Halló, halló, szervusz, Jekkel Dániel vagyok. Téged hogy hívnak, hogyha letegeztelek, ne haragudj.
1: Vagyok, és a játékra, Brigi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Brigi, drága Brigi, honnan telefonálsz?
1: Budapestről.
0: Budapestről, elmondod nekünk, hogy mivel foglalkozol, mivel töltöd a mai napod.
1: A mai napod? Hát takarítgatok.
0: Takarítgatsz, és közben a Sláger FM duruzsol a füledben.
1: Így van.
0: Nagyon, ez egy nagyon szuper dolog, viszont még meg kell küzdened azért a bizonyos játék nyereményért, a Düren Düren koncertjére. Fogsz most megküzdeni, és az első kérdés a Düren Düren koncertjével kapcsolatos. Az a szerencséd, így idézőjelben, hogy könnyű kérdéssel készültem, jó lesz?
1: Igen, igen.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy hanyadikán lesz Budapesten a Düren Düren koncertje?
1: 28-án.
0: Nagyon szuper vagy, és akkor jöjjön még egy egyszerű Sláger FM-mel kapcsolatos kérdés, ami úgy hangzik, hogy tudod-e, hogy melyik vasútállomáshoz van legközelebb a Budapesten a Sláger FM stúdiója.
1: Ja.
0: Nem egyszerű, nem egyszerű. Annyit tudok segíteni, hogy D betűvel kezdődik.
1: A déli?
0: A déli! A déli! Ez az nagyon jó vagy, és akkor most jön a jó hír. Te vagy a harmadik telefonáló, úgyhogy mehetsz.
1: Hú, de szuper, nagyon köszönöm.
0: A június 28-ai Düren Düren koncertre.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök neki.
0: Szereted őket ezek szerint?
1: Én meg egy volt kolléganőm, és lehet, hogy őt fogom meglepni vele. Na,
0: és őt hogy hívják?
1: Ildikó.
0: Ildikó. Üzened neki így az éteren keresztül, hogy lehet, hogy mehet veled?
1: Igen.
0: Igen.
1: Akár, hogyha hallgatja, igen, mindenképpen.
0: Na, szuper, hát nagyon örülök, akkor ezek szerint jó helyre került ez a jegy. Én nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok nektek,
1: nagyon
0: és köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz. Ne tedd le, kérlek, mert felírom az adataidat, de előtte még elindítom a következő sláger. Daryl Hall, Joe Rhodes és az Out of Touch érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. A francia DJ producer Bob Sinclair, illetve a Love Generation után érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk. Aztán egy 2026-os friss ropogós dal a la Madison Beer, ez lesz tőle a Bittersweet.
1: Folyamatosan fokozódik a meleg, ma Budapestre és az agglomerációra 33 fokot ígértek maximum, Veszprém környékén pedig 31-32 fok is lehet. Itt a fővárosban elvétve, majd a gomoly felhőkből záporzivatar is kialakulhat, igaz, csak elszórtam. Frontra nem kell számítani, de az arra érzékenyeknél azért dekoncentráltság, bágyadság és persze migrén is jelentkezhet. Vezetés közben ne feledjék a napszemüveget és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot.
0: A 124-es autóbusz terelve közlekedik Budapesten fakidőlés miatt, nem érinti az Árva gyár utca megállót. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Hegyalja úton az Erzsébet híd felé a Döbrentei térnél útszűkületre kell számítani, csatorna karbantartás zajlik ott. Az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán Biatorban térségében egy személygépjármű és egy kamion összeütközött. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M3-as autópályán Bagnál a Budapest felé vezető oldalon terelést bontanak a 39-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad, a torlódás több kilométer hosszú volt. A 11-es főúton Tahitót falunál a 28-as és a 29-es kilométerek között burkolatot javítanak a mai napon. A forgalom félpályás korlátozás mellett halad. Torlódás alakult ki a munkavégzés helyszínén mindkét irányban.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy ilyen kicsit meleg, kicsit nyárias hétfő délelőttön, azt gondolom, hogy sokan elgondolkodunk azon, hogy azért jó lett volna még aludni egy pár órát, és mondjuk nem az ébresztőre ébredni, de most nekik szeretnék egy picit segíteni, ugyanis a túl sok alvás is gyorsíthatja az öregedést. Ezzel nyugtassuk meg egy picit magunkat. Brit tudósok 500 000 ember adatait vizsgálták meg, akik rendszeresen 6 óránál kevesebbet vagy 8 óránál többet alszanak, és arra jutottak, hogy a két szélsőséges alvás idő szinte minden szervre, így a tüdőre, a májra és az immunrendszerre is negatív hatással van, bár a szakértők szerint a túl sok alvás hátterében egy még fel nem fedezett alapbetegség is állhat, az optimális pihenés kulcsfontosságú a szervezet fiatalon tartásához, tehát 6 óránál többet, de 8 óránál nem sokkal többet érdemes aludni akkor, hogyha szeretnénk fiatalok maradni, vagy legalábbis megfelelően öregedni. Ezt is tudjuk már, ezzel nyugtassuk egy picit magunkat, hogy nem baj, hogy nem aludtunk 16 órát tegnap éjszaka. Jó lesz ez így. Na, megyünk tovább Spandau Ballet-vel, ez tőle a Gold.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
11: Köszönjük!
0: A reklám után

0: Az egészségügyi miniszter a hőség veszélyeire figyelmeztet. Forgalomba állt 10 osztrák vasúti kocsi a MÁV-nál a nyári szezonra. Európai fiatalok érkeztek Veszprémbe, hogy a város jövőjén dolgozzanak. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztet, hogy a kánikula idején fokozottan vigyázzunk magunkra és egymásra. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, a tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlás. A szakember szerint a napi 1,5-2 liternél jóval több vízre is szükség lehet, különösen a szabadban tartózkodóknak. Kiemelt figyelmet kért az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan emberekre, akik a hőségben fokozott veszélynek vannak kitéve. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy kerülni kell az alkoholfogyasztást, mert az növeli a kiszáradás kockázatát. Az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Forgalomba állt 10 osztrák vasúti kocsi a MÁV-nál a nyári szezonra. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, az ÖBB-től érkezett szerelvények a balatoni kék hullám és a békés intercity járatokon közlekednek, enyhítve a járműhiányt. A tárcavezető szerint a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek mintegy negyede jelenleg nem áll forgalomba. Hozzátette, hogy az osztrák segítség nélkülözhetetlen a nyári főszezonban, még a vasúttársaság a karbantartási problémákat kezeli. Vitézy arról is beszélt, hogy uniós forrásból új intercity motorvonatok beszerzését készítik elő, miközben a dunakeszi üzem megmentésén is dolgoznak. Aszfaltozási munkák kezdődtek Siófokon a Jegenyesoron, a Tóth Lajos utca és a szeptember 6-a tél közötti szakaszon, valamint a Tóth Lajos utcában a Jegenyesor Rajcsányi Péter utcai szakaszon. A munkák várhatóan péntekig tartanak. Az autóbusz közlekedés a megszokott útvonalon zajlik, a forgalmi akadályok miatt azonban hosszabb menetidővel kell számolni. A Veszprémi energiatároló nemzetközi szakmai figyelmet kapott. Az International Flow Battery Forum résztvevői június 18-án Veszprémbe látogattak, hogy személyesen tekintsék meg az Ideona ZRT Európában is egyedülálló Vanadium Redox Flow Battery technológiára épülő energiatárolási projektjét, és ennek kapcsán átbeszéljék az energiatárolás jelenét és lehetőségeit. A Veszprémi rendszer hosszú távon képes kiegyensúlyozni a megújuló energiaforrások termelésének ingadozásait. A világ több mint 300 energetikai szakértőjét összegyűjtő konferencia a projektet jó gyakorlatként emelte be a programba. A szakemberek szerint a rendszer nem a jövő technológiája, hanem már ma is hatékonyan működő megoldás. Az energiatároló 0,5 megawatt teljesítményű és 2 megawattóra kapacitású. A fejlesztés hozzájárulhat a naperőművek által termelt energia hatékonyabb felhasználásához, miközben erősíti a villamosenergiarendszer stabilitását. Az Ideona ZRT szerint a magyar innováció fontos szerepet játszhat az európai energiatárolási megoldások jövőjében. Európa 5 országából érkeztek fiatalok Veszprémbe egy 3 napos nemzetközi fenntarthatósági hekatlonra, amelyet a Go Green Erasmus Plus program keretében rendeztek meg. A résztvevők Írországból, Spanyolországból, Szlovéniából, Észak-Macedóniából és Bulgáriából érkeztek, hogy helyi szakemberekkel közösen dolgozzanak Veszprém környezeti kialakításán. A fiatalok megismerkedhettek a város zöld kezdeményezéseivel, többek között a közösségi kertekkel, a komposztálással és a V-bike rendszerrel. A csapatok 4 témában dolgoztak ki fejlesztési javaslatokat, a közösségépítés, a fenntartható közlekedés, az élelmiszerpazarlás csökkentése és a vízmegtartás területén. Az elkészült projekteket szakmai zsűri értékelte.
1: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében egy kamion és egy személygép jármű ütközött össze. A 70-es kilométernél a belső sávot elfoglalja a sérült személygépjármű. A kamion a leálló sávban vesztegel, a forgalom a külső sávban halad. Kellő figyelemmel hajtsanak el a megsérült járművek mellett. Lassulás, torlódás alakult ki több kilométer hosszan a baleset mögött. A 67-es főúton Mernye-Szent Miklós közelében egy műszaki hibás kamion vesztegel a Balatonszemes felé vezető oldalon a külső sávban. A 64-es kilométernél a belső sávba kell sorolni. A 11-es főúton Tahitótfalu belterületén a 28-as és a 29-es kilométerek között burkolatot javítanak a mai napon. A forgalom félpályás korlátozás mellett jelzőlámpás irányítása halad. Az arra tartók torlódásra számítsanak, különösen ha a főváros felé tartanak. 10-15 perces várakozás is előfordulhat, észak felé rövidebb a kocsisor.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel hozom a legnagyobb slágereket változatosan délután is. Itt lesz velünk ebben az órában Benson, Boone, Irene, Karaj, illetve a Capital Cities-zel már el is indultunk.

legnagyobb slágerek birodalmával. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: télen szólt. Aztán az újpestieknek hoztam most egy jó hírt, ugyanis az újpestiek is pályázhatnak ingyenes gyümölcsvára. Ismét elindult ugyanis a Fővárosi Önkormányzat gyümölcsöző kertváros programja, amelynek keretében 1000 darab fát osztanak ki a budapesti lakosok között. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel újrainduló pályázatra idén augusztus 17-e és szeptember 10-e között lehet jelentkezni a program hivatalos oldalán. Érdemes lesz azonban sietni, mert túljelentkezés esetén a felületet az 1000. regisztráció beérkezésekor azonnal lezárják. A nyertesek a fákat az őszi ültetési szezonban vehetik majd át. Érdemes tehát a Gyümölcsöző Kertváros programjának honlapját felkeresni és ott regisztrálni ezekre a fákra. Megyünk tovább, érkezik Jazz meg az, és a Mit tehet a sejt itt a Sláger FM-en 1998-ból.
1: Mit tehet a sejt?

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Adamski és a Killer után érkezik Kamrád és a So Good. De előtte még hozzuk a legfrissebb időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
11: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
2: A reklám után.
12: Tényleg erős az északi-észak-keleti szél, ami egy kicsit hűsítheti a levegőt. Egyébként 30-33 fokos csúcsértékeket mérhetünk ma. Kánikula és forró napsütés jellemzi vételkörzetünket. Front ugyan nincs, de a felmelegedés egy picit megterhelheti a szervezetünket, illetve aki fejfájós típus, most migrénnel is számolnia kell sajnos. A délután folyamán az érkező gomoly felhőkből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, főleg Budapesten és az agglomerációban. Veszprém környékén derült időt ígértek.
0: Az M1-es autópályán a Hegyesalom felé vezető oldalon Tata térségében egy kamion és egy személygép jármű ütközött össze. A 70-es kilométernél a belső sávot elfoglalja a sérült személygépjármű. A kamion a leálló sávban vesztegel, a forgalom a külső sávban halad. Kellő figyelemmel hajtsanak el a megsérült járművek mellett. Lassulás, torlódás alakult ki több kilométer hosszan a baleset mögött. A 67-es főúton Mernye-Szent Miklós közelében egy műszaki hibás kamion vesztegel a Balaton-Szemes felé vezető oldalon a külső sávban. A 64-es kilométernél a belső sávba kell sorolni. A 11-es főúton Tahitótfalu belterületén a 28-as és a 29-es kilométerek között burkolatot javítanak a mai napon. A forgalom félpályás korlátozás mellett jelzőlámpás irányítása halad. Az arra tartók torlódásra számítsanak, különösen ha a főváros felé tartanak. 10-15 perces várakozás is előfordulhat. Észak felé rövidebb a kocsisor.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Azul, Ronan Keating és a Life is a Roller Coaster. Azt tudtuk, hogy Ronan Keating egy egészen egyedülálló zenei világrekordot tart. Az ír énekes, aki mindössze 16 évesen a Boyzone legfiatalabb tagjaként robbant be a köztudatba, később szóló karrierjével is átírta a slágeristák történelmét, ugyanis bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint az egyetlen olyan előadó, akinek egymást követő 30 kislemeze mind bejutott a brit toplista legjobb 10 dala közé. Ezt a lenyűgöző sorozatot a csapattal közös sikerei mellett olyan világslágerek alapozták meg, mint a Sztárom a párom című film főcímdala. Őt hallgattuk tehát az előzőekben, aztán akinek most van tetőablaka az autóban, az nézzen fel rá egy pillanatra, és hallgassa hozzá az ezt a címet viselő dalt. Érkezik Nicky Jor és a Sunroof.
1: Ez

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95 így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer!
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: A vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
12: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Betilthatják több vadállat cirkuszi szerepeltetését. Budapest az olcsóbb európai fővárosok közé került a bérleti rangsorban, s megemelni a vízdíjat a főváros. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelettervezetről, amely megtiltaná bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését Magyarországon. A kormány honlapján közzétett javaslatot június 29-ig lehet véleményezni. A tervezet szerint tilos lenne többek között zsiráfokat, vízilovakat, fókákat, medvéket, kengurúkat, elefántokat, valamint különösen és közepesen veszélyes hüllőket cirkuszi menazsériában tartani, betanítani vagy előadásban bemutatni. A szabályozás ugyanakkor nem érintené például a lovakat, kutyákat, házi macskákat, szamarakat, papagájokat, lámákat vagy struccokat. Budapest az európai fővárosok bérleti díjait összehasonlító rangsor alsó harmadában szerepel. Az Eurostart friss jelentése azt írja, hogy a magyar fővárosban egy kétszobás lakás átlagos havi bérleti díja 1300 euró a vizsgált város részekben. Ezzel Budapest a 27. helyen áll a 40 várost vizsgáló listán. A felmérés ugyanakkor nem a teljes budapesti piacot mutatja, hanem főként a keresettebb, drágább kerületek adataira épül, például a Várkerületre, a Rózsadombra, Belváros-Lipótvárosra, Újbudára és Újlipótvárosra. A lista élén Genf és London áll, az uniós fővárosok közül pedig Dublin és Stockholm számít a legdrágábbnak. Társadalmi egyeztetést indított a BKK a Kerepesi út, Dózsa-György út és Albert Irsai út közötti szakaszának megújításáról. A csaknem másfél kilométeres útszakasz állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség, írta az ittlakunk.hu. Több helyen töredezett a burkolat, elhasználódtak a járdák és a szegélyek, valamint hiányosak a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok. A kérdőívet július 10-ig lehet kitölteni a BKK honlapján, de papíralapon is elérhető. A nyár folyamán helyszíni bejárást is terveznek. A fejlesztés célja nem csak az útfelújítás, hanem egy biztonságosabb, rendezettebb közlekedési környezet kialakítása. A tervek és az engedélyek 2028 elejére készülhetnek el. Változtatna a vízdíjak rendszerén a főváros, mert Karácsony Gergely szerint a vízi közmű hálózat állapota országos szinten kritikus. A 24.hu összefoglalója szerint a polgármester arról beszélt, hogy a jelenlegi díjszinten nem lehet kigazdálkodni a szükséges fejlesztéseket, ezért visszaadnák az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát. A javaslat sávos rendszert vezetne be, egy alapmennyiséget minden háztartás ingyen kapna, az e fölötti fogyasztás pedig fokozatosan drágulna. A rászorulók védelmére megtartanák és bővítenék a rezsitámogatási rendszert is. Karácsony Gergely szerint Budapesten jelenleg egy köbméter víz 219 forintba kerül, egy átlagos háztartás pedig havonta körülbelül 1900 forintot fizet. Megdőlt a napi melegrekord Budapesten, tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A Hungaromet közlése szerint a korábbi fővárosi rekord erre a napra 35,8 fok volt, vagyis az idei érték ennél is magasabb lett. Az országot érintő hőhullám miatt továbbra is fontos az óvatosság, különösen a kora délutáni órákban. A szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, kerülje a tűzőnapot, igyon elegendő folyadékot, és figyeljen az idősekre, a gyerekekre, valamint a krónikus betegekre. Folytatódik ma is a kánikula, 30-33 fokot is mérhetünk vételkörzetünkben. Gomoly felhők is érkeznek, majd elszórtan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erős lesz az északi, északkeleti szél, viszont jelenleg még mindenhol derült, enyhén felhős az idő, főleg Veszprémben.
14: M3-as metró a Semmelweis klinikák állomáson nem áll meg áramszünet miatt. Állomáspótló autóbusz közlekedik a Nagyvárad tér és a Calvin tér között. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé, az Illatos út után a H6-os hév Pesterzsébet felső és a Közvágóhíd között egy vágányon, a Ráckeve irányú vágányon közlekedik baleset miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától lezárták a Robert Károly körúton a Kassó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot, karbantartás zajlik ott. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tata térségében egy kamion és egy személygépjármű ütközött össze a 70-es kilométernél. A belső sávot elfoglalja a sérült személygépjármű. A kamion a leálló sávban vesztegel, a forgalom a külső sávban halad, kellő figyelemmel hajtsanak el a megsérült járművek mellett, lassulás, torlódás alakult ki, több kilométer hosszan a baleset mögött. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Épp a Sláger FM-en már indul is az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket. Változatosan az első Icon a Papé, jött tőle az I Love It.

Itt a Sláger FM-en ez volt Lola Young, és tőle a Messi egy ADHD himnusz, legalábbis ezt nyilatkozta róla az énekesnő. Ingyenes kertmozival várja látogatókat a nyári szombatestéken az Erzsébet-ligeti színház. Idén is elstartolt a népszerű ligetmozi, vagyis a Limo programsorozat a kulturális központ előtti téren. A vetítések minden szombaton este 8:30-kor kezdődnek, az első vetített darab pedig a klasszikus Szafi című magyar animációs film volt. A rendezvények teljesen díjtalanul látogathatóak, regisztrációra nincs szükség, így a helyfoglalás érkezési sorrendben történik, érdemes időben érkezni a garantált ülőhelyekért. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, Cliff Richarddal, tőle jön a Some People.

0: Itt a Sláger FM, ez volt Dua Lipa, és tőle a Training Season, ami után érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk. Majd Selena Gomez arról a szituációról énekel, amikor tudjuk, hogy hamarosan egyedülállóak leszünk, mert kilépünk egy rossz kapcsolatból. Ez lesz tőle a Single Soon.
1: Továbbra is magas az UV-sugárzás, folytatódik a kánikulla, tegnap Budapesten a hőmérsékleti rekordok is megdőltek, vigyázzanak a bőrük egészségére és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot. Ilyenkor a volán mögött is vigyázni kell, hiszen a hőség miatt dekoncentráltabbak, kicsit vágyattabbak lehetünk. Az északi-északkeleti szél sok helyen megélénkül, Budapesten is környékén gomoly felhők is érkeznek fölénk. A délutáni időszakban ezekből elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, kivéve Veszprémben, ott egész napra derült időt ígértek a meteorológusok.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé az Illatos út után, a H6-os hév Pesterzsébet felső és a Közvágó híd között mindkét irányban a Ráckeve irányú vágányon közlekedik. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A 67-es főúton Mernye-Szent Miklós közelében egy műszaki hibás kamion vesztegel a Balaton Szemes felé vezető oldalon a külső sávban, a 64-es kilométernél a belső sávba kell sorolni. Az M44-es autóúton Kecskemét térségében a Békés Csaba felé vezető oldalon egy útellenőr autóba hátulról beleütközött egy másik autó, a 12-es kilométernél a helyszínelés és az útburkolat letakarítása miatt a külső sávot lezárták, a 11-es főúton Tahitótfalu belterületén a 28-as és a 29-es kilométerek között burkolatot javítanak a mai napon. A forgalom félpályás korlátozás mellett jelzőlámpás irányítással halad. Az arra tartók torlódásra számítsanak, különösen ha a főváros felé tartanak, 10-15 perces várakozás is előfordulhat. Észak felé rövidebb a kocsisor. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

0: Shakirát hallgattuk, és tőle szólt a La Tortura, és így 4 évente, amikor labdarúgó világbajnokság van, időről időre előkerül Shakira, és a kérdés, hogy ezt miért teszi, így a világbajnokságok környékén elmondta, hogy a labdarúgásnak olyan egyedülálló kultúrákat összekötő ereje van, ami semmi máshoz nem fogható, a dalok megírásakor pedig hatalmas felelősségnek tartja a szurkolók szenvedélyének és érzelmeinek közvetítését. Emellett a magánélete is a foci VB-hez köti. A 2010-es himnusz forgatásán ismerte meg gyermekei apját, fiait pedig azóta is viccesen csak vaka gyerekeknek nevezi. Ezt tudjuk elmondani Shakiráról, illetve a labdarúgó világbajnokságok kapcsolatáról, ami egészen különleges. Hát én annyira nem vagyok közel a foci VB-khez, mondhatnám azt is, hogy maradok távol, de mondja helyettem ezt. A Follow the Flow, ezzel a slágerrel folytatjuk.
1: Bám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar,
3: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt, kimerült, feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
11: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
12: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: A fajlaltárusokat és a strandokat is ellenőrzi a NAV. Körforgalom épül a közösségi ház előtt Balatonfüreden. Sikerszerzőket hoz Salföldre a Margó nyári irodalmi fesztiválja. Köszöntöm Önöket, Szendrő Fibori vagyok. A NAV több vármegyében is fokozott ellenőrzéseket tart június végén. A revizorok elsősorban a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek szabályos használatát, valamint az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. A nyári szezon miatt kiemelt figyelmet kapnak a fagylaltozók, strandok, vendéglátóhelyek, valamint a zöldség és gyümölcsárusok. Több helyen az építőipari vállalkozásokat és a jövedéki termékeket forgalmazó kereskedőket is ellenőrzik. A NAV munkatársai nem csak hétköznap, hanem hétvégén és munkaidőn túl is megjelenhetnek. Jelentős közlekedési változás jön Balatonfüreden. A napokban megkezdődik a közösségi ház előtti csomópont átépítése. A forgalmas és balesetveszélyes Kossuth Lajos utca és Csárda utca kereszteződésének helyén új körforgalom épül az élhető települések program keretében. A kivitelezés június 23-án indul, és több ütemben forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az építkezés idejére lezárják a postával szembeni parkolót, később pedig ideiglenesen áthelyezik a buszmegállót is. A beruházás a tervek szerint októberre készül el. Veszprém is csatlakozott ahhoz a közösségi programhoz, amely a fiatal fák túlélését segíti a nyári hőségben. A Béko nevű mobil alkalmazás térképen mutatja a város 225, 1 és 5 év közötti közterületi fáit, és jelzi, melyek szorulnak öntözésre. A rendszer színkódokkal követi a fák állapotát, a sikeres locsoláshoz pedig legalább 50 liter víz kijuttatása szükséges. A visszaélések elkerülése érdekében az alkalmazás csak akkor fogadja el a locsolást, ha a felhasználó a fa közelében tartózkodik. A programhoz bárki csatlakozhat, akár egyetlen alkalmi öntözéssel is segítheti a város zöld felületeinek megőrzését. Egyre több vaddisznó jelenik meg Alsó-Őrsön belterületen, ezért az önkormányzat fokozott intézkedésekkel igyekszik csökkenteni a lakosságot érő károkat és veszélyeket. A helyi vadásztársasággal együttműködve az elmúlt két hónapban több tucat állatot sikerült befogni és elszállítani a településről. A legutóbbi akció a Római út környékén zajlott. A hatóságok a megelőzés érdekében a lakosoknak is javaslatokat tettek, többek között a kerítések megerősítését, például stabilan rögzített, térdmagasságig érő fémháló alkalmazását javasolták. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó nyári irodalmi fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bányakert lesz a 15 éves Margó ünnepi évadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beck & Grecsó duó előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget. De látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsás stand-up estje is. A szerzők között többek közt Hely Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival is lehet találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, dalszerelő műhely, valamint vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyermekprogramokkal készülnek a szervezők. Országos ismertségre tett szert a Káli Automotor Múzeum. Egy friss kutatás szerint a magyar felnőttek 26%-a már hallott a Balatonfelvidék egyik legkülönlegesebb autós látványosságáról. A múzeumot a Lombik Baby programjairól világhírű dr. Káli Nagy Géza hozta létre Dörgicsén, és az elmúlt években az oldtimer rajongók kedvenc célpontjává vált. A felmérés szerint különösen az érettségizett diplomások, a 60 év felettiek és a budapestiek körében ismert a gyűjtemény. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet Fasorban a Garas utca közelében. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé, az Illatos útnál a H6-os hév Pest Erzsébet felső és a Kőszvágó híd között mindkét irányban a Ráckeve irányú vágányon közlekedik. Mától lezárták a Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. Ezzel kalkuláljunk, és tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az M44-es autóúton Kecskemét térségében a Békéscsaba felé vezető oldalon egy útellenőr autóba hátulról beleszaladt egy gépjármű. A 12-es kilométernél a helyszínen és az útburkolat letakarítása miatt a külső sávot lezárták. Az M1-esen Hegyes Halom felé Bicske és Szárliget, azaz a 34-es és az 50-es kilométerek közötti szakaszon az erős forgalomért lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Óvatosan közlekedjünk arrafelé.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy együtt rádiózunk, és hallgatjuk például a Maroon 5 újdonságát, ez lesz a Heroin, aztán a tavalyi év legnagyobb kedvencével, Miles Swiss-szel és a Stargazing-el már indultunk is.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ebben a hőségben nem csak mi emberek vagyunk szomjasak, hanem a fák is szomjasak a nyári hőségben, és a jó hír, hogy országossá bővült a főváros és a főkert által indított önkéntes vízadás program, amelynek célja az 5 évnél fiatalabb sérülékeny városi fák megmentése. Idén már 14 ezer szomjazó növény várja az aktivisták segítségét. A kezdeményezéshez a BeEco öko applikáció letöltésével lehet csatlakozni. Ezt úgy írjuk, hogy BeEco, ha valakinek esetleg nem lenne egyértelmű. Ez az applikáció színekkel jelzi a fák pontos vízigényét és a legközelebbi vízvételi helyeket is megmutatja. Egy-egy fiatal fa túléléséhez alkalmanként nagyjából 5 kannányi, azaz 50 liter víz is elegendő. Segítsen ön is zölden tartani a környezetet, illetve esélyt adni a szomjas fáknak. Köszönjük szépen az ő nevükben is David Bowie-val. Tőle jön most a Let's Dance!

0: itt a Sláger FM-en, ez volt most Olimers és Demi Lovato közöse az Up. Aztán már is megyünk tovább. Pink Panthers, Sala Larson és a Stateside nyitja a következő zenei szakaszt rögvest a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.
1: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja alakulják.
1: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
5: Familypark.at.
6: Egy csodás smukkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smukkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer.
7: Egy örök klasszikus Lev Tolstoj művéből. Az Anna Karenina Musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét a Margit szigeten július 3-án és 4-én Széles Flóra, Miller Zoltán és Kocsis Dénes főszereplésével. Margitszigetiszínház.hu.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
11: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Mikor volt a középkor?
14: 1500 körül.
15: Hát akkor még én nem éltem.
16: De lehet, hogy te
13: se. Se.
16: Ha el se. 975-ben alapult
15: én Magyarország. Én 15-ben, nem, én 16-os vagyok. És te?
13: Sima 16?
15: 16.
13: Hát 16. Vagy 2016?
15: 2016. Én is 2016.
13: Akkor ti milyen generáció vagytok? Z, J, C?
15: Modern. Két... Én a 21-es, a 21. generáció.
13: A 21. generáció?
15: Persze.
17: Én nem tudom.
15: De te is az vagy, milyen a 21. generáció, hát az az, hogy internet.
11: Végre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után.
18: Folytatódik a napsütéses idő, a legtöbb helyen az északi-északkeleti szelet érezhetjük, ami egy picit a hőérzeten segít, de továbbra is a legtöbb helyen vételkörzetünkben 29-32 fok között alakulnak a maximumok. Itt-ott, főleg Budapesten és az agglomerációban tapasztalhatjuk, hogy elvétve záporok, zivatargócok is kialakulhatnak, ezek nem tartanak sokáig, egyébként derült éjszakát ígértek. A meteorológusok, frontra pedig egyáltalán nem kell a mai napon számítani, a hőmérséklet ingadozás miatt érezhetünk némi kellemetlenséget.
0: Továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Garas utca közelében. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton is kifelé az Illatos útnál, a H6-os hév Pest Erzsébet felső és a Közvágóhíd között. Mindkét irányban a Ráckeve irányú vágányon közlekedik. Lassú haladásra készüljenek a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, valamint az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt sem könnyű a helyzet. Lezárták mától a Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró felé, a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt, illetve lezárták a külső sávot a Hegyalja úton az Erzsébet híd felé, a Döbrentei térnél csatorna karbantartás. Ott a program. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják a 4-es főúton. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mindkét irányból torlódásra kell készülni, és az M44-esen Kecskemét térségében a Békés Csaba felé vezető oldalon a korábbi balesetnél még mindig tart az útburkolat letakarítása, emiatt a külső sávot lezárták a 12-es kilométernél.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

possession of the groove.

készült ez a dal, Alcazar Crying at the Discotheque 2001-ből. Tudták, hogy a Pet Shop Boys hozta el a popzene történetének egyik legnagyobb technológiai és színpadi forradalmát? Ők voltak azok, akik az 1998-as turnéjukon számítógépeket és digitális szekvenszereket vittek magukkal a koncertjeikre, teljesen kiváltva a hagyományos élő zenekart. Ők csinálták ezt először. A popszakma kezdetben értetlenül állt egyébként ezelőtt, hogy egyszerűen csak megnyomtak egy gombot a gépeken, a színpadon, ezzel a bátor és minimalista húzással azonban teljesen átírták a modern koncertélmény szabályait, megnyitva az utat a mai elektronikus és popzenei gigasók előtt. Tőlük érkezik most az Always On My Mind itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
6: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
5: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
7: Dobd be hétfőket, dobd be hétfőket, dobd be hétfőket!
8: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe, hétfőked!
9: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
10: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
11: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
12: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: 12 évben maximálnák az országgyűlési képviselői mandátumot, visszavezetnék az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, és több helyen is szünetel az ivóvízszolgáltatás, Fehérben. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupasz Ágitól hallják. Az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben történő maximalizálását javasolja Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az országgyűlés ülésén azt mondta, nem csak a jelenlegi politikai és gazdasági rendszer felszámolása a cél, hanem annak megakadályozása is, hogy hasonló rendszer a jövőben újra kiépülhessen. Magyar Péter szerint 12 év elegendő idő arra, hogy egy képviselő szolgáljon, megvalósítsa a programját, bizonyítsa rátermettségét és nyomot hagyjon maga után. Úgy fogalmazott, a hatalmat a politikusok a magyar emberektől csak kölcsön kapják, nem örökbe. A miniszterelnök szerint a javaslat célja, hogy a hatalom ne válhasson személyes tulajdonná. Visszavezetnék az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felsőkorhatárt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A kormányfő napi rendelőti felszólalásában azt mondta, az alaptörvény módosításával ismét lehetővé tennék, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a testület tagjai közül. A tervezett változtatás szerint azoknak az alkotmánybíráknak megszűnne a megbízatása, akik betöltötték a 70. életévüket. Magyar Péter közlése szerint ez Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatását is érinteni. A bejelentés a kormány közjogi változtatásokról szóló csomagjának részeként hangzott el. Átadták a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak az esztergomi árvízvédelmi rendszer első látványos szakaszát a Nagy-Duna sétányon. A KEMMA beszámolója szerint a beruházás első ütemében a Prímás sziget nyugati végétől a Mária Valéria hídig készült el az új védmű. A fix betonfalat a 2013-as rekord árvízvíz szintjéhez méretezték. Szükség esetén pedig mobil elemekkel is kiegészíthető. A fejlesztés nem csak árvízvédelmi célokat szolgál, a Dunaparton új sétányt alakítottak ki, padokkal, virágokkal és kandeláberekkel. A Palkovics pad környezete is megújult, a part több pontján pedig árvízmentes időszakban továbbra is el lehet jutni a Dunához. Nyári diákmunkára várja a jelentkezőket a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal. A Józsefvárosi Önkormányzat felhívása szerint a programban nappali tagozatos 16 és 25 év közötti fiatalok vehetnek részt, elsősorban 8. kerületi lakóhelyel vagy tartózkodási helyel. A diákok július 6-a és augusztus 31-e között dolgozhatnak részt munkaidőben, legfeljebb napi 6 órában. A feladatok között fénymásolás, iratrendezés, kézbesítés, adatrögzítés, adminisztráció és informatikai munka is szerepelhet. Több Fejérvár megyei településen is hibaelhárítási munkákat végez a Fejérvíz, miután több helyen gond van az ivóvíz szolgáltatással. A FEOL beszámolója szerint Ercsiben csőtörés miatt szünetel a vízszolgáltatás a Lehel utcában, valamint a Bajcsi-Zsilinszky utca egy részén. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a hiba kijavításán, addig pedig lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet az érintett lakóknak. A szolgáltató tájékoztatása szerint Ercsi mellett Egyeken és Székesfehérváron is hibaelhárítás zajlik. A lakosságot arra kérik, hogy figyeljék az önkormányzati és szolgáltatói tájékoztatásokat, mert a helyreállítás ideje a munkálatok előrehaladásától függ. Folytatódik a napsütéses idő, de egyre több helyen tapasztalhatjuk, főként Budapesten és az agglomerációban, hogy borult az ég, elvétve záporok, zivatarok is jelentkezhetnek. Aztán délután 4 órától 1 óra múlva már csökken a hőmérséklet is, 26-27 fokot mérhetünk. Estétől 22 fokig csökken a hőmérséklet, Veszprém környékén pedig 16-17 fokot is mérhetünk éjjel.
14: Baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban a Garas utca közelében. Szintén baleset nehezíti a haladást a Soroksári úton kifelé az Illatos út után. A H6-os sév Pest Erzsébet felső és a Közvágó híd között mindkét irányban a Ráckeve irányú vágányon közlekedik. Tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske és Szárdiget között a 34-es és 50-es kilométerek közötti szakaszon szintén torlódás a program, szakaszosan, illetve az erős forgalom miatt lassulás is ott van, minden ilyesmi. Úgyhogy kitartást, türelmet mindenkinek, 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az örök közlekedési infóit is, amit köszönöm szépen előre is.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Köszönjük szépen a híreket Áginak, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ebben az órában itt lesz Alan Cray és a Where's My Husband? Do és a Gold nyitja ezt az órát.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt Rick Astley és a Never Gonna Give You Up, ami után szeretnék egy szuper programot javasolni, ugyanis több mint 1400 világító sejemlámpás költözött Budapestre szeptember 4-éig, ingyenesen látogatható is. A Koreai Kulturális Központ legújabb Korea Fényei című kiállítás keretein belül a látványos tárla Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városa, Jinju évszázados sejemkészítő hagyományait és világhírű fényfesztiválját mutatja be. A színes világító alkotások között átsétálva a látogatók egy távoli, tradicionális koreai ünnepség hangulatát élhetik át, ahol a sejemlámpások, a közösséghez tartozás és a béke szimbólumai ne hagyják ki ezt a különleges, ingyenes kulturális utazást. A Koreai Kulturális Központ honlapján található további információ. Mi pedig megyünk tovább Ray-jel, és érkezik az a bizonyos dal, aminek címe a Where's My Husband? Indítom is.
1: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ezt a legnagyobb slágerek változatosan.
1: I miss knowing what you're thinking.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt Joe Cocker és a Summer in the City. Hát, hogy mennyire lesz summer, mennyire lesz meleg, kánikula, azt mondja el nekünk a következőkben. Ági, én pedig a közlekedési infokkal segítem az utolévőket, majd érkezik Billy Eilish és a Birds of a Feather nyitja a következő zenei szakaszt.
1: A délután második felében is kitart a füllett időjárás, felhő átvonulások mellett a csúcshőmérséklet továbbra is 29-32 fok között alakul. A csúcsforgalomban közlekedők elszórtan belefuthatnak intenzív záporokba, zivatarokba, amelyek környezetében vízátfolyások alakulhatnak ki, a szél pedig viharossá is fokozódhat, rontva a járművek menet stabilitását. A sok napsütés jó hatással van a közérzetünkre, de a hőség miatt a szervezetünk fokozott terhelésnek van kitéve, úgyhogy fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban a Garas utca közelében. Szintén baleset nehezíti a haladást a Soroksári úton kifelé az Illatos út után. A H6-os sév Pest Erzsébet felső és a Közvágóhíd között mindkét irányban a Ráckeve irányú vágányon közlekedik. Tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske és Szárdiget között a 34-es és 50-es kilométerek közötti szakaszon szintén torlódás a program, szakaszosan, illetve az erős forgalom miatt lassulás is ott van, minden ilyesmi. Úgyhogy kitartást, türelmet mindenkinek. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az örök közlekedési infóit is, amit köszönöm szépen előre is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és négytől a mikrofon mögött Kiskatával, aki megérkezett. Szervusz, Kata!
1: Üdvözlet mindenkinek, sziasztok!
2: Ó, jó hallani a hangodat, és olyan kisimult vagy.
0: Bicikliztél a hétvégén?
1: Nem.
2: Brutál volt, szerintem mindenhol, igen.
0: De mivel hűtöd magad, azt mondd el nekünk.
1: Vízes törölköző,
0: tarkon, homlokon, vállon?
1: Mindenhol. Vízes prizni, abban indulok el, körbetekerem magam vízes törölköző.
2: Mondok nektek egy egyiptomi tippet egyébként, alváshoz, hogy könnyű legyen éjszaka a nagy hőségben aludni. Mi van most a témába vágtad?
0: Abszolút, persze, igen.
2: Szóval az a lényeg, hogy azt mondják, hogy hideg vízzel kell egy kicsit megspriczkolni a párnádat meg a lepedődet, de nem úgy, hogy vízes legyen, meg tocsovjon az egész a vízben, csak egy nagyon picit be kell vízezni, mert a hűvös nedvesség, az a kis víz éjszaka, akár még a takaró alatt is a hőhatására ugye elkezd párologni, és az automatikusan egy picit ki tudja egyenlíteni a hőháztartásodat.
1: Az a helyzet, hogy ebben a melegben szerintem nem kell bespriccelni a párnát ahhoz, hogy nedves legyen.
2: De hogy hűvös vízzel, nem pedig a forró izzadságunkkal.
0: Hát testet folyamatosan spricceli a párnát, az egész ágyat. Ezzel energiát von el, mert ez egy endoterm vagy exoterm reakció, Ági.
2: Úristen,
0: köszönjük hát, szépen. Ja, na, Kata, te tudod?
2: Kiszálltam.
1: Én persze, de nem mondom meg.
0: Nye. Elég neked az, hogy itt vagy egy szál törölközőben, nem is kérdezünk többet. Jó van, köszönjük szépen a mai figyelmet, kis Katáért. Igen, de hát ezért jó egyébként ez a rádió, mert simán senkinek nem tűnt fel az se, hogy egész nap egy fecskébe voltam itt, úgyhogy ezzel köszönjük
2: Dani,
0: szépen
2: meg a figyelmet. Dani, csak viccel, mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy ezek csak a poén része.
1: És nem kell keresni a webkamerát.
0: Nem véletlenül nincs. Na jó van, köszönjük szépen, holnap jövünk, addig is a legjobbakat mindenkinek. Ciao.
2: Ciao.
1: Sziasztok!

0: műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel.
8: A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: A rendkívüli hőség és a zivatar több vasútvonalon is fennakadásokat okozott. Háromra emelkedett a tótvázsonyi halálos autóbaleset áldozatainak száma. Évadzáró előadásokkal búcsúzott a szezontól a Food Notes Dance Company. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. A rendkívüli hőség és a vasárnapi vihar több vasútvonalon is fennakadásokat okozott. A dél-balatoni vonalon Balaton-Lelle és Balaton-Boglár között váltóhiba miatt jelentősen megnőtt a menetidő. A hibát estére sikerült kijavítani. A Dunakanyarban Verőce és Nagymaros között kigyulladt egy tehervonat mozdonya, ezért átmenetileg leállt a közlekedés a Szobi fővonal egy szakaszán. Emellett Csomád és Veresegyház között egy felső vezetékre dőlt fa akadályozta a forgalmat, az utasokat pótlóbuszok szállították. A MÁV tájékoztatása szerint estére fokozatosan helyreállt a menetrend. Háromra emelkedett a tótvázsonyi halálos autóbaleset áldozatainak száma. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság vasárnap hajnalban Facebook oldalán tette közzé, hogy nem sokkal éjfél előtt a 77-es főút 11-es kilométer szelvényében Tótvázsony külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött. A balesetben ketten a helyszínen meghaltak, további négy ember pedig megsérült. Az Országos Mentőszolgálat Ajkai állomása Facebook oldalán vasárnap közölte, hogy háromra emelkedett a baleset halálos áldozatainak száma, miután egy a helyszínen újraélesztett sérült a kórházban életét vesztette. A bejegyzésben azt írták, a sérültek között egy gyermek is van. Megjelent a QS 2027-es egyetemi világrangsora. A listára 10 magyar felsőoktatási intézmény került fel, közülük azonban csak egy tudott javítani korábbi helyezésén. A rangsorban idén ismét az ELTE végzett a legjobb magyar egyetemként, az 595. helyen. A tavaly még első debreceni egyetem a 600. helyre csúszott vissza, még a harmadik legjobb hazai intézmény a Szegedi Tudományegyetem lett, amely a 633. helyen szerepel. A legnagyobb előrelépést a Veszprémi Pannon Egyetem érte el. Az intézmény az 1201-1400-as kategóriából az 1001-1200 közötti sávba lépett előre, így egyedüli magyar egyetemként javított a helyezésén. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a Gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. Ingyenes nyílt nappal várja a balatonfüredi lakosokat az Annagóra Aquapark június 27-én szombaton. A városban élők lakcímkártya felmutatásával térítésmentesen vehetik igénybe az élménypark szolgáltatásait reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. Évadzáró előadásokkal búcsúzott a szezontól a Food Notes Dance Company. A társulat felnőtt csoportja a Veszprémi Kabóca Báb Színházban mutatta be Jelenés című kortárs tánc előadását, amely a jelenlét és a hiány témáját dolgozta fel. Ugyanezen a napon a gyermekcsoportok a Hangvillában léptek színpadra a Négy Évszak című produkcióval. Az előadásban a veszprémi, zirci, várpalotai, balatonalmádi és székesfehérvári növendékek is szerepeltek. A látványos díszletekkel és kreatív kellékekkel színesített műsor egy sikeres évad méltó lezárása volt. A társulat nyáron táborokkal és kurzusokkal folytatja a munkát, szeptemberben pedig újra várja a táncosokat.
1: Köszönjük szépen a híreket, jön a meteorológiai előrejelzés. A Sláger FM hőmérője most 36 fokot mutat, viszont Veszprémben csak 33 fok van, azért ez is igen meleg, és tőlünk északra nemrég volt egy igen nagy felhőszakadás, nincs kizárva, hogy térségünkben is elered majd az eső, és hát ugye tartanak a trópusi éjszakák, ami kevésbé romantikus, mint ahogy hangzik, mert ugye azt jelenti, hogy a következő éjszakákon végig 20 fok fölött marad a hőmérséklet, holnap a hajnali órákban is 22-23 fok lesz, reggel pedig, amikor indítjuk a napunkat, már 25-27 fokot mérünk, délutánra pedig 34-35 fokot ígérnek, úgyhogy a kánikula folytatódik. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Kezd beindulni a délutáni csúcs, de ugye véget ért a szorgalmi időszak, véget ért az iskola, kitört a vakáció, és ilyenkor a csúcsforgalom is lényegesen könnyedebb. Viszont arra figyeljünk, hogy lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt, a Hungária körúton pedig az Árpád híd felé a Tököli útnál az egyenesen haladó külső sávot zárták le, mert itt javítják a gázvezetéket, a Tököli út után a Bátori István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a délután vonattal útrakelőknek, ugyanis nincsenek jelentősebb késések és forgalmi fennakadások a vasúthálózaton. Azonban pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani, például a Teglédi vonalon, ahol több hónapos karbantartás kezdődött. Legfontosabb változás, hogy a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a keleti pályaudvarra került át, ezért az Intercity nem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A H7-es hét helyett július 6-áig a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között H7-es pótlóbusszal, a Szent Imre tér és a Csepel hévállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal utazhatnak, a részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Taylor Swift dala üdített föl bennünket, ez volt a Fate of Ophelia. A hétvégén egyébként tűzi játékot lőttek föl az énekesnő Rhode Island-i birtokán, és az egyből okot adott a találgatásra. Lehet, hogy most volt meg a lány búcsú, vagy valamit ünnepeltek, ami az esküvőhöz kapcsolódik? Még mindig teljes titok övezi az énekesnő és sportoló férje esküvőjét, és ez úgy gondolom rendjén is van így. No, az azonban nincsen rendjén, hogy a gyerkőcök unatkozzanak a nyári szünetben, úgyhogy már is ajánlok nekik egy jó kis programot holnapra. A Magyar Nemzeti Galériában ismét várja a 10 és 13 év közötti gyerkőcöket a múzeumi szünetelő. Holnap szédítő illúziókba ugorhatnak fel.

És ez a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, úgyhogy aki szeretne One Republic koncertre menni, az most csörögjön ide. Aki harmadikként vonalba kerül, mehet csütörtökön bulizni 06 30 30 30 95 8, mert szól a One Republic dala, a Rich Love.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a BTS dala, a Dynamite, és 7 perccel járunk pontosan fél öt után. Néhány perccel ezelőtt pedig a One Republic egyik dalát hallgattuk meg. A harmadik telefonáló pedig egy páros belépővel lett gazdagabb a banda csütörtöki koncertjére, hogy ki ő. Hamarosan kiderül, de előtte megnézzük, hogy hogy áll a közlekedés, és milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban, és jön a Huntrix Golden című dala is.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
1: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
3: familypark.at.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
8: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
9: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenkaskad.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
11: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap a délelőtt a napsütésé lesz, délután kisebb gomoly felhők hozhatnak árnyékot, no meg futózáport, zivatart, de nagy esőre holnap sem kell készülnünk. A reggelünk 25-27 fokkal indul majd, délutánra pedig 35-36 fokot ígérnek a meteorológusok a napsütéses órákban, főleg 11 és délután 4 óra között erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy védjék a bőrüket. És a kánikula folytatódik, gyakorlatilag egész héten, szerdán is 34-35 fok várható. Megint hétvégére ígérik a legmelegebbet, vasárnap akár 37-38 fok is lehet, úgyhogy lélekben készüljünk arra, hogy a következő napok nem hoznak enyhülést. Gyorsan szétnézünk az utakon is. Lassú a haladás a Károly körúton az Astoria felé, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér közelében, az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt, a Váci úton szakaszonként, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Széll Kálmán tér környékén, de a szokásos csúcsforgalomhoz képest azért most sokkal, de sokkal jobb a helyzet. Viszont tartsuk szem előtt, hogy tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sínekre. terelik a forgalmat. A második kerületben a Keleti Károly utcát lezárták a Tizedes utcától a Kitaybelpál utcáig útépítés miatt, lezárták az ötödik kerületben a Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek, a Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér György utca között megfordult a Fejér György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá vált, a Szarka utca és a Vámház körút között. A hatodik kerületben pedig lezárták a Rózsa utcát a Szondi utca után, mert itt átépítik a csatornát, figyeljenek erre is, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne a Sláger délután, és adós vagyok önöknek még egy nyertessel. A koncertélmények nyara tart itt a Sláger FM-en, és azonnal kiderül, hogy ki volt a harmadik telefonáló. Sláger FM, üdvözlöm!
1: Jó napot! A játékra jelentkezni!
0: Éppen időben! Hadd kérdeznem meg a keresztneved!
1: Kriszti!
0: Kriszti! Hogy telt a napod eddig?
1: Nagyon jól, végre vége a munkának, tartok hazafele.
0: Nem hiányzik a nyári szünet?
1: Dehogy nem, nagyon. Úgy irigylem a gyerekeket, úgy irigylem őket.
0: Ó, Istenem, ugyanígy érzek én, és annyira szeretnék egy kicsit a bőrükbe bújni ilyenkor nyári szünetben. Persze akkor, amikor dolgozatot kell írni, meg témazárok, akkor nem, de ilyenkor a nyári szünetben nagyon irigylem őket.
1: Igen, ugyanígy vagyok én is, igen.
0: És mondd, mit tervezel most csütörtökre?
1: Hát nagyon jó lenne, ha el tudnék menni a One Republic koncertre, mert nagyon szeretem őket.
0: Na, hát én nagyon szurkolok neked, hogy összejöjjön. Az első feladatot már teljesítetted, mert sikerült harmadikként ide csörögnöd. Elárulod nekem, hogy honnan telefonálsz?
1: Budapestről.
0: Kriszti, mekkora One Republic rajongó vagy?
1: Elég nagy, azt kell mondjam, elég nagy.
0: Ott voltál a legutóbbi budapesti koncertjükön?
1: Így van, ott voltam, bizonyám.
0: És az mikor volt?
1: 2000. Nem, 2 éve volt ők előbb voltak. 2020. 22.
0: Így van. Ők voltak talán az első zenekar, akik a Covid után Magyarországon koncerteztek. 2022, úgyhogy egy válasz, pipa, rendszeresen hallgat bennünket?
1: Aha. Így van.
0: Ugye tudod, hogy reggelente általában Pordán Petra és Somogyi Zoli ébreszt bennünket. No, de mi a helyzet ezen a héten?
1: Ezen a héten Mautner Zsófi és a Cilla ébreszt minket.
0: Kriszti, ne tervezz semmit csütörtökre, mert One Republic koncertre mész.
1: Úristen, jó, de jó, nagyon örülök. A hideg kirázott.
0: Gratulálok, tiéd a páros belépő a One Republic június 25-i koncertjére a Papp László Budapest sportarénában.
1: Ó, de jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy játszottál velünk, és jó bulizás neked!
1: Köszönöm szépen, köszönöm!
0: Szia, yeah. Szia! Na hát ennyi az egész. Hogyha szeretnének önök is koncertre menni, akár One Republic, akár Duran Duran, akár Ricky Martin, akár Pitbull Steel, vagy Lenny Kravitz koncertre, akkor legyenek résen. Egész nyáron tart a koncertélmények nyara. Itt a Sláger FM-en, most pedig repülünk tovább a friss információkkal, de előtte szól a Bagosi Brothers Company dala. Most

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu. A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
1: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos víziattrakciójánál.
0: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irányozosan, spórolj okosan!
4: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
5: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tó partján. www.hotelnautis.hu.
9: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
10: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
9: Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
10: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Budapesten és további öt vármegyében. Érdemi lakhatási stratégiát sürget Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Megnyílt a római parti plázs. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Tűzgyűjtési tilalom lépett életbe Budapesten és az eddigiek mellett további öt vármegyében a napsütéses idő és kánikula következtében fellépő szárazság miatt. A tűzgyűjtási tilalom kiterjesztése a főváros mellett Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érinti. Emellett fennmarad a korlátozás Pest, Heves, Csongrád, Csanád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében, így már 11 térségben van érvényben. Érdemi lakhatási stratégia kidolgozását sürgette Karácsony Gergely főpolgármester Újpesten, ahol a Demo Hub projekt keretében 26 szociális bérlakás épül egy használaton kívüli iskola átalakításával. A főpolgármester szerint Budapesten súlyos lakhatási válság van, az ingatlanárak uniós összevetésben is kiugróan nőttek, a beruházás 6,2 millió euróból valósul meg 80%-ban uniós támogatással. A lakásokat szociális alapon lehet majd bérelni, a bérlő kiválasztás módszertanát nyáron dolgozzák ki. A projekt az AHA Budapest program része, célja megfizethető energiahatékony bérlakások létrehozása. A minilakások fajlagosan továbbra is drágábbak a magyar ingatlanpiacon, áll a Duna House elemzésében. A legfeljebb 25 négyzetméteres lakások Budapesten átlagosan 30 millió forintért kelnek el, négyzetméter áruk pedig a használt lakás átlagnál 12%-kal magasabb. A fővárosi minigarzonok több mint 8 tizede 1 millió forint feletti négyzetméter áron talált vevőre. A legdrágább egységek az első és a második kerületben voltak. Vidéken is megjelent ez a kategória, nagyjából 20 millió forintos belépővel, de ott sokszor inkább nyaraló vagy befektetési célú ingatlanként működik. A keresletet eddig főként kiadásban gondolkodó vevők vitték, de a rövid távú lakás kiadás szigorodása miatt egyre több első lakást kereső fiatal fordul a mini lakások felé. Ma kezdik kiosztani a Terézvárosi junior utalványokat a 6. kerületben, jelentette be Soproni Tamás polgármester. A 13 000 forint értékű támogatást azok a fiatalok kapják meg, akik 6 és 20 év közöttiek és terézvárosi lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkeznek. A juttatást nem kell igényelni, alanyi jogon jár és már nem kötődik iskola látogatáshoz. A korábbi iskola kezdési támogatást 3 éve váltotta fel a junior utalvány, amelynek összege 10 000-ről 13 000 forintra emelkedett. A támogatás szabadon felhasználható tanévkezdésre, ruhára vagy a nyári szabadidő tartalmas eltöltésére. Az átvételhez a polgármester levele, személyazonosító igazolvány és lakcímkártya szükséges. Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban, vasárnap Újpesten 36,5 Celsius fokot mértek. A korábbi budapesti rekord ezen a napon 35,8 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek 2007-ben. Idén is megnyílt a római parti plázs, amely augusztus 23-áig várja fürdőzni vágyókat, közölte Óbuda Békás megye önkormányzata. A partszakaszt a nyitás előtt hatósági és vízminőségi vizsgálatok, medertisztítás és engedélyeztetés előzte meg. A vendégek ingyenes ivóvizet, napágyakat, mosdót, zuhanyzót és kerékpártárolót használhatnak. Fürdeni csak a 120 cm-es bójákkal kijelölt területen lehet 10 és 19 óra között. A biztonságot vízimentők, éjszakai őrzés és a Magyar Vörös Kereszt Dunaparti elsősegélynyújtó szolgálata garantálja, amelynek öngyéntesei speciális felkészítést kaptak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. A következő órákban még lehet számítani záporesőre, zivatarra, de aztán az éjszakai órákban teljesen elvonulnak fölülünk a felhők. Holnap reggel pedig 25-27 fokban indítjuk a napunkat, délutánra 34-35 fokot ígérnek. Délelőtt 10 és délután 4 óra között pedig fontos, hogy vigyázzunk a bőrünkre, mert nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Holnap a délutáni órákban jönnek egyébként gomoly felhők, elszórtan azokból is lehet majd számítani záporesőre, zivatarra. Ezek környezetében megélénkül majd a légmozgás, egyébként szélcsendes, napsütéses lesz a holnapunk, és a szerdánk, csütörtökünk is hasonlóképpen alakul, bár a hétvége felé haladva egyre kisebb az esély a frissítő záporokra. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a 10. kerületben a Dréher-Antal úton, a Körösi Csoma Sándor út előtt a belső sávban, és akadozik a haladás az Árpád hídon Pest felé, a Szent István körúton, a Margit körúton és a Széll Kálmán tér környékén, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a 6. kerületben a Rózsa utcát a Szondi utca után csatorna átépítés miatt, az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkület van épületfelújítás miatt, a Balaton utcában utakon pedig mától lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt, mert folytatódik a felújítás, de mától lezárták a második kerületben a Keleti Károly utcát is, a Tizedes utcától a Kitaibálpál utcáig útépítés miatt, az Óhegy utcát pedig csatorna felújítás miatt zárták le a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Folytatódik a Sláger délután, itt a Sláger FM-en, és tart a koncertélmények nyara is. A következő dal, amit keresünk, egy Duran Duran dal. Úgyhogy hegyezzék a fülüket, és zsebeljenek be arra a koncertre is belépőt. Most pedig Miley Cyrus-tal rajtolunk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Genesis dal, az Invisible Touch, és ez a sláger délután, benne pedig ugye tudják, bármikor jöhet egy olyan dal, ami ismét koncertbelépő jegyeket ér, úgyhogy legyenek mindig, de mindig résen. Én Kiskata vagyok, és ma egészen 10-ig rádiózhatunk együtt, 6 órától pedig még a kívánságokat is teljesítem. No, de hát az én kívánságom is teljesült, ugyanis mióta februárban megnyílt, azóta vágytam rá, hogy eljussak végre a Harry Potter kiállítását. Most hétvégén összejött, és megnéztem ezt a fantasztikus tárlatot, aminek a nyitvatartását egyébként meghosszabbították, de már csak ezen a héten lehet megnézni. Szóval, hogyha szeretnének egy kicsit mugliként belepislogni a varázslók világába, hogyha megnéznék azokat a jelmezeket, amelyeket az egyes filmbéli karaktereknek terveztek, és megismernék ezeknek a jelmezeknek a történetét, jellegzetességeit, motivumait, és hogyha játszanának egy jót, akkor mindenképpen látogassanak el Szentendrére, a Green Event Hallba, mert még ezen a héten vár ránk ez a lenyűgöző tárlat, ahol megelevenednek a Roxfort egyes termei, kipróbálhatjuk magunkat a Quidditchben, lekuporodhatunk Hagrid kunyhójában, átültethetünk mandragórát, kipróbálhatunk varázslatokat, és ezzel pontokat gyűjthetünk saját kiválasztott házunknak, tényleg varázslatos. Úgyhogy ez egy olyan kiállítás, ami kihagyhatatlan már csak azért is, mert az ember remek selfiket tud itt készíteni, nekem is megvan az új profilképem. Szóval Harry Potter kiállítás Szentendrén még ezen a héten, itt a Sláger FM-en pedig Olivier Dean dalával megyünk tovább. Nagy kedvencem lett az elmúlt hetekben, So easy to fall in love. Úgyhogy már is ez forog.

0: Ez volt a London Beat-dal, az I've Been Thinking About You itt a Sláger FM-en, és már is megnézzük, hogy meddig tart a kánikula, amikor jön enyhülés, és azt is megnézzük, hogy most mi a helyzet az utakon. Utána pedig jön egy olyan zenész, aki az egyik legnagyobb húzónév lesz a július közepén Boncidán rendezett Electric Castle Fesztiválnak, ahol mintegy 200 fellépő koncertezik, majd Magyarországról is nagyon sokan látogatnak el évről évre erre a fesztiválra, és hát érdemes is lesz, mert Teddy Swims is énekel majd, mint ahogy teszi ezt hamarosan nekünk is. Jön a The Door című dala. De előtte még ejtsünk pár szót az időjárásról. Nagyon meleg van, még mindig 34 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. A következő órákban még esélyes egy-egy futózápor, zivatar. Továbbra is sárga figyelmeztetés van érvényben. Az éjszakai órákban azonban kiderül az ég, is gyönyörködhetünk a csillagokban. Holnap reggel pedig 25-27 fokban indítjuk a napunkat, míg délutára 34-35 fokot ígérnek a meteorológusok, és ez a mostani hőhullám kitart bizony egészen jövő hét végéig. Addig azonban napközben 33-38 fok között alakul a csúcsérték minden nap, és még ma, holnap után jöhet egy-egy frissítő zápor, a hét második fele teljesen száraznak ígérkezik. Jelenleg nem járható a külső sáv a Margit hídon Pest irányába egy rövid szakaszon hatósági intézkedés miatt, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás az Árpád hídon Pestre, a Szent István körúton, a Margit körúton és a Szél Kálmán tér környékén, a Károly körúton az Asztória felé és a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, de lelassult a haladás a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér közelében, a Váci úton szakaszonként, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Bocskai úton kifelé a Fadrosz utca előtt útszűkületre készüljenek, mert itt javítják a csatornát, és szintén a 11. kerületben a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövid szakaszon félpályás útzárra számíthatunk csatornajavítás miatt. Lezárták a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt, a Rejter-Ferenc utcában pedig befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban tud csak haladni egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket, és dolgoznak a Petőfi utcában is, a 19. kerületben, az Áhim András utca és az Esze Tamás utca között egy rövidebb szakaszon útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a csatornát.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Dua Lipa énekelt nekünk, ez volt Love Again című slágere, és ugye nem felejtik, hogy tart a koncert élmények nyara itt a Sláger FM-en. Rengeteg koncertre szeretnénk elvinni hallgatóinkat, még pedig olyan koncertekre, amelyek itt Budapesten lesznek, és amelyekre nem nagyon lehet már máshogy jegyet szerezni. Például One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz koncerte is vannak belépőink, szóval legyenek szemfülesek is, zsebeljék be a koncert élményüket. Egyébként koncert élmények nem csak itt a fővárosban, de Veszprémben is várnak bennünket, hiszen a Gyárkert az elmúlt hétvégén megnyitotta a kapuit, és hát fantasztikus koncertet adott a Kispál és a Borz és a TNT is, és hát egész nyáron jobbnál jobb bulik lesznek itt. Kowalski, meg a Vega, Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Valmar, Demjén, Edda, Majka, Báj Alex és a Slep, Pogány induló, Azaria és Halott Pénz koncert is. Ezt a Halott Pénz egyébként majd augusztus 8-án ad koncertet ezen a veszprémi buli helyszínen, most pedig ők zenélnek nekünk, még a hírek előtt jön a Jude Law-val közös, mielőtt megismertelek, utána jönnek a friss információk, és aztán indul a kívánság műsor is.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
2: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar,
4: hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük!
0: A reklám után

0: A fajlaltárusokat és a strandokat is ellenőrzi a NAV. Körforgalom épül a közösségi ház előtt Balatonfüreden. Sikerszerzőket hoz Salföldre a Margó nyári irodalmi fesztiválja. Köszöntöm Önöket, Szendrő Fóri vagyok. A NAV több vármegyében is fokozott ellenőrzéseket tart június végén. A revizorok elsősorban a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek szabályos használatát, valamint az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. A nyári szezon miatt kiemelt figyelmet kapnak a fagylaltozók, strandok, vendéglátóhelyek, valamint a zöldség és gyümölcsárusok. Több helyen az építőipari vállalkozásokat és a jövedéki termékeket forgalmazó kereskedőket is ellenőrzik. A NAV munkatársai nem csak hétköznap, hanem hétvégén és munkaidőn túl is megjelenhetnek. Jelentős közlekedési változás jön Balatonfüreden. A napokban megkezdődik a közösségi ház előtti csomópont átépítése. A forgalmas és balesetveszélyes Kossuth-Lajos utca és Csárda utca kereszteződésének helyén új körforgalom épül az élhető települések program keretében. A kivitelezés június 23-án indul, és több ütemben forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az építkezés idejére lezárják a postával szembeni parkolót, később pedig ideiglenesen áthelyezik a buszmegállót is. A beruházás a tervek szerint októberre készül el. Veszprém is csatlakozott ahhoz a közösségi programhoz, amely a fiatal fák túlélését segíti a nyári hőségben. A Béko nevű mobil alkalmazás térképen mutatja a város 225, 1 és 5 év közötti közterületi fáit, és jelzi, melyek szorulnak öntözésre. A rendszer színkódokkal követi a fák állapotát, a sikeres locsoláshoz pedig legalább 50 liter víz kijuttatása szükséges. A visszaélések elkerülése érdekében az alkalmazás csak akkor fogadja el a locsolást, ha a felhasználó a fa közelében tartózkodik. A programhoz bárki csatlakozhat, akár egyetlen alkalmi öntözéssel is segítheti a város zöld felületeinek megőrzését. Egyre több vaddisznó jelenik meg Alsó-Őrsön belterületen, ezért az önkormányzat fokozott intézkedésekkel igyekszik csökkenteni a lakosságot érő károkat és veszélyeket. A helyi vadásztársasággal együttműködve az elmúlt két hónapban több tucat állatot sikerült befogni és elszállítani a településről. A legutóbbi akció a Római út környékén zajlott. A hatóságok a megelőzés érdekében a lakosoknak is javaslatokat tettek, többek között a kerítések megerősítését, például stabilan rögzített, térdmagasságig érő fémháló alkalmazását javasolták. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó nyári irodalmi fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bányakert lesz a 15 éves Margó ünnepélyévadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Becken Grecsó duó előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget. De látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is. A szerzők között többek közt Hely Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival is lehet találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, dalszerelő műhely, valamint vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyermekprogramokkal készülnek a szervezők. Országos ismertségre tett szert a Káli Automotor Múzeum. Egy friss kutatás szerint a magyar felnőttek 26%-a már hallott a Balatonfelvidék egyik legkülönlegesebb autós látványosságáról. A múzeumot a Lombik Baby programjairól világhírű dr. Káli Nagy Géza hozta létre Dörgicsén, és az elmúlt években az oldtimer rajongók kedvenc célpontjává vált. A felmérés szerint különösen az érettségizett diplomások, a 60 év felettiek és a budapestiek körében ismert a gyűjtemény. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket! Lássuk az időjárás előrejelzést. Holnap után még jöhet egy-egy frissítő nyári zápor, de aztán csütörtöktől szárazabbra vált az idő, és eszméletlen hőség lesz. 34, 35, 37 fokot ígérnek erre a hétre a meteorológusok, és a kora reggeli órák sem hoznak enyhülést. 22-23 fok lesz hajnalban, de reggel, amikor a napunkat indítjuk, akkor már 25-27 fok lehet. Szóval keressék a légkondicionált helyeket. Ahogy ma, úgy holnap után még szükség lehet esernyőre, mert futózápor zivatar érkezhet, de ezek most nem felfrissítik, sokkal inkább fülletté teszik majd a levegőt. Már is szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a 10. kerületben a Dréher-Antal úton, a Jászberényi út előtt. Itt egy sáv járható és jelentős torlódásra kell készülni. Emellett lassú a haladás a Károly körúton az Astoria felé, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér közelében, illetve az Árpád hídon Pest felé, de sokan hajtanak a Szent István körúton is. Arra is figyeljünk, hogy a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bántori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. És mától lezárták a Róbert Károly körúton a Csopongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. De csatorna karbantartás miatt zárták le a külső sávot a Hegyalja úton az Erzsébet híd felé a Döbrentei térnél, és a második kerületben a Keleti Károly utcát is lezárták a Tizedes utcától a Kitaibál Pál utcáig útépítés miatt, a 12. kerületben pedig az Ötvös úton a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat felújítás miatt. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez már a kívánság műsor, és benne Zsófi kérését szeretném teljesíteni, aki Marcinak küldi Ava Max Kings and Queens című dalát, oké? Okay? Marcinak szól már is ez a sláger, előtte pedig Sába Zaytal az a Bar Songot forgatom, ezt pedig Olgi küldi Bandinak és Katinak.

Jennifer Lopez dalaszolt Waiting for Tonight itt a Sláger FM-en 0630303958. Ez SMS és telefonszámunk. Várom az üzeneteket, kinek milyen kívánságát teljesítettem, zenei kívánságra gondolok. Írják meg, vagy hívjanak fel és mondják el, és közben tartsák nyitva a fülüket, mert a koncertélmények nyara is folytatódik itt a Sláger FM-en. Ugye hamarosan itt van Szent Iván éjszakája, vagy ahogy a magyar népnyelv régen nevezte, virágozó Szent János napja éjszakája, amely a nyári napforduló ideje. Azért igyekszem kihangsúlyozni a virágozó Szent Jánost, ugye Iván és János nap egyaránt június 24-én van, mert ez utalhat arra, hogy a Szent János bogarak ilyen időtájt kezdenek rajzani, és hát megszokhattuk, hogy a környékbeli arborétumokban, botanikus kertekben rendre szerveznek Szent János bogár leső túrákat. Na hát a helyzet az, hogy azt az információt kaptuk, hogy sem az Alcsúti arborétumban, sem a Soroksári arborétumban nem tartanak idén Szent János bogár sétákat, viszont a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben igen, úgyhogy ott még el lehet csípni egyet sétát, de hogyha az alkonyi órákban sétálgatunk a Pilis-Szentiváni erdőben, akkor is láthatjuk a természetnek ezen csodáját, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen lessék meg idén is a Szent János bogarakat, és kérjék mellé a kedvenc dalukat itt a Sláger FM-en. Sziasztok, Szandi vagyok, és a Jó barátok zenéjét szeretném kérni. Oké, Szandi, a The Rembrandts, I'll Be There For You című dala már is forog neked, de előtte Zoli kérését teljesítem. Szia Katama, nagyon nehéz napom volt, ezért kérném a Manic Monday című számot, és küldöm minden sorstársamnak. Oké, Zoli, már is neked szól a The Bangles slágere.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan is tart a kívánság műsor, az imént Geszti Péter dala szólt, ez a Mindenki legyen rohadt gazdag. És itt van velem a stúdióban Ortutai Dóri, neked is hasonló jókat kívánok, légy te is rohadt gazdag.
1: Szia Katám, épp kérdezni akartam, hogy nem tudom, mire célzol ezzel, de tényleg így legyen, és ámen. Nos, egy nagyon cuki hírt hoztam mai napra. Van egy robot, rendőrrobot Dublinba, hát illetve Ohio, de hát ott van egy ilyen Dublin nevű település, és a rendőrség, képzeld el, nyugdíjba küldte ezt a robotot 10 hónap után, mert ergo semmit nem csinált. Nem tartóztatott le senkit, nem büntetett, nem intézkedett, semmit nem csinált, ez szerencsétlen, pedig egy iszonyatos jó helyre volt kirakva, egy ilyen parkolóházba, ahol bármi történhetett, vagy lehet, hogy történt is, csak ő nem vette észre, tehát kamerákkal volt, tudod, foroghatott körbe, a feje, a karja, minden, tehát egy komplett robot volt, és semmit nem csinált. Szóval most nyugdíjba küldik, de mindezért, amiért ezt a projektet létrehozták, 20,7 millió forintba került. Opa. Ez a 10 hónapos semmi.
0: Uh-huh. De nem lehet, jó, hogy azért nem csinált semmit szegényként, mert akkora visszatartó erő volt, hogy senki nem mert a közelében bűnt elkövetni, mert félt, hogy egy robot zsaru fogja letartóztatni.
1: Jó, mondjuk te jó arc vagy, jó ember vagy, te azonnal erre gondolsz. Én arra gondolok, hogy szerintem kukába való volt, és semmi haszna nem volt, csak a pénzszórás volt tulajdonképpen, de hát nem tudjuk, mi az igaz.
0: Minden esetre akkor az első valódi robotzsaru, aki nem filmszereplő, hanem hús és vér robot. Igen. Hú, ez de nagyon rossz szóval megfogalmazva, nem is lehet, hogy van. Mindegy.
1: Dabbot a neve, nevezzük nevén. Igen.
0: Akkor boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki. Neked pedig jó felkészülést 7 órára a hírekre.
1: Szaladok.
0: Mi pedig repülünk tovább. Bettinek üzenem, hogy jó a termosz, még mindig hideg a limonádé. Ez örömteli hír, és küldök neki egy Ed Sheeran számot. Nikki írta ezt az üzenetet, akkor már is érkezik a Sapphire. Jó,

0: Már is megnéztük a meteorológiai előrejelzést, tehát nem bánik velünk kesztyűs kézzel az idei nyár. Őrült hőségre számíthatunk ezen a héten, úgyhogy remélem mindenki fölvértezte magát lelkileg. Nagyon meleg napok jönnek. Holnapra is 34-35 fokot ígérnek a meteorológusok, de szerdán is ennyi lehet, csütörtökön, pénteken, szombaton akár 36-37, vasárnap pedig akár 38 fokot is elérhetjük majd, és még a hét első felében gyakoriak lesznek a záporok, zivatarok, a hét második felében teljesen száraz, szintisztán napsütéses időben lesz részünk, úgyhogy mindig legyen nálunk egy kis palackban víz. Jó hasznát vesztük a legyezőnek, kell a napszemüveg és a bőrvédelemre is fókuszáljunk, úgyhogy mielőtt elindulunk otthonról, a szabadon maradó testfelületeinket kenjük be napvédőkrémmel. Jönnek a friss infók az utakról, először városon kívülről, mégpedig a 31-es főútról. A Jász-Jákóhalma és Jászapáti közötti szakaszon egy műszaki hibás teherautó vesztegel. A 89-es kilométernél félpályás útnezárás mellett haladhat a forgalom. A fővárosban a 10. kerületben volt egy baleset a Dréher-Antal úton a Jászberényi út előtt. Itt egy sáv járható, és jelentős torlódásra kell készülni. És még tart a délutáni csúcs, de ugye kitört a nyári szünet, úgyhogy ez most sokkal viselhetőbb, azért számítsanak rá, hogy a Szent István körúton, a Margit körúton, a Széll Kálmán tér környékén, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és a Váci úton szakaszonként lelassult a haladás. A H7-es hév egészen július 6-áig karbantartás miatt nem közlekedik, a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, lezettek a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak, és mától véglegesen lezárták a 10. kerületben a Metény utcát, a továbbiakban csak kerékpárral lehet itt közlekedni. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Michael Jackson dala, a Remember the Time, és ez a kívánság műsor itt a Sláger FM-en. Önökön áll, hogy milyen dalok forognak, 0630303958, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Én pedig mondom, hogy hova érdemes ellátogatni idén nyáron. Hát például a Magyar Zeneházához, ahol izgalmas globál zenei formációk, táncház, változatos gyerekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek, feltörekvő és kísérleti előadók koncertjei várnak bennünket a Zeneháza szabadtéri színpadán egészen szeptember végéig. Úgyhogy, ha szeretnék feldobni a nyári szünetet, akkor ide mindenképpen látogassanak el. A legtöbb program ingyenes, így például most szerdán egy jazz koncertet hallgathatunk a Balus Ámuel Trió és Szlovákiából Lukasz Zábrics muzsikál majd nekünk. Csütörtökön pedig egy világzenei koncertet hallgathatunk a Taraf de Akác fa előadásában, szintén ingyenesen, de lesz még ezen a héten egy cselló koncert is, ez szombat este lazít majd bennünket, szóval mindenképpen érdemes lesz ellátogatni a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadához is. A koncerteket egyébként esős időben is megtartják, hiszen a színpad ugye fedett, de hát ezen a héten az esőt nem nagyon fenyeget bennünket. Itt a Sláger FM-en pedig már is folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata, Évi barátnőmnek, akinek ma van a születésnapja, léci játszátok le a Honey Beast legnagyobb hős című dalát. Lina írta ezt az üzenetet nekünk, hát akkor Évinek nagyon boldog születésnapot kívánok, és Rékától is jött egy üzenet. Szia Kata, tipikus hétfő ez a mai, hogy túlóráznom kell, úgyhogy küldöm magamnak a Pointer Sisters Jump című dalát, ez segít kitartani, már is forog.

Coldplay-től forgott a Feels Like I'm Falling in Love itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, ahol önök dönthetnek arról, hogy mi legyen a következő dal. Írjanak SMS-t, hívjanak fel, vagy használják mobil applikációnkat, és üzenjenek azon keresztül 0630303095. Ez nem a mobil applikációnk száma, hanem a számunk száma. A mobil applikációnk az csak egy kattintás, annak nincsen külön száma, de letölthető mindenféle telefonra. No, de nézzük az óra utolsó kívánságát, mert hogy már is érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még. Kedves Kata, Gergőnek szeretnék kérni egy számot Zsidától, a Fekete Rúst, és üzenem, hogy vigyázzon magára is, a többiekre is, és hamarosan találkozunk, várom az élménybeszámolóját. Anikótól jött ez az üzenet, Gergőnek pedig már is szól a Fekete Rúst.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Dunakeszin klimatizált Intercity kocsik állnak kihasználatlanul. Több lépcsőben zajlik az országos mentőszolgálat átvilágítása. Fürdőzési tilalom lépett életbe a Velencei tó egyik strandján a nem megfelelő vízminőség miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Magyar Vasút járműhiányos helyzetében különösen feltűnő, hogy Dunakeszin klimatizált Intercity kocsik állnak kihasználatlanul, miközben a MÁV az ÖBB-től kényszerül járműveket kölcsönözni, mondta az országgyűlésben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint a Dunakeszi járműjavító privatizációja és az azt követő gazdasági folyamatok fizetésképtelenséghez vezettek, így a telephelyen jelenleg sem gyártás, sem fővizsgáztatás nem zajlik. A MÁV szerelvényeinek mintegy 25%-a emiatt nem üzem képes, ami a vasúti közszolgáltatás működését is veszélyezteti. A miniszter hétvégi bejárást tartott a járműjavítóban és közölte, a kormány célja a 780 munkahely megőrzése és az üzem újraindítása, amely a hazai járműállomány karbantartásában kulcs szerepet tölthet be. Több lépcsőben zajlik az országos mentőszolgálat átvilágítása, közölte Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató. Felmérik a jogi-gazdasági szerződéseket, átnézik a teljes 1027 járműből álló gépkocsi parkot, és megkezdődött az épületállomány vizsgálata is. A jogi-gazdasági átvilágítást külső nemzetközi tapasztalatú cég végzi majd, az eljárás várhatóan 5-10 hétig tart. A főigazgató szerint elindult a párbeszéd a szakszervezetekkel, módosítják az integritásvédelmi szabályzatot, és hamarosan nyilvánosságra hozzák a mentőszolgálat validált teljesítmény adatait. Pest vármegye három településén, Dömsödön, Ránckevén és Szigetbécsen az ivóvízellátás kritikus helyzetbe került, mivel a vízközműrendszerek teljesítő képességük határán működnek. A Daköv ZRT közleménye szerint a lakossági vízigény további növekedése vagy műszaki meghibásodás esetén nyomás csökkenése és átmeneti vízhiányra lehet számítani. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, különösen a nyári csúcsidőszakban, amikor a fogyasztás jelentősen megnő. A korlátozások a település teljes belterületére vonatkoznak, de különösen érintik a ráckevei Somlyó-szigetet és Újtelepet, valamint a szigetbecsei és dömsödi nyaralóövezeteket. Jó ütemben halad az István út és a Pozsonyi utca rekonstrukciója Újpesten. A beruházás során új útpályák, korszerű buszmegállók és biztonságosabb gyalogos kapcsolatok épülnek. A munkák 4 ütemben zajlanak. Az első szakaszon elkészültek a külső sávok, a járdák és az új gyalogátkelő, a második ütemben pedig 3 buszmegálló is megújul. Az Árpád úttól északra jelenleg a szegélyek átépítése zajlik. A kivitelezés a tervek szerint halad, így a projekt jövő tavaszra befejeződhet. A Fejérvár megyei kormányhivatal ideiglenesen megtiltotta a fürdőzést a Velence Resort and Spa strand természetes fürdőhelyen, miután a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss vízmintája nem megfelelő minősítést adott. A laborvizsgálatok fekáliás szennyezést jelző baktériumok magas jelenlétét mutatták ki, ami jellemzően szennyvíz eredetű terhelésre utalhat, a tilalom a feloldásig érvényes. 100 éves korában Parkinson-kórhoz kapcsolódó szövődmények következtében elhunyt Alan Greenspan, az amerikai jegybank legendás elnöke, aki 1987-től 2006-ig 4 elnök alatt irányította az Egyesült Államok monetáris politikáját. A Maestro néven emlegetett közgazdász nevéhez fűződik az 1987-es tőzsdekrakk kezelése, az irracionális túláradás kifejezés megalkotása és a leghosszabb amerikai gazdasági fellendülések egyikének felügyelete. A Schlager FM híreit Tutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakult az időjárásunk. Hát ahogy így nézem, odébb álltak a felhők, úgyhogy megúsztuk ezt az estét záporok, zivatarok nélkül. Viszont holnap után még jöhet egy-egy felhőszakadás, úgyhogy továbbra is érvényben van a figyelmeztetés. A következő napokban pedig még tovább fokozódik a hőség, a hétvégére akár a 38 fokot is elérhetjük, és az éjszakák sem kimondottan frissítőek, a hajnali órákban várható csupán 21-22 fok, reggel 6-7 óra körül már 25-27 fok lesz odakint, úgyhogy a legkellemesebb ezeket a napokat árnyékos vízparton vagy valamilyen légkondicionált irodában eltölteni. Általában szélcsend lesz, csupán záporok, zivatarok környezetében élénkül meg a szél. Az úton lévők jó, ha tudják, hogy a 31-es főúton a Jász-Jákóhalma és Jászapáti közötti szakaszon egy műszaki hibás teherautó vesztegel, a 89-es kilométernél lezárták a félútpályát. Az M3-as autópályán pedig Magyaródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-es és 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek, mert munkálatok folynak a térségben. A fővárosban még a Rákóczi úton, a Blaha Lujza tér közelében, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál megtorpan a forgalom, de ezt leszámítva remekül lehet közlekedni. Azonban arra figyeljünk, hogy lezárták a külső sávot a Hegyalja úton az Erzsébet híd felé a Döbrentei térnél csatorna karbantartás miatt, a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot zárták le karbantartás miatt, a 12. kerületben pedig az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert itt a gázvezetéket javítják, vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor. Sziasztok, léci, játsszátok le az Úristent. Küldöm minden szép lánynak. Dávid írta nekünk ezt az üzenetet, úgyhogy a Valmar és Szikora Robi közösen már is érkezik. Hello, valami Budis David Getta számot küldök Miminek, ez pedig Tünc írta.

Ez volt Bon Jovi dala, You Give Love a Bad Name, itt a Sláger FM-en, és tart a koncertélmények nyara, úgyhogy legyenek résen, mert bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér, meleg van. A következő dal egyébként ennyit segítek, egy Gyurán-Gyurán dal lesz. 0630303095, ez pedig a telefonszámunk, ezt kell akkor tárcsázni, amikor meghallják a felhívást, és akkor is tárcsázhatják, hogyha van egy dal, amit szívesen meghallgatnának, mert ez a kívánság műsor. No, de mielőtt rátérnénk az üzenetekre, látogatunk az állatkertbe, ahol ezen a héten ismét vár bennünket egy esti séta. Ugye egész nyáron két hetente részt vehetünk a tematikus esti állatkerti sétán, és hát ezen a héten csütörtökön ismét lesz egy aktuális kaland. Ezúttal a Körhinta melletti kapunál lesz a találkozó, a séta kiemelt helyszínei pedig a vadállatmentőközpont, a zsiráfok és a cápasuli lesznek. Ugye minden egyes alkalommal más és más szegletét, más és más arcát fedezhetjük fel az esti állatkertnek, úgyhogy érdemes visszatérni. No, de visszatérünk a zenék közé is, nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Juci vagyok, tesómnak, Anna Marinak küldöm a Don't Worry Be Happy című dalt. Üzenem neki, hogy nagyon szorítok a vizsgájához. Hát akkor Anna Marinak jó tanulást kívánok, a tanulás mellé pedig már is jön ez a lazítós dal, és Balázs is ért nekünk. Ő Marcsinak szeretné küldeni Share Believe című dalát, hogy jó legyen a délutánja. Hát ez a dal garantáltan feldobja a hangulatot.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a Ketszájtól szólt a Gabriella, imádom ezt a dalt, és nem tudom megunni, és itt közben kíváncsi vagyok arra is, hogy önök milyen dalokat szeretnének hallgatni. 0630 30 30 95 8 az SMS számunk, és persze a telefonszámunk is, úgyhogy írjanak vagy hívjanak. Robi írt nekünk, sziasztok, az Apt című számot küldöm a gyerkőceimnek, és üzenem nekik, hogy boldog nyári szünetet. Oké, Robi, akkor a gyerkőceidnek érkezik már is ez a dal. Viki pedig azt írja, szia Kata, a szerelmemnek, Barnabásnak, Kálai Sanderstől a Csak veled című számot jázd le, léci. Üzenem a dal mellé, hogy nagyon szeretem. A legszebb üzenet. A dal pedig már is szól.

0: Nézzük, mit ígérnek holnapra a meteorológusok. Kedden a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkült, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig térségünkben 34-35 fok körül alakul, és nem hoz enyhülést a következő napok időjárása sem. Szerdán is 35-36 fok valószínű, és egész nap gyönyörű napsütéses lesz az időjárásunk, bár akkor is kiszakadhatnak a fölénk húzódó gomolyok. Csütörtöktől azonban még frissítő záporzivatar sem várható. Szétnézünk az utakon. A főváros útjai már remekül lehet haladni, viszont a 31-esen van egy kis útakadály. Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó vesztegel. A 89-es kilométernél félpályán tud csak haladni a forgalom. Budapesten lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt. Az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt lezárták a külső sávot a Hegyalja úton, az Erzsébet híd felé a Döbrentei térnél csatorna karbantartás miatt. A 19. kerület pedig a Petőfi utcában az Áhim András utca és az Esze Tamás utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a csatornát. Szintén útszűkület okoz nehézséget a 4. kerületben a Baros utcában, kifelé a Bátori utca után a vízvezeték javítása miatt. A Bajcsy-Zsilinszky úton pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. És ahogy azt már a hírekben is hallhatták Dóritól, tart a felújítás a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában és az István úton. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Gloria Estefan, Turn the Beat Around című dala forgott itt a Sláger FM-en, és most már egy kicsit kellemesebb az idő, hűlt egy icipicit a levegő hőmérséklete, már csak 28 fok van odakint, legalábbis a Sláger FM hőmérője szerint. Ugye ez az elképesztő hőség nagyon megterheli a szervezetünket, de nem csak a mi szervezetünket, a fák is nehezen viselik, különösen a fiatal fák. Tavaly elindult egy szuper kezdeményezés, az önkéntes vízadó program, amelyet idén is meghirdetett a főváros és a Fűkert. Ennek keretében szervezett, csoportos vagy akár egyéni locsoláson is részt vehetünk, sőt, van egy applikáció is, ez a Beko Öko applikáció. Hogyha ezt letöltjük, akkor könnyen megtaláljuk azokat a fákat, amelyek öntözésre vágynak. A vízigényüket pedig színnel jelzik, elkerülendő, hogy túl locsoljunk egy-egy egyedet. De az utóbbi években egyre több lakóközösség kezdeményezett locsolásokat. Így többek között a 10 millió fa, a lágymányosi locsolóház, de a Tabánban is rendszeresen vannak nyári öntözések, akár csak a Feneketlen tónál, úgyhogy érdemes ezeket az alkalmakat is keresni. Június 28-án pedig a Fűkert és a Beko vár bennünket egy közösen szervezett közösségi locsolásra, ehhez most vasárnap bárki csatlakozhat. Feneketlen tónál lesz délelőtt 10 órától, itt még egy kis öntözési kisokost is kapunk, de lesz játékos bemelegítés, zene, szabad programok, szóval érdemes és hasznos lesz ide is ellátogatni. No, de itt a Sláger FM-en öntözzük meg az estét a legnagyobb slágerekkel. Szia, Kata, Gyöngyi vagyok. Diának küldöm Király Viktor Rán című dalát. Oké, Diának jön már is a dal. Rita pedig azt írja, hogy feldobná az estéjét a 99 Luftballon, úgyhogy Nena dalával megyünk.

FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Ray Dalton újdonság, a Blood Running, és hogy ezt alatt az idő? Már csak egy darra van időnk, 8-ig, de innen folytatjuk majd holnap a kívánság műsort, most pedig még a hírek előtt meghallgatjuk a Soulwave miattad című dalát, ezt Ildikó küldi Attilának, csak ennyit írt üzenetként, hogy ő tudni fogja, hogy miért ezt a dalt választottam, már forog is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Az egészségügyi miniszter a hőség veszélyeire figyelmeztet. Forgalomba állt 10 osztrák vasúti kocsi a MÁV-nál a nyári szezonra. Európai fiatalok érkeztek Veszprémbe, hogy a város jövőjén dolgozzanak. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztet, hogy a kánikula idején fokozottan vigyázzunk magunkra és egymásra. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, a tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlás. A szakember szerint a napi másfél-két liternél jóval több vízre is szükség lehet, különösen a szabadban tartózkodóknak. Kiemelt figyelmet kért az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan emberekre, akik a hőségben fokozott veszélynek vannak kitéve. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy kerülni kell az alkoholfogyasztást, mert az növeli a kiszáradás kockázatát. Az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Forgalomba állt 10 osztrák vasúti kocsi a MÁV-nál a nyári szezonra. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, az ÖBB-től érkezett szerelvények a balatoni kék hullám és a békés intercity járatokon közlekednek, enyhítve a járműhiányt. A tárcavezető szerint a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek mintegy negyede jelenleg nem áll forgalomba. Hozzátette, hogy az osztrák segítség nélkülözhetetlen a nyári főszezonban, még a vasúttársaság a karbantartási problémákat kezeli. Vitézi arról is beszélt, hogy uniós forrásból új intercity motorvonatok beszerzését készítik elő, miközben a dunakeszi üzem megmentésén is dolgoznak. Aszfaltozási munkák kezdődtek Siófokon a Jegenyesoron, a Tóth Lajos utca és a szeptember 6-a tér közötti szakaszon, valamint a Tóth Lajos utcában, a Jegenyesor, Rajcsányi Péter utcai szakaszon. A munkák várhatóan péntekig tartanak. Az autóbusz közlekedés a megszokott útvonalon zajlik, a forgalmi akadályok miatt azonban hosszabb menetidővel kell számolni. A veszprémi energiatároló nemzetközi szakmai figyelmet kapott. Az International Flow Battery Forum résztvevői június 18-án Veszprémbe látogattak, hogy személyesen tekintsék meg az Ideona ZRT Európában is egyedülálló Vanadium Redox Flow Battery technológiára épülő energiatárolási projektjét, és ennek kapcsán átbeszéljék az energiatárolás jelenét és lehetőségeit. A veszprémi rendszer hosszú távon képes kiegyensúlyozni a megújuló energiaforrások termelésének ingadozásait. A világ több mint 300 energetikai szakértőjét összegyűjtő konferencia a projektet jó gyakorlatként emelte be a programba. A szakemberek szerint a rendszer nem a jövő technológiája, hanem már ma is hatékonyan működő megoldás. Az energiatároló fél megawatt teljesítményű és 2 megawattóra kapacitású. A fejlesztés hozzájárulhat a naperőművek által termelt energia hatékonyabb felhasználásához, miközben erősíti a villamos energiarendszer stabilitását. Az Ideona ZRT szerint a magyar innováció fontos szerepet játszhat az európai energiatárolási megoldások jövőjében. Európa 5 országából érkeztek fiatalok Veszprémbe egy 3 napos nemzetközi fenntarthatósági hekatlonra, amelyet a Go Green Erasmus Plus program keretében rendeztek meg. A résztvevők Írországból, Spanyolországból, Szlovéniából, Észak-Macedóniából és Bulgáriából érkeztek, hogy helyi szakemberekkel közösen dolgozzanak Veszprém környezeti kialakításán. A fiatalok megismerkedhettek a város zöld kezdeményezéseivel, többek között a közösségi kertekkel, a komposztálással és a V-bike rendszerrel. A csapatok 4 témában dolgoztak ki fejlesztési javaslatokat, a közösségépítés, a fenntartható közlekedés, az élelmiszerpazarlás csökkentése és a vízmegtartás területén. Az elkészült projekteket szakmai zsűri értékelte.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: zimác. Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelj rám, de nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen. Vagy inkább nerd. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?
1: Postási Júli dala szólt itt a Sláger FM-en, ez volt a Puszi Nyuszi, amit ugye a Miniszter félrelép című filmben hallhattunk először, de jó volt az a film is. Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek, én Kiskata vagyok, és még egészen 10-ig rádiózhatunk együtt, és készülünk a következő napokra, mert ugye azt mondják a meteorológusok, hogy nagyon meleg lesz, nem csak a következő napokban, de a következő két hétben, legközelebb a jövő héten, pénteken csökken 30 fokig a napközbeni hőmérséklet, addig el kell viselnünk a 35-39 fok közötti maximumokat, bár a következő napokban lesznek olyan éjszakák, amikor 20 fok alá csökken a hőmérséklet, a holnapi éppen nem ilyen, mert akkor 22-23 fok lesz kora hajnalban, reggel pedig olyan 6-7 óra körül már 25-26 fokban indulunk otthonról, és hát ugye amikor tart a kánikula, akkor automatikusan nyúlunk a légkondi távirányítójáért, és hát igyekszünk minél kellemesebb hőmérsékletet teremteni magunk körül, csak hogy amikor tombol a forróság, hajlamosak vagyunk arról, hogy megfeledkezzünk a legfontosabb légkondi használati szabályokról. Először is maximum 8-10 Celsius fokkal állítsuk hűvösebbre a légkondit, mint amilyen a hőmérséklet odakint. Tehát, hogyha kint 38 fok van, akkor bent nyugodtan állítsuk 28 fokra. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterheli a szervezetünket. És tehát ugye arról is hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy ezek mellett a gépek mellett is szükség van a rendszeres szellőztetésre, hiszen a legtöbb klíma nem biztosít friss levegőt, ezért, hogy a széndioxid és az egyéb beltérű szennyező anyagok koncentrációja csökkenjen, időről időre nyissuk ki az ablakot, a légkondi szűrőit pedig rendszeresen tisztítani vagy tisztítatni kell. Ez egészségünk miatt is fontos. Szóval használjuk okosan a klímákat. Itt a Sláger FM-en pedig táncolunk egy jót, Olai Bolya dala jön, a Baby.

0: frekvenciája. Ez a Sláger FM.
1: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Az Intim Torna illegál dala szólt, ez volt a Csillagtengeren, itt a Sláger FM-en. Ugye ezen a héten Pordán Petra és Somogyi Zoli megérdemelt szabadságát tölti, addig pedig Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi teljesít szolgálatot reggelente. No de azért nem maradunk Petra és Zoli nélkül, hiszen esténként visszaidézzük az elmúlt hetek néhány izgalmas beszélgetését. Múlt héten például egyik nap arról beszélgettek, hogy mennyire és miért is fontos számunkra az elismerés.
1: Manapság valahogy talán sokkal inkább szomjazunk az elismerésre, vagy fordíthatjuk ezt úgy is, hogy a környezetünk visszajelzésére, mint régen. Bár tulajdonképpen régen is ugye az ember próbált megfelelni, csak valahogy az másról szólt. Ott ugye mindig a közösség elvárásainak akartál mindenképpen megfelelni, mert mit mondanak a faluban többiek, hogyha nem így lesz, vagy nem úgy lesz. Ma inkább pozitív irányból vágyunk arra, hogy megkapjuk azt a pozitív visszacsatolást, vagy visszajelzést, hogy igen, jó az, amit csinálunk, vagy bármi más tekintetében, és most pont olvastuk Petra, hogy Glenn Close tiszteletbeli Oscar-díjat kap, mert hogy 8-szor is jelölték az elismerést, és soha nem kapta
2: 8-szor.
1: Meg. Ehhez képest most kiadtak egy közleményt, hogy kiemelkedő karrierje során Glenn Close páratlan érzelmi skálával jelenítette meg a mozi történet néhány legkomplexebb karakterét. Úgyhogy ezért döntöttek úgy, hogy egy tiszteletbeli Oscart adnak neki, mint ahogy a 4-szer jelölt, ám sosem díjazott Ridley Scott rendező, illetve Floyd Norman animátor is hasonló elismerésben részesül majd hamarosan. És hát,
2: az én fejemben ők úgy vannak, hogy Oscar díjasok. Hát szerintem mindenki Ridley Scott fejében, igen, nem? Tehát igen. Ridley Scott is és Glenn Close is valahogy annyi filmet kötök hozzájuk, hogy nem is értem.
1: Ez érdekes, mert Petra korábban felvetette még a reggel folyamán, hogy mi van akkor, hogyha valaki megkapja ezt a bizonyos elismerést, amire vagy vágyik, vagy legalábbis a környezet azt mondja, hogy már kijárt neki, de mondjuk úgy érzi, hogy hát ez már később, most már kenjétek a hajatokra. Nem pont így fogalmaztad meg, de ez
2: majdnem.
1: Volt.
2: Igen,
1: ez volt a lényeg. Na, és hát szeretnénk ezt az egész kérdéskört kicsit boncolgatni, meg tovább gondolni, úgyhogy F. Takács István pszichológus ül velünk a stúdióban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük talán onnan, hogy valóban manapság jobban vágyunk az elismerésre, mint korábban bármikor az emberiség történetében?
3: Hát egy picit sajnálom, hogy nem tudjuk fölhívni sem Glenn Close, azt sem Ridley Scottot. Azt gondoltam, hogy ezt
2: elintézzük már,
3: ne arról, hogy mit is gondolnak, hogy ez egy kései vagy időben érkezett elismerés volt-e, de az, hogy az ember vágyik az elismerésre, az azért nem csoda és nem egy ritka dolog. Tehát azért alapvetően megszületésünktől fogva abban élünk, hogy a világ visszajelzései, jutalmai és elismeréseiből tanuljuk meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz tulajdonképpen. Ez azt is jelenti, hogy ezekből a visszajelzésekből tanulunk meg gondolkodni magunkról, tanulunk meg gondolkodni az emberi kapcsolatokról, meg úgy általában véve a világról. Tehát ebben semmilyen különleges, vagy egyedi, vagy akár patológiás nincsen. A kérdés az, hogy amikor ezt elkezdjük megtanulni, az mennyire válik belsővé, vagyis mennyire kezd el kialakulni egy megfelelő énkép, egy megfelelő önbecsülés, és ezzel összefüggésben egy megfelelő önbizalom. És aztán a későbbi világ, meg a felnőtt világ visszajelzései és elismerései ezt a valamilyen önbizalmat fogják érinteni. És itt nagyon nem mindegy, hogy ez a belső önbizalom, ez a belső iránytű, ez milyen. Mert valóban, amit kérdeztél, a mai világunk az tele van külső visszajelzésekkel és külső elismerésekkel. Teljesítmény alapú a világunk, tehát az iskolában, a munkában, azt gondolom, hogy talán a magánéletben is tele vagyunk ilyenekkel, és ha ez egy jó önbecsülést érint, picit visszakanyarodva akár a két hírességre is, akkor nagy valószínűséggel ez egy jó táptalajra hullik, és jól fogja fogadni az illető, ha nem, akkor már egy kicsit neccesebb a helyzet. Uh-huh. Hogy egy picit még jobban, vagy még konkrétabban belemenjek, itt az a kérdés, hogy van-e egy olyan önbizalmam, és ezzel kapcsolatban egy önbecsülésem nem teljesen ugyanazt jelenti a két szó, hogy én tudom, hogy egyébként amit én csinálok, az értékes, az rendben van, az oké, tehát hogy én általában, és ez lesz az önbecsülés lényege, hogy én

0: Általában véve értékes vagyok, rendben vagyok, jó az, amit csinálok. Ha ilyen a világrendem, akkor nagy valószínűséggel egy külső elismerés az helyesen, jól és a helyére fog érkezni. Akkor van kérdés, hogyha mindent a külső elismerésekből vezetek le. Tehát, hogy a belső saját megítélésem az mindig a külső visszajelzésekre épül, mert ott történhet meg egy olyan, ha például ez az elismerés elmarad, akkor úgy egészében azt gondolom magamról, hogy nem vagyok rendben, nagyon várom ezeket az elismeréseket, és a saját megítélésemet ebből fogom levezetni.
1: Igen. Hol húzódik a határ a megfelelési kényszer és az elismerésre való vágy között?
0: A megfelelési kényszer, a megfelelési működés szerintem röviden úgy foglalható össze, hogyha a mások visszajelzése, a mások elismerése, a mások pozitív megerősítésétől függ a saját identitásom, a saját magam személyének az értékelése. Tehát az, hogy én milyen vagyok, az kint van, nem bent van. Uh-huh. Ez egy abszolút személyes ügy, tehát erre általános receptet azért nehéz adni, mert ehhez ismerni kell azt az
1: nincs
0: adott személyt.
1: Itt visszajutottunk az önbecsülés, önbizalom kérdéséhez. Akkor hogyan ne toljuk túl a biciklit önbizalom vagy önbecsülés dolgában?
0: Hát ez egy nagyon nehéz ügy, mert itt egy picit akkor olyan hétköznapi fogalmakba is átcsúszunk, mint nem tudom, hogy valaki egoista, valaki túlzott önbizalommal rendelkezik.
1: Hát meg az önkritika is nyilván képbe kerül.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy a reális és helyes önbizalom önbecsülésnek az összetevői között azért ott van pont a reális önismeret. Tehát az, hogy tudom, hogy mi az, amit jól csinálok, mi az, amit nem csinálok jól, ez megint nagyon vékony ég, mert ezt megint korábbról tanultam meg, a korábbi visszajelzésekből tanultam meg, és azt is tudom, ebben a reális önismeretben azért az is beletartozik, hogy nem kell ahhoz például felnagyítanom magam, nem kell ahhoz túlmenedzselnem magam, hogy rendben legyek magammal, és hogy a környezetem ezt a fajta reális visszajelzést meg is adja nekem. És akkor ez az önbizalomnak egyébként egy következő összetevője, ez az úgynevezett fejlődés alapú szemlélet. Tehát, hogy hibázhatok, nem lehetek mindig mindenben tökéletes, az, hogy hibázok és vannak hiányosságaim, az tök oké, és látom, és szeretnék is tenni annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Ez is írtó nehéz, mert sokan a saját hiányosságaikat pont egy olyan mértékű önbizalom, önbecsülés hiánynak élik meg, ami pont nem a fejlődés felé húzza őket, hanem oké, én ebben ülök, én ezt nem tudom, nekem ez nem megy, meg egyébként is a környezetemnek kéne kitalálni azt, hogy én mit szeretnék, és ebből nem lesz aztán változás és fejlődés.
1: Döbbenetes.
2: Szóval már megint az önismeret a kulcs. Itt a Sláger FM-en pedig jövő héten már ismét Pordán Petra és Somogyi Zoni ébreszti önöket, holnap reggel azonban indítsák a napot Kajdi Csaba Cilával és Mautner Zsófival, fantasztikus hangulattal robbantják be a reggeleinket, és természetesen nem marad el a hablatjáték sem. Szóval ébredjenek a Sláger FM-mel, most pedig megyünk tovább Cserpes Laura dalával. Jön az Éj pont úgy.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ha Zanzibár dala szólt, ez volt az Új Napra Ébredt. Ma este 10 órakor pedig ismét jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora, amelynek egyik vendége Bedő Imre lesz, a Férfiak Klubja alapítója, akivel férfi szerepekről, apaságról, felelősségről, családi mintákról és a férfiak közösségi jelenlétéről hallhatnak egy beszélgetést, amiben már is kicsit belefülelünk.
1: Hát ugye a mi munkánk, én azt gondolom, hogy például a férfi ügyben, tehát férfi területen, hogyha most megnézzük a férfiakat, akik most élünk, akkor azt kell, hogy mondjuk a statisztikákat ismerve, hogy legalább a fele, ugye válással végződik a házasságoknak. Tehát a mai élő férfiaknak, ha behuny szemmel mondom egy statisztikát, akkor azt mondom, hogy 80%-a lehet az, akinek vagy apa nélkül nő fel, vagy hiányos apa mintával, hogy volt neki, de úgy téblából nem tudta pontosan mit csinálni, vagy rossz apa mintával, amelyik aztán tényleg romboló. És ez lehet a 80%. Tehát azt jelenti, hogy egyszerűen nincs ahonnan jó mintát örökölni, vagy komplexen jó, nem tökéletesen, hanem úgy elég jó mintát. Tehát az, hogy mi helyreállítsuk ezeket a dolgokat, ez egyszerűen enélkül élni sem lehet. És hogy ez egy dolgunk, és nem az a dolgunk, hogy visszafele nézzünk, hogy mit, miért nem adtak jól meg, hanem hogy mi rajtunk van most a sor. És ezt egyféleképpen lehet helyreállítani, hogyha a szellemvilágban egy olyan férfi képet kezdünk el ismét megtalálni, ami ott van öröktől fogva, ezeket van örök értékeknek, amit ha mi elkezdünk követni, akkor mindenki a maga életkorának, pénzügyi helyzetének, családi állapotának megfelelően tud lépéseket tenni egy olyan férfi idea felé, amivel gyógyítja ezeket a mintákat. És ennek az ápolása nagyon fontos, hogy ezt folyamatosan, ugye ennek a, ez egy nagyon komplex valami, hogy ezt ilyen mozaik darabonként, posztonként, képenként, mini videónként, nagy videónként, képzésenként, azért van a Férfi Nő Akadémia, az egy nagyon robusztosabb darab. Ezt elkezdjük el visszaépíteni, mert a személyiségfejlődésnek az útja, ugye, hogy először jön egy új gondolat, tehát hogy fejben kapcsolódunk egy másik gondolathoz, az megszül egy új döntést, az új döntés az meg új szokássá fog valamilyen módon csiszolódni, és az új szokás teremti az új jellemet. És ez az útunk, tehát egyszerűen muszáj valahogy gyógyítanunk azt a mintát, amit eleve nem azért nem adtak jól át, mert nem akarták, hanem ők is azt hitték, hogy jól csinálják, ők is azt hitték, hogy a legjobb az, hogyha sokat dolgoznak, és hazahozzák a pénzt, és a legjobb az, hogyha először a Dr. Spockot, aztán nem tudom milyen könyvet követik, és akkor nem tudom milyen módszertant, és mindenfélét próbáltak, de hát ez lett belőle. Ezért még egyszer mondom, öngyógyításra van szükségünk, ehhez kell ez a közös idea, amit elkezdünk követni, és ennek
2: hát a... Hát és a közösség is kell.
1: És az, hogy válvetve legyen, tehát egy férfi közösséget is létre fogunk hozni, ez majd egyszer majd eljövök külön, mert ez most van alakulóban.
2: Jó, várlak szeretettel, mert mi aztán itt a Slágerkultban tényleg odállunk a közösségi ügyek mellé, hiszen azért nagyon fontos, hogy a mai elfelszínesedett, és hát... el online-osodott világban, ugye, ahol üzenetekben tartják egymással a kapcsolatot, még a barátok is sokszor. Igen. Fontos, hogy legyenek egy ilyen találkozási pontok, és nagyon fontos hívószavakat mond az öngyógyítás, új jellemú, de szép szó is, maga a szó is, aztán milyen jó, hogy majd ezt valaki magáévá teszi, de magukévá teszik. Azt látod, hogy mondtál egy nagyon jó, és akkor most már tiéd a szó, de amikor megjöttél, egy nagyon jó mondattal kezdtem, amikor kérdeztem, hogy megy sorod, azt mondtad, hogy már bácsiznak, de hozzáteszik, hogy Imre bácsi milyen jó, hogy rendületlenül teszi a dolgát, és megy előre.
1: Igen, én 53 éves vagyok, és nem érzem magam egyáltalán idősnek, jól érzem magam a bőrömbe, teszem a dolgomat mindenhol, jövök, megyek, felszántom oda-vissza az országot, vagy a Kárpát-medencét, de a bácsizás az azért érdekes, mert azt a fiatalok teszik, és nagyon örülök, hogy a 20 éveseknél ez adják a könyveimet egymásnak, meghallgatják a podcastjeimet, követnek a nem tudom, a különféle TikTok, vagy éppen a Facebook csatorna, mely nagyon valami, de a YouTube is ugye egy nagyon erős csatorna, és hogy a fiatalok is ott vannak, és fontos az, hogy a közösség, tehát a válvetettség. Tehát azt hiszem, hogy mindig a férfiaknak ugye az a dolga, hogy megoldásokat vigyenek haza. Mondják, hogy kommunikáljunk, de hogyha van valami baj, és hazamegyünk, és ott van a feleségünk, akinek eleve mindenféle problémája van, és a napi rutin, és a listák futnak a fejébe, és a bizonytalanság, ami odakint van, és mi még megfeleljük azzal, hogy őre öntjük, hogy úristen, ez is, ez a nagy probléma van, azt minden férfi érzi, hogy ezzel nem teszünk túl jót. De az se lehet, hogy beleragadunk ezekbe, meg kell oldani. És a férfi közösségek mindig erre voltak, hogy mi férfiak összedugjuk a fejünket, és hazamegyünk, és majd elmondjuk, hogy hát van valami kis probléma, de már látjuk. Az első lépés legalább. Nem azt mondjuk, hogy a megoldás, elindulunk. Tudjuk már, mert volt akivel összeülni, volt akivel megtanácskozni, és nem igaz, hogy minden öt férfi összeül, akkor kell hozzájuk egy pszichológus. Hát eddig is leültek a kocsmához, megbeszélték a dolgokat, és addig, és elindultak valamerre, és ha nem jól felementek, akkor változtattak rajta. És ehhez kell a közösség, és ma azt hiszem, hogy olyan világot élünk odakint, annyi a bizonytalanság, és a minden fölkavarodott, és egyre másra jönnek a különböző válsághullámok. Nem is látszik, hogy ez nagyon jó irányba elmenne hamarosan, de azért élni kell. Azért ki kell lazítani otthon a lehetőséghez képest a világot. A nőknek biztonságra van szüksége, és ezt a férfiak együtt hordják össze, hogy egymással összeülnek, és már egy fél megoldással hazamentem, akkor már nem olyan katasztrofális a helyzet. Értjük ezt, és ezért abszolút kell a közösség.
0: Ma este 10-kor tehát Bedő Imre, a Férfiak Klubi alapítója lesz a Slágerkult vendége. Hallgassák meg a teljes interjút, ugye tegnap volt apák napja, úgyhogy ezért is aktuális ez a beszélgetés. Most pedig röppenünk tovább az emberek dalával. Jön a 100 út itt a Sláger FM-en.

Ács Gergő és Orsovai Reni dala, ha mostantól szólt itt a Sláger FM-en. Kellemes estét kívánok önöknek. Mindjárt 9 óra lesz, egészen pontosan 3 perc múlva, úgyhogy meghallgatjuk a friss információkat Ortutai Dóritól, de előtte még szól az első emelet dala, a Csak azért is szerelem zárja az óránkat.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Budapesten és további öt vármegyében. Érdemi lakhatási stratégiát sürget Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Megnyílt a római parti plázs. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Budapesten és az eddigiek mellett további öt vármegyében a napsütéses idő és kánikula következtében fellépő szárazság miatt. A tűzgyújtási tilalom kiterjesztése a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érinti. Emellett fennmarad a korlátozás Pest, Heves, Csongrád-Csanád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében, így már 11 térségben van érvényben. Érdemi lakhatási stratégia kidolgozását sürgette Karácsony Gergely főpolgármester Újpesten, ahol a Demo Hub projekt keretében 26 szociális bérlakás épül egy használaton kívüli iskola átalakításával. A főpolgármester szerint Budapesten súlyos lakhatási válság van, az ingatlanárak uniós összevetésben is kiugróan nőttek, a beruházás 6,2 millió euróból valósul meg 80%-ban uniós támogatással. A lakásokat szociális alapon lehet majd bérelni, a bérlő kiválasztás módszertanát nyáron dolgozzák ki. A projekt az AHA Budapest program része, célja megfizethető energiahatékony bérlakások létrehozása. A minilakások fajlagosan továbbra is drágábbak a magyar ingatlanpiacon, áll a Duna House elemzésében. A legfeljebb 25 négyzetméteres lakások Budapesten átlagosan 30 millió forintért kelnek el, négyzetméter áruk pedig a használt lakás átlagnál 12%-kal magasabb. A fővárosi minigarzonok több mint 8 tizede 1 millió forint feletti négyzetméter áron talált vevőre. A legdrágább egységek az első és a második kerületben voltak. Vidéken is megjelent ez a kategória, nagyjából 20 millió forintos belépővel, de ott sokszor inkább nyaraló vagy befektetési célú ingatlanként működik. A keresletet eddig főként kiadásban gondolkodó vevők vitték, de a rövid távú lakás kiadás szigorodása miatt egyre több első lakást kereső fiatal fordul a mini lakások felé. Ma kezdik kiosztani a Terézvárosi junior utalványokat a 6. kerületben, jelentette be Soproni Tamás polgármester. A 13 000 forint értékű támogatást azok a fiatalok kapják meg, akik 6 és 20 év közöttiek és terézvárosi lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkeznek. A juttatást nem kell igényelni, alanyi jogon jár és már nem kötődik iskola látogatáshoz. A korábbi iskola kezdési támogatást 3 éve váltotta fel a junior utalvány, amelynek összege 10 000-ről 13 000 forintra emelkedett. A támogatás szabadon felhasználható tanévkezdésre, ruhára vagy a nyári szabadidő tartalmas eltöltésére. Az átvételhez a polgármester levele, személyazonosító igazolvány és lakcímkártya szükséges. Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban, vasárnap Újpesten 36,5 Celsius fokot mértek. A korábbi budapesti rekord ezen a napon 35,8 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek 2007-ben. Idén is megnyílt a római parti plázs, amely augusztus 23-áig várja fürdőzni vágyókat, közölte Óbuda-Békás megyer önkormányzata. A partszakaszt a nyitás előtt hatósági és vízminőségi vizsgálatok, medertisztítás és engedélyeztetés előzte meg. A vendégek ingyenes ivóvizet, napágyakat, mosdót, zuhanyzót és kerékpártárolót használhatnak. Fürdeni csak a 120 cm-es bójákkal kijelölt területen lehet 10 és 19 óra között. A biztonságot vízimentők, éjszakai őrzés és a Magyar Vörös Kereszt Dunaparti elsősegélynyújtó szolgálata garantálja, amelynek öngyéndesei speciális felkészítést kaptak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Charlie és Király Linda dalaszolt, ez volt a játszom, ahogyan lélegzem, és egy játékos kis kirándulásra szeretném invitálni önöket, mégpedig a Balaton partjára, Badacsonyba. Hiszen a Balaton nem csak azért csalogat bennünket, mert hűsíthetjük magunkat az egyre kellemesebb hőfokú vízében, hanem azért is, mert csodás túraútvonalakat fedezhetünk fel, és hogyha nem akarunk egyedül bolyongani a Balaton körüli erdőkben, akkor érdemes csatlakozni a Holdfény túrához a Badacsonyban. Most pénteken az esti túra során a Badacsony csodáit fedezhetjük fel, például a macska baglyok nász hangjait. De közben megtudhatunk mindent a Badacsony élő és élettelen természeti értékeiről, a szőlő és borkultúra történetéről, a rózsakőről, a túra csúcspontja pedig a kisfaludi kilátóban lesz, ahonnan csodálatos a kilátás a Balatonra, a Káli-medencére, úgyhogy egy felejthetetlen élményben lehet részünk. Nagyon jó szívvel ajánlom önöknek ezt a kirándulást. Itt a Sláger FM-en pedig a legnagyobb slágerekkel dobjuk fel a mai holdfényes estét. A kompakt diszkó dalaszol már is, a Sound of Our Hearts.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Heinz Gábor Bigaddal, a Learning to Let Go, és ugye nem felejtik, hogy tart a koncert élmények nyara, itt a Sláger FM-en. Ezen a héten is lesz egy fantasztikus koncert, a One Republic érkezik majd Ryan Tedderrel az élen, aki a legutóbbi 2022-es koncert előtt is körbefutott egész Budapestet, úgyhogy most is arra számíthatunk, hogy a koncert előtti órákban futás közben összefuthatunk vele. No, de aki kellőképpen szemfüles, az nem csak, hogy futni láthatja őt, de akár a csütörtöki koncerten is ott lehet, vagy akár a vasárnapi Duran Duran koncertre is intézhet magának jegyet, sőt, Ricky Martin, Pitbull, Seal és

0: Ez volt Rózsa Magdidala, a nyári zápor itt a Sláger FM-en, és nyári zápor érkezésére holnap-holnap után is lehet számítani, csütörtöktől azonban szárazabb lesz az idő az előrejelzések szerint, akkor már záporok, zivatarok sem fognak frissíteni bennünket. Bár persze kérdés az, hogy ebben a nagy forróságban mennyire frissít egy futó nyári zápor, mert az én tapasztalatom az, hogy inkább csak füllet lesz miatta a levegő. No, de hogyha kellően frissen szeretnék indítani a napjukat, akkor holnap is keljenek együtt reggel 6-kor Kajdi Csaba Cilával és Mautner Zsófival ezen a héten. Ők az ébresztő szolgálatunk, Pordán Petra és Somogyi Zoli pedig majd jövő héten tér vissza ismét. Addig is jó pihenést kívánunk nekik. Viszont múlt héten beszélgettek a 80-as, 90-es évek ikonikus tárgyairól, és persze hallgatóinkat is megkérdezték, hogy nekik milyen tárgyak jutnak eszükbe ebből a korszakból.
1: Kérdésünkre, hogy melyik volt a 80-as, 90-es évek legikonikusabb tárgya, a Walkman mellé kezd felzárkozni a kvarc óra.
2: Ó, igen.
1: Ami ugye zenélt mindenféle. Nekem volt képzett számológépes Casio óra.
2: Az igen.
1: Bőz?
2: Az
1: és,
2: nagyon menő.
1: És lehetett be szöveget is már írni. Pötyögdi Puskát például. Aztán erőt eszembe, hogy mert egyébként mindig kütyűs voltam, csak régen ezzel kilógtam a sorból, ma meg már nem, mert már mindenki kütyűs.
2: Mindenki
1: de
2: kütyűs,
1: hogy, képzeld, volt, gimis voltam még akkor javában, amikor volt menedzser kalkulátorom.
2: Ah, igen, emlékszem, igen, a nagybátyámnak volt, igen.
1: Ami szintén ugye olyan volt a kijelző, mint a kvarc óráknak, tehát abszolút nem is monokrom, meg nem is egyszínű, hanem hát egy kvarc kijelző, és abban el tudtam már menteni telefonszámokat, naptár, bejegyzés lehetett csinálni, figyelj, imádtam, rá voltam gyógyuló, és minden, és ráadásul ilyen érintő, illetve nem érintőképernyő, nem tudod, az a, tehát nem fizikai gombok voltak, hanem egy ilyen gumilap,
2: és azon ami, kellett,
1: és azon kellett pötyögni. És ha már kütyük, István például a csipogót írja, mint a mobiltelefonok elődjét. Tényleg, az egy viszonylag rövid korszak volt, ugye?
2: Nagyon rövid, de a dokiknak biztosan volt mindegyik.
1: Az amerikai filmekben az tipikus, amikor így a dalmaszban lehet ilyet látni, tudod, hogy az övéhez nyúl, mert hogy pitty, és akkor föl kell hívnom valakit.
2: Ja. Andi szerintem nagyon sok hölgynek összefoglalta a lánykorát. Jó reggelt, szia!
1: Hello.
3: Sziasztok.
2: Mert hogy azt írtad, hogy a Bravo a popcorn, a Bravo Girl a százszor szép, és az ifjúsági magazin, hát ezek mind. Hát ezeket mind olvastuk.
1: Bocsánat, hol van a Döniz?
2: Ja,
1: volt egy olyan, emlékszem az egyik osztálytársamnak, mert Denisének csúfoltam, mert mindig ezt lapozgattam, és mondtam, mi van Denise?
2: Andikám, melyik volt a kedvenced, melyiknek a megjelenését vártad a leginkább?
3: Két hetente szokott megjelenni a Bravo magazin csütörtökönként, és
2: igen.
3: Már ott álltam reggel az újságosnál az iskola előtt, hogy na, akkor én arra lecsapok.
2: Igen, ebből sportot űztünk mi csajok, képzeld el ugyanígy, hogy ott álltunk az újságosnál, hogy meglegyen a Bravo magazin, ami csütörtök. Tehát tudtuk, hogy mikor jelenik meg, tudtuk, hogy mit akarunk. Igen, igen.
1: Hát
2: igen.
1: Én a kockást vettem, bocsánat, illetve rá voltam gyógyulva, és akkor még csak általános iskolába jártam, volt a PIF-nek, a francia nyelvű PIF-et lehetett kapni újságárusoknál, és az volt, hogy cellofánban volt csomagolva, mert mindig volt mellé valami játék. Tehát olyan volt, mint a Burger Kingben a gyerek, vagy a McDonald'sban, hol van a gyerek menü, amihez adnak
2: is.
1: Vagy mind a kettő. Mindegy. Tehát mindig volt hozzá valami jó pofa, ilyen kis apróság.
2: Figyelj csak, és mi lett a sorsa ezeknek az újságoknak?
3: Hát valami elveszett, mert ugye volt sok költözés is, viszont visszatudtam őket szépen kanalazni ilyen gyűjtőktől, akik már úgymond eladták. Egész szép állapotban megvan, és itthon van a szekrényben gyönyörűen szép.
2: Néha lapozod őket, hogy felidézd a múltat?
3: Igen, vannak ilyen retro időszakaim, amikor így valaki esetleg itt egy retro koncertet csinál, és akkor megnézem a régi albumaikat, cikkeket. Nagyon jó.
2: Tényleg jó így nosztalgiázni, abszolút.
1: Köszönjük.
3: Hát abszolút a gyerekkor, a kamaszkor.
2: Ez így van. Köszi, Andi, hogy felidéztük együtt.
1: Szia!
3: Nagyon szívesen, én köszönöm.
2: Hello.
3: Sziasztok!
0: Én ifjúsági magazint és popcornt olvastam, és tele volt a szobám fal a Michael Jackson poszterekkel, ahol te szerettem. A tárgyak közül pedig, hát nekem is a Walkmanem volt a legnagyobb kincsem, de éppen most hétvégén emlegettük unokatesommal azokat a klasszikus bútorokat, amelyek a 70-es, 80-as, 90-es években minden lakásban ott voltak, és mindegyik szekrénysoron volt egy színes, üvegből készült hal, ami valószínű Csehszlovákiából származott. Emlékeznek még rá? Jaj, de jó is nosztalgiázni. No, de zenében is nosztalgiázunk egyet. Jön az FLM dala, a Megtalállak még.

egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Speciális katasztrófavédelmi járművet adott át a Vöröskereszt az országos mentőszolgálatnak. Július 15-ig tart a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elindítja a kormány a tisztító tűzműveletet, jelentette be Magyar Péter az Országház vadásztermében tartott rendkívüli sajtótájékoztatón. A miniszterelnök szerint a cél Magyarország megszabadítása a maffiától és az államot átszövő korrupció felszámolása. A művelet egyik központi eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, amely 47 jogszabály módosítását igényli. A kormány szombatig várja véleményeket az államfőt elmozdító alaptörvény módosítás tervezetére. A teljes csomagot jövő héten nyújtják be. Telex kérdésére Magyar Péter jelezte, hogy szerinte az új köztársasági elnök augusztus 20-áig hivatalba léphet. A javaslat többek között 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselői mandátumot, megszüntetné a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását, és 30 napon belül új államfőt választana a parlament. Újra bevezetnék az alkotmánybírák 70 éves korhatárát. Tömeges baleseteknél és katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak. A szervezetek együttműködése évtizedekre nyúlik vissza. A kapcsolat a Covid idején és az ukrajnai menekültek ellátása alatt is szoros volt. A most Budapesten átadott járművet kifejezetten rendkívüli helyzetekre tervezték, és akár nehéz terepviszonyok között is képes a szükséges felszerelést és mentő személyzetet a helyszínre szállítani. Zajlik az Agrárium 2026 országos adatfelvétele, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal végez. A július 15-ig tartó összeírás célja, hogy naprakész képet adjon a magyar mezőgazdaság szerkezetéről. A felmérés 696 településen zajlik, és a földhasználatra, az állattartásra, a trágyakezelésre, az állattartó épületekre, a borszőlőtermesztésre és a mezőgazdasági munkaerőre fókuszál. A részletekről Tóth Péter, a KSH Statisztikai Igazgatóságának főosztályvezetője, a kampány szakmai vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: A legfontosabb célunk az az, hogy a hazai, illetve az uniós döntéshozókat ellássuk munícióval, de tulajdonképpen az adatainkkal segítjük a gazdálkodókat is. Harmadik célként, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában kötelező ez a mezőgazdasági összeírás, így ezeket az adatokat az Európai Bizottság statisztikai hivatalának is majd el kell juttatni. 2023-ban közel 200 ezer agrárgazdaság működött az országban. Itt 10 év alatt nagyjából harmadára csökkent az ő szám. Pest vármegyében
0: és most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan 103.1 Sláger FM Veszprém.

az előzetes legfontosabb adatokat a Központi Statisztikai Hivatal augusztus 30-án az egészén. 36 ország magyarországi külképviselete és 8 külföldi kulturális intézet közös nyilatkozatban üdvözölte, hogy az új kormány nem tiltja a Budapest Pride megrendezését. A 31. Pride 7

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Befrémben és környékén is szóljanak a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Dunakeszin klimatizált Intercity kocsik állnak kihasználatlanul, több lépcsőben zajlik az országos mentőszolgálat átvilágítása. Fürdőzési tilalom lépett életbe a Velencei tó egyik strandján a nem megfelelő vízminőség miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Magyar Vasút járműhiányos helyzetében különösen feltűnő, hogy Dunakeszin klimatizált Intercity kocsik állnak kihasználatlanul, miközben a MÁV az ÖBB-től kényszerül járműveket kölcsönözni, mondta az országgyűlésben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint a Dunakeszi járműjavító privatizációja és az azt követő gazdasági folyamatok fizetésképtelenséghez vezettek, így a telephelyen jelenleg sem gyártás, sem fővizsgáztatás nem zajlik. A MÁV szerelvényeinek mintegy 25%-a emiatt nem üzem képes, ami a vasúti közszolgáltatás működését is veszélyezteti. A miniszter hétvégi bejárást tartott a járműjavítóban és közölte, a kormány célja a 780 munkahely megőrzése és az üzem újraindítása, amely a hazai járműállomány karbantartásában kulcs szerepet tölthet be. Több lépcsőben zajlik az országos mentőszolgálat átvilágítása, közölte Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató. Felmérik a jogi-gazdasági szerződéseket, átnézik a teljes 1027 járműből álló gépkocsi parkot, és megkezdődött az épületállomány vizsgálata is. A jogi-gazdasági átvilágítást külső nemzetközi tapasztalatú cég végzi majd, az eljárás várhatóan 5-10 hétig tart. A főigazgató szerint elindult a párbeszéd a szakszervezetekkel, módosítják az integritásvédelmi szabályzatot, és hamarosan nyilvánosságra hozzák a mentőszolgálat validált teljesítmény adatait. Pest vármegye három településén, Dömsödön, Ránckevén és Szigetbécsen az ivóvízellátás kritikus helyzetbe került, mivel a vízközműrendszerek teljesítő képességük határán működnek. A Daköv ZRT közleménye szerint a lakossági vízigény további növekedése vagy műszaki meghibásodás esetén nyomás csökkenése és átmeneti vízhiányra lehet számítani. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, különösen a nyári csúcsidőszakban, amikor a fogyasztás jelentősen megnő. A korlátozások a település teljes belterületére vonatkoznak, de különösen érintik a ráckevei Somlyó-szigetet és Újtelepet, valamint a szigetbecsei és dömsödi nyaralóövezeteket. Jó ütemben halad az István út és a Pozsonyi utca rekonstrukciója Újpesten. A beruházás során új útpályák, korszerű buszmegállók és biztonságosabb gyalogos kapcsolatok épülnek. A munkák 4 ütemben zajlanak. Az első szakaszon elkészültek a külső sávok, a járdák és az új gyalogátkelő, a második ütemben pedig 3 buszmegálló is megújul. Az Árpád úttól északra jelenleg a szegélyek átépítése zajlik. A kivitelezés a tervek szerint halad, így a projekt jövő tavaszra befejeződhet. A Fejérvár megyei kormányhivatal ideiglenesen megtiltotta a fürdőzést a Velence Resort & Spa strand természetes fürdőhelyen, miután a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss vízmintája nem megfelelő minősítést adott. A laborvizsgálatok fekáliás szennyezést jelző baktériumok magas jelenlétét mutatták ki, ami jellemzően szennyvíz eredetű terhelésre utalhat, a tilalom a feloldásig érvényes. 100 éves korában Parkinson-kórhoz kapcsolódó szövődmények következtében elhunyt Alan Greenspan, az amerikai jegybank legendás elnöke, aki 1987-től 2006-ig 4 elnök alatt irányította az Egyesült Államok monetáris politikáját. A Maestro néven emlegetett közgazdász nevéhez fűződik az 1987-es tőzsde krach kezelése, az irracionális túláradás kifejezés megalkotása és a leghosszabb amerikai gazdasági fellendülések egyikének felügyelete. A Schlager FM híreit Tutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó

után megszakítás nélkül. Sláger FM.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újabb alaptörvény módosítási tervezet jelent meg, kezdeményeznék Sulyog Tamás megbízatásának megszüntetését, és zajlik az Agrárium 2026 országos adatfelvétele. 16 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Felkerült a kormány oldalára az újabb alaptörvény módosítási tervezet, írta az Infostart. A javaslat több közjogi és intézményi változtatást tartalmaz. A tervezet szerint az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig töltetnék be tisztségüket, a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana. A módosítás visszavezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és erősítené a bírói önigazgatást is. Létrejönne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, emellett csökkenne a kétharmados döntést igénylő ügyek száma. A kormány indoklása szerint a cél a jogállami garanciák, az alkotmányos kontroll és az átlátható közpénzkezelés erősítése. Kezdeményeznék Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Megfogalmazása szerint az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás megbízása megszűnne. Magyar Péter arról is beszélt, hogy szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indítanának a társadalom bevonásával. Megöltek egy nőt Budapest harmadik kerületében ma délután. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint 1:30 körül érkezett a bejelentés arról, hogy egy harmadik kerületi ház teraszán egy vérző nő fekszik. A mentők azonnal megkezdték az ellátását, de a nő a szakszerű segítségnyújtás ellenére meghalt. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit a mentőszolgálat kórházba vitt. A BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt indított nyomozást. A hatóságok megkezdték a történtek körülményeinek tisztázását. Zajlik az Agrárium 2026 országos adatfelvétele, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal végez. A július 15-ig tartó összeírás célja, hogy naprakész képet adjon a magyar mezőgazdaság szerkezetéről. A felmérés 969 településen zajlik, és a földhasználatra, az állattartásra, a trágyakezelésre, az állattartó épületekre, a borszőlő termesztésre és a mezőgazdasági munkaerőre fókuszál. A részletekről Tóth Péter, a KSH Statisztikai Igazgatóságának főosztályvezetője, a kampány szakmai vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: A legfontosabb célunk az az, hogy a hazai, illetve az uniós döntéshozókat ellássuk munícióval, de tulajdonképpen az adatainkkal segítjük a gazdálkodókat is. Harmadik célként, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában kötelező ez a mezőgazdasági összeírás, így ezeket az adatokat az Európai Bizottság statisztikai hivatalának is majd el kell juttatni. 2023-ban közel 200 ezer agrárgazdaság működött az országban, itt 10 év alatt nagyjából harmadára csökkent az ő számunk. Pest vármegyében 12,5 ezer gazdaság működött, ez nagyjából a magyarországi összes gazdaságnak a 6%-a. Gazdaságirányítóknak milyen az átlag életkora, akkor ez hajszára megegyezik az országos átlaggal, hiszen 58 évesek voltak a gazdálkodók Pest vármegyében. A felsőfokú végzettségűeknek az aránya az 10% volt, tehát ez egy kicsit alacsonyabb itt a vármegyében, mint az országos arány.
1: Az előzetes legfontosabb adatokat a Központi Statisztikai Hivatal augusztus 31-én teszi közzé. Megdőlt a napi melegrekord Budapesten, tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek, a Hungaromet közlése szerint a korábbi fővárosi rekord erre a napra 35,8 fok volt, vagyis az idei érték ennél is magasabb lett. Az országot érintő hőhullám miatt továbbra is fontos az óvatosság, különösen a déli és kora délutáni órákban.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek vált

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Az van Hellás, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mintsem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Budapesten és további öt vármegyében. Érdemi lakhatási stratégiát sürget Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Megnyílt a római parti plázs. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Budapesten és az eddigiek mellett további öt vármegyében a napsütéses idő és kánikula következtében fellépő szárazság miatt. A tűzgyújtási tilalom kiterjesztése a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érinti. Emellett fennmarad a korlátozás Pest, Heves, Csongrád, Csanád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében, így már 11 térségben van érvényben. Érdemi lakhatási stratégia kidolgozását sürgette Karácsony Gergely főpolgármester Újpesten, ahol a Demo Hub projekt keretében 26 szociális bérlakás épül egy használaton kívüli iskola átalakításával. A főpolgármester szerint Budapesten súlyos lakhatási válság van, az ingatlanárak uniós összevetésben is kiugróan nőttek, a beruházás 6,2 millió euróból valósul meg 80%-ban uniós támogatással. A lakásokat szociális alapon lehet majd bérelni, a bérlőkiválasztás módszertan nyáron dolgozzák ki. A projekt az AHA Budapest program része, célja megfizethető energiahatékony bérlakások létrehozása. A minilakások fajlagosan továbbra is drágábbak a magyar ingatlanpiacon, áll a Dunahaus elemzésében. A legfeljebb 25 négyzetméteres lakások Budapesten átlagosan 30 millió forintért kelnek el, négyzetméter áruk pedig a használt lakás átlagnál 12%-kal magasabb. A fővárosi minigarzonok több mint 8 tizede 1 millió forint feletti négyzetméter áron talált vevőre. A legdrágább egységek az első és a második kerületben voltak. Vidéken is megjelent ez a kategória, nagyjából 20 millió forintos belépővel, de ott sokszor inkább nyaraló vagy befektetési célú ingatlanként működik. A keresletet eddig főként kiadásban gondolkodó vevők vitték, de a rövid távú lakás kiadás szigorodása miatt egyre több első lakást kereső fiatal fordul a mini lakások felé. Ma kezdik kiosztani a Terézvárosi junior utalványokat a 6. kerületben, jelentette be Soproni Tamás polgármester. A 13 000 forint értékű támogatást azok a fiatalok kapják meg, akik 6 és 20 év közöttiek és terézvárosi lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkeznek. A juttatást nem kell igényelni, alanyi jogon jár és már nem kötődik iskola látogatáshoz. A korábbi iskola kezdési támogatást 3 éve váltotta fel a junior utalvány, amelynek összege 10 000-ről 13 000 forintra emelkedett. A támogatás szabadon felhasználható tanévkezdésre, ruhára vagy a nyári szabadidő tartalmas eltöltésére. Az átvételhez a polgármester levele, személyazonosító igazolvány és lakcímkártya szükséges. Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban, vasárnap Újpesten 36,5 Celsius fokot mértek. A korábbi budapesti rekord ezen a napon 35,8 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek 2007-ben. Idén is megnyílt a római parti plázs, amely augusztus 23-áig várja fürdőzni vágyókat, közölte Óbuda-Békás megyer önkormányzata. A partszakaszt a nyitás előtt hatósági és vízminőségi vizsgálatok, medertisztítás és engedélyeztetés előztenek. A vendégek ingyenes ivóvizet, napágyakat, mosdót, zuhanyzót és kerékpártárolót használhatnak. Fürdeni csak a 120 cm-es bójákkal kijelölt területen lehet 10 és 19 óra között. A biztonságot vízimentők, éjszakai őrzés és a Magyar Vörös Kereszt Dunaparti elsősegélynyújtó szolgálata garantálja, amelynek öngyindesei speciális felkészítést kaptak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam a három.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszont a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Speciális katasztrófavédelmi járművet adott át a Vöröskereszt az országos mentőszolgálatnak. Július 15-ig tart a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elindítja a kormány a tisztító tűzműveletet, jelentette be Magyar Péter az Országház vadásztermében tartott rendkívüli sajtótájékoztatón. A miniszterelnök szerint a cél Magyarország megszabadítása a maffiától és az államot átszövő korrupció felszámolása. A művelet egyik központi eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, amely 47 jogszabály módosítását igényli. A kormány szombatig várja véleményeket az államfőt elmozdító alaptörvénymódosítás tervezetére. A teljes csomagot jövő héten nyújtják be. Alex kérdésére Magyar Péter jelezte, hogy szerinte az új köztársasági elnök augusztus 20-áig hivatalba léphet. A javaslat többek között 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselői mandátumot, megszüntetné a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását, és 30 napon belül új államfőt választana a parlament. Újra bevezetnék az alkotmánybírák 70 éves korhatárát. Tömeges baleseteknél és katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak. A szervezetek együttműködése évtizedekre nyúlik vissza. A kapcsolat a Covid idején és az ukrajnai menekültek ellátása alatt is szoros volt. A most Budapesten átadott járművet kifejezetten rendkívüli helyzetekre tervezték, és akár nehéz terepviszonyok között is képes a szükséges felszerelést és mentő személyzetet a helyszínre szállítani. Zajlik az Agrárium 2026 országos adatfelvétele, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal végez. A július 15-ig tartó összeírás célja, hogy naprakész képet adjon a magyar mezőgazdaság szerkezetéről. A felmérés 696 településen zajlik, és a földhasználatra, az állattartásra, a trágyakezelésre, az állattartó épületekre, a borszőlőtermesztésre és a mezőgazdasági munkaerőre fókuszál. A részletekről Tóth Péter, a KSH statisztikai igazgatóságának fő szakosztály vezetője, a kampány szakmai vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
3: A legfontosabb célunk az az, hogy a hazai, illetve az uniós döntéshozókat ellássuk munícióval, de tulajdonképpen az adatainkkal segítjük a gazdálkodókat is. Harmadik célként, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában kötelező ez a mezőgazdasági összeírás, így ezeket az adatokat az Európai Bizottság statisztikai hivatalának is majd el kell juttatni. 2023-ban közel 200 ezer agrárgazdaság működött az országban, itt 10 év alatt nagyjából harmadára csökkent az ő szám. Pest vármegyében 12,5 ezer gazdaság működött, ez nagyjából a magyarországi összes gazdaságnak a 6%-a. Gazdaságirányítóknak milyen az átlag életkora, akkor ez hajszára megegyezik az országos átlaggal, hiszen 58 évesek voltak a gazdálkodók Pest vármegyében. A felsőfokú végzettségűeknek az aránya az 10% volt, tehát ez egy kicsit alacsonyabb itt a vármegyében, mint az országos arány.
2: Az előzetes legfontosabb adatokat a Központi Statisztikai Hivatal augusztus 31-én teszi közzé. 36 ország magyarországi külképviselete és 8 külföldi kulturális intézet közös nyilatkozatban üdvözölte, hogy az új kormány nem tiltja a Budapest Pride megrendezését. A 31. Pride hét kezdete előtt kiadott dokumentum pozitívan értékelte Magyar Péter miniszterelnök kijelentését, amely szerint minden magyarnak helye van a nemzetben. A Pride felvonulás szombaton 14 órakor kezdődik. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.